0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelettervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a 2 évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítás nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriássejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó több napos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvos szakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz. Zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, a legalacsonyabb hőmérsékletek 16 és 23 fok között várhatók, délután 30-35 fok való színű.
0: Hobby Rádió.
2: Elizabeth!

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Redikül. Szerdán 16 órától.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz. Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt,
0: a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Egészségügyi kockázatokkal jár a hőhullám. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a legmagasabb napi hőmérséklet. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint ez a szív- és érrendszeri, illetve légzőszervi betegekre, a nehéz fizikai munkát szabadban végzőkre, az idősekre és a fiatalokra, a csecsemőkre, valamint a krónikus alapbetegséggel élőkre különösen nehéz időszakot jelent. Azt javasolja, hogy igyunk több vizet, ha valaki rosszul létet érzékel, akkor hívjunk orvost. Délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a napon, és senki ne hagyja a gyerekét, kisállatát az autóban, amely felmelegedhet. Nyári diákmunkát támogató programot indította a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezzel bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A programra már regisztrálhatják magukat a diákok, a munkáltatók pedig a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be a területileg illetékes járási hivatalhoz. A korkedvezményes nyugdíjazástól, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalna az illetékes döntéshozókkal a közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója. A szövetség a közlekedési ágazat munkavállalóit és a magyar közlekedés jövőjét alapvetően érintő problémák napirendre vételét a miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezte. A szervezet bízik abban, hogy a kezdeményezett kérdésekben érdemi párbeszéd indulhat a kormány és a közlekedési ágazat munkavállalóinak képviselői között. A magyar fiatalok több mint harmada, míg az európai fiatalok csak nem fele túl sok időt tölt a képernyő előtt. Durva becsléssel a magyar gyermeket átlagosan 3,3 órát áldoznak erre, míg az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, hétvégén pedig több mint napi 6 órát. Új fordulatot vett a Same Day magyarországi helyzete a korábbi bejelentések után. A román EMAG csoporthoz tartozó futárcég egyelőre mégsem vonul ki a hazai piacról, mert a hatóságok végül kiadták a tervezett tranzakcióhoz szükséges külföldi tőke befektetési engedélyt. A Same Day jövője néhány héttel ezelőtt még bizonytalannak tűnt Magyarországon, miután meghiúsult az Express One-nal az Osztrák Posta hazai leányvállalatával tervezett felvásárlási és összeolvadási ügylet. A Same Day 2007-ben kezdte meg működését Romániában, Magyarországon pedig 2020 óta van jelen. Hétfőn a hidegfront után változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat. Kedden több órás napsütésre kellemesebb nyári időre van kilátás, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. Reggel 10-16, napközben 25-30 fok valószínű. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
0: Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
0: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Hogy erre fel ne táncolj még!
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.

0: műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Life. 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
9: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Reklám.
5: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
7: Igen.
6: Egy fiú eltűnt.
8: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
6: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
9: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
6: De felbukkan egy csábító.
10: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
6: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
9: De voltál már valaha szerelmes?
10: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
6: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
11: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
12: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
6: Az éjszaka tapintása.
11: Mi volt ez?
9: Egy csók.
6: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
13: Hirdessen a Hobby Rádióval!
14: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
13: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
14: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
13: Vagy telefonon 30 913 80 80.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
15: Szerint halad az uniós pénzek hazahozatala, tartós lehet a forróság és az aszály is, folytatódik a rendkívül meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka. A feladat koordinációjával megbízott Vitézi Dávid beszámolója szerint Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik. Sok technikai kérdésről van szó. A napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz. Ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházásokat terveznek. Nem várható országos eső a közeljövőben, a hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula hőhullám várható. A Hungaromet ZRT elemzése szerint az aszály fokozódni fog. A talaj felső 10-30 cm-es rétege nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső országrészben azonban nagyon száraz. A 30-60 cm-s talajréteg az ország nagy részén továbbra is kritikusan száraz. A szorongásról, a teljesítménykényszerről, az önértékeléstől és a bizonyítványosztás körüli feszültségekről is hallhatunk tanácsokat a Betesda Gyermekkórház videóiban. Az intézmény gyermekpszichiátrei és pszichológusai által készített rövid videók célja, hogy a családok a vakáció idején is hiteles, könnyen érthető kapaszkodókat kapjanak a gyerekek lelki egészségének támogatásához. Úgy tűnik, szabadságra ment a koronavírus is. Az elmúlt héten országos szinten stagnált az örökítő anyag koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ minden helyszínen stagnálást tapasztalt, így a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Vasúton, közúton és a vízen is nagy forgalom lebonyolítására készül a tavaly a medencés kikötő 3 hektáros területét megvásárló bajai cég. Ha minden jól megy, akkor augusztus végére zöld utat kapnak, szeptemberben indulhatnak az első úszályok a kikötőből. A Szeged.hu információi szerint a helyzet leginkább a medencés kikötő környéken élőkét érinti. Egyébként július 6-án lesz egy lakossági fórum, ahová a beruházó cég képviselőit is elhívták, ott közvetlenül nekik is fel lehet tenni majd kérdéseket. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait Nagykökényesen. A feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A plébánia templom tatárjárás előtti eredetű egyhajós kőépület volt, amelyet a 16. majd a 18.-19. században bővítettek. A szakértők úgy gondolják, a rendház az alapító család szakrális központja lehetett, ugyanakkor a helyi lakosság vallási életében is szerepet játszhatott. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a komoly felhőképződés és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz. Zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, a legalacsonyabb hőmérsékletek 16 és 23 fok között várhatók, délután 30-35 fok valószínű.
0: Kamu reklám.
4: A Földön nincs értelmes élet.
7: Én is épp csak beugrottam.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamureklám.
1: A tehén olyan eszköz, ami emberi fogyasztásra alkalmassá teszi a füvet.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szív, a hűtén táncra fel.
2: Egy műsor.
3: I could have spread my wings and done a thousand things.
2: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Hogy gyere velem, táncolj mi!
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
6: Szivárvány.
7: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
8: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
9: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vas megyei egyesületének magazinműsora.
8: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
10: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
11: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Műsorajánlót hallott.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Újraindítják a visegrádi együttműködést, kedden Gödöllőn tartanak V4 csúcsot. Elfogadhatatlan a napi 1 millió eurós büntetés Magyar Péter szerint, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újraindítják a visegrádi együttműködést, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívást Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Elfogadhatatlan a napi 1 millió eurós büntetés Magyar Péter szerint. A miniszterelnök sajtótájékoztatón értékelte az EU csúcsot. A migráció témájában 19 tagállam levelet írta az Európai Bizottság elnökének, amelyben új megoldásokat kértek, hogy megállíthassák az illegális migrációt. A kormányfő nem tudja elfogadni, hogy Magyarországnak még mindig fizetnie kell a napi 1 millió eurós büntetést egy olyan bírósági ítélet alapján, ami teljesen más jogi környezetben született. Magyar Péter azt is elmondta, hogy a Tisza szeptemberben csatlakozhat az Európai Néppárthoz. Sulyog Tamás végül aláírta a vitatott alaptörvény módosítást, amely a jövőben kizárja a miniszterelnöki tisztségből azokat, akik összesen már 8 évet töltöttek hivatalban. A köztársasági elnök ugyanakkor hangsúlyozta, a szabályozás európai parlamentáris rendszerekben szinte ismeretlen. Orbán Balázs lemondott a Matthias Corvinus kollégium kuratóriumi elnöki posztjáról. A kuratórium már meg is választotta utódját, az elnöki feladatokat a jövőben Madarász László látja el. Orbán Balázs lemondását azzal indokolta, hogy az országgyűlés által elfogadott, illetve előkészítés alatt álló jogszabálymódosítások alapjaiban érintik az MCC és más alapítványok működését. Az új szabályozás pedig jelentős változásokat hoz az alapítvány életében, amelyekkel nem ért egyet. Akár fel is dobbanhat az internetről rendelt olcsó telefontöltő. Egy brit fogyasztóvédelmi szervezet különböző webshopokról rendelt töltőket tesztelt, az eredmények aggasztóak. A 15 eszköz közül 9 balesetveszélyes, 8 akár fel is dobbanhat. Akad köztük olyan termék is, amelyet az almás logóval láttak el, de az olcsó hamisítvány sem ment át a próbán. Nem a Marsról származik, a Marsról származó meteorit. Kanadai kutatók vizsgálata olyan ásványi szemcséket talált a vörös bolygóról származó meteoritban, amikről úgy vélik, talán nem is a Marson keletkeztek. A gránát ugyanis egy olyan ásvány, amelyet korábban nem azonosítottak a mintában. A felfedezés új megvilágításba helyezi a bolygó geológiai történetét. Hétfőn a hidegfront után változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat. Kedden több órás napsütésre kellemesebb nyári időre van kilátás, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. Reggel 10-16, napközben 25-30 fok valószínű. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csikidám, és sziasztok! 1, 2...

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
6: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
7: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
8: A tudomány mai állása.
9: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
8: Egy műsor
9: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
8: A tudomány mai állása.
10: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
8: Jó szórakozást!
9: Jó szórakozást!
11: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
12: UK Fever Show.
13: UK Fever Show. UK.
11: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
13: UK Fever Show.
14: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
15: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
16: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.
17: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
3: Még érvényben van a hőségriasztás és a vörös kód is. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. Még marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Keddé félig tart a hőség miatt elrendelt vörös kód. A vörös kódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívót. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívja fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet és figyeljünk oda az állatokra is. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. Vízosztással segíti utasait a MÁV a hőségben. Az országos tiszti főorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A vasúttársaság a készletereig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Naponta 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. Újraindítják a visegrádi együttműködést, írt a Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Befagyasztaná a polgármesterek fizetését egy tiszás képviselő. Szabó Tibor a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését is kezdeményezi. A főpolgármester és a megyei jogú városok polgármestereinek fizetését a 2024-es szinten fagyasztja be, megakadályozva az automatikus évről évre történő emelést. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy és áruszállító vállalkozást tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, gyümölcsöket, jégkrémeket ellenőriz a NÉBIH. Mától augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A fagylaltokat előállító létesítményeknél higiéniai és nyomkövetési ellenőrzést végeznek. A bringás büfékben vizsgálják az alkoholos italokat is. A több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések lehetnek. A legmagasabb hőmérsékletek délután 30 és 35 fok körül alakulnak.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Reklám.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
1: Egészségedre.
4: Egészségedre.
7: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 22. napján a Paulina nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű női név a Paula továbbképzése. A Paulina becézése Póli, Pólika, Pólina, Paulinka, Pauli, Lina, Linácska, Linus. Ezen a napon ünnepelnek még az Akács, Ákos, Albin, Albina, Alvina, Horácia, Józsiás, Józsua, Kriszta, Krisztiána, Krisztina, Lambert, Rozvita, Tamás és Tiván nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 22-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1633. június 22-ével kezdünk. Rómában Galileo Galilei olasz matematikus, filozófus és csillagász hűkatolikusként az inkvizíciós bíróság előtt visszavonta nézeteit a kopernikuszi tanokról, amely szerint a Föld kering alap körül. A 19. századdal folytatjuk. 1837. június 22-én kezdték el a Magyar Nemzeti Múzeum építését. És maradjunk még a 19. században. 1848. június 22-én Párizsban kitört a munkások felkelése, az úgynevezett júniusi csata, amely a történelem első nagy szocialista megmozdulása volt. Párizs munkásai barikádokat emeltek, miután a francia nemzetgyűlés végrehajtó bizottsága a ráfizetéses nemzeti műhelyek bezárását rendelte el. Június 26-án Eugène Cavaignac, a katonai diktátornak kinevezett hadügyminiszter, vérbe folytotta a felkelést, amelynek során mintegy 11 000 ember vesztette életét. Folytassuk a 20. század elejével. 1906. június 22-én megszületett Billy Wilder, lengyel származású amerikai Oscar-díjas rendező, író, producer. Ismertebb filmjei A legény lakás, A van, aki forró szereti, A Sabrina, A 17-es fogolytábor, valamint Az alkony sugárót. Maradunk még a 20. század elején. 1913. június 22-én született Vörös Sándor, költő, író, Baumgarten és Kossuth-díjas alkotó. 1933-mal folytatjuk. Június 22-én született Dianne Feinstein, amerikai politikus, Kalifornia demokrata szenátorasszonya, aki 1978 és 1988 között San Francisco polgármestere volt. Lépjünk a 20. század közepe felé. 1949. június 22-én megszületett Summitban, New Jersey államban Meryl Streep, Oscar-díjas amerikai színésznő. Ismertebb filmjei Az adaptáció, Az órák és A Kramer kontra Kramer. 20 évet ugrunk előre. 1969. június 22-én Londonban 47 éves korában meghalt Judy Garland, énekesnő, színésznő, az Óza csodák csodája főszereplője. 1987-tel folytatjuk. Június 22-én meghalt Fred Astaire, amerikai színész, steptáncos. Emlékezetes alakítást nyújtott a következő filmekben: Húsvéti parádé, Dalol a flotta, Broadway Melody, valamint A pokoli torony. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a korintusiakhoz írt második levél első részéből.
1: Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót!
4: 2026. június 22-e hétfő, Evangélium Szent Máté könyvéből 7. fejezet 1-től 5. vers. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott a te szemedben gerenda van? Képmutató. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát. Elmélkedés. Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Megszívlelendő számunkra Jézus kijelentése. Hiszen könnyen alkotunk véleményt másokról csupán szavak, mozdulatok, az öltözék vagy egy pillantás alapján, és már is eldöntjük, ki milyen ember, anélkül, hogy valójában ismernénk személyét. Az ítélkezés szinte észrevétlenül kúszik be mindennapjainkba, nem mindig rossz indulatból, gyakran félelemből, irigységből, a felsőbb rendűség érzéséből. Jézus nem azt mondja, hogy ne legyen igazságérzetünk, vagy hogy ne különböztessük meg a jót a rossztól, hanem arra tanít, hogy ne helyezzük magunkat a másik fölé, mint egy bíró, aki megfellebbezhetetlen ítéletet mond, mert a másik ember szívét csak Isten ismeri teljesen. Mi csak a felszínt látjuk, és sokszor saját gerendánk eltorzítja a képet. Az önmagunkkal való őszinte szembenézés mindig nehezebb, mint más hibáira mutogatni. Jézus mégsem szégyeníti meg azt, aki hibázik, hanem arra hív, hogy először magunkban kezdjünk el rendet tenni. Ha őszintén megvizsgáljuk magunkat, felfedezzük saját gyengeségeinket, s ez együttérzővé tesz a másik ember iránt. A farizeusi lelkület mindig a másik vétkét látja. A krisztusi lelkület azonban a saját gyengeségéből tanul alázatot, és ebből születik meg a könyörület, a megbocsátás. Az ítélet helyét így foglalhatja el a megértés, az előítélet helyét az irgalom. Uram Jézus Krisztus, elismerem, hogy sokszor túl hamar ítélkezek. Bocsásd meg, hogy a másik ember gyengeségét sokszor felnagyítom, miközben a saját hibáimat észre sem akarom venni. Taníts alázatra, hogy a saját szívem tisztaságát keressem. Adj szelídséget, hogy ne sebezzek meg másokat véleményemmel, hanem szeretetemmel gyógyítsak. Kérlek, tedd szívemet irgalmassá és együttérzővé, mint a tiéd. Segíts, hogy ne legyek bíró mások felett, hanem testvér, aki csendben hordozza a másikat imában és irgalomban. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a naprendszerben található holdakat mind a római és görög mitológiai szereplőiről nevezték el, kivéve az Uranus holdjait, amelyeknek Shakespeare karakterei a névadói.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Mecseki betyárgomból leves fogunk készíteni. Csontból és a zöldségek egyik feléből csontlevest készítünk. A másik felét metéltre vágjuk, finomra vágott hagymán, zsíron, olajon megpároljuk, közben apróra vágott petrezselyem zölddel meghintjük, zöld borsót adunk hozzá, és már ha puha, világos rántással besűrítjük. Tálalás előtt tojássárgákkal elkevert tejszínnel dúsítjuk. Elkészítjük a betyárgombócokat. A burgonyát héjában megfőzzük, forró lehámozzuk és azonnal áttörjük. A nyomódeszkára terítjük és hozzáadjuk a lisztet, zsírt, sót, tojást. Összedolgozzuk, és egy negyed vastagságúra kinyújtjuk, 7x7 cm-es kockákra vágjuk fel. A ledarált húst a vörös hagymával lepirítjuk, fűszerezzük, sóval, borssal, ételízesítővel, majd elosztjuk a burgonya tésztán. Gombócokat formálunk belőle, és a levesben kifőzzük.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Kamu reklám.
1: Nálunk nem az a félcipő, amit a villamos ketté vág.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: A takarítónő az őrület határát súrolja.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni uniós eljárást. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand zárva marad a nyárra. Folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni eljárást, jelentette be brüsszeli sajtótájékoztatóján Magyar Péter a kétnapos uniós csúcs végén. A miniszterelnök elmondta, hogy az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Meghívta az Európai Parlament elnökét Roberta Metzolát Magyarországra. A látogatás valószínűleg az ősz elején lesz. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand is zárva marad a nyárra. A Velencei tó vízszintje napok óta a történelmi mélypont közelében mozog. Néhány napja már fürdőzési tilalmat rendeltek el az egyik fürdőhelyen, mert a víz minta nem megfelelő vízminőséget mutatott. A probléma pedig más partszakaszokat is érint. A vízhiány fokozódhat a következő időszakban, mivel most indul igazán a kánikula. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus jelezte, a társszervezetekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak. Forgalomba állt az osztrák állami vasút társaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A társszervezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, így a vasút társaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodnia az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Megépítik az emberiség fekete dobozát. Hamarosan nem csak a repülőgépeknek lesz fekete doboza, hanem az emberiségnek is. A rendszer az emberiség minden lépését rögzíti majd, amely a klímakatasztrófa felé vezet. A megoldás folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a jövő generációinak tárolnak. A változóan felhős idő várható, elszórta még előfordulhat zápor vagy zivatar, délután 27-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat. Holnap is több órás napsütésre, kellemesebb nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. A reggeli minimumok 10 és 16, a délutáni maximumok 25 és 30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
0: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
6: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
5: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
6: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
7: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
5: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Reklámot hallottak.
8: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt a Hobby Rádióban.
9: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
10: Június 22-e, hétfő. Budapesten lezárták mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. Mától a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Mától egyirányúsították a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zelk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnt az egyirányúsítás. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Tart a felújítás a Mester utcában, mától a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút közötti szakaszon a villamos sínekre terelik a forgalmat. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Magyar utcát a Kossuth Lajos utca és a Ferenci István utca között rendezvény miatt ma 20 órától éjfélig.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 22. napján a Paulina levő kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű női név a Paula továbbképzése. A Paulina becézése Póli, Pólika, Pólina, Paulinka, Pauli, Lina, Linácska, Linus. Ezen a napon ünnepelnek még az Akács, Ákos, Albin, Albina, Alvina, Horácia, Józsiás, Józsua, Kriszta, Krisztiána, Krisztina, Lambert, Rozvita, Tamás és Tiván nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 22-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1633. június 22-ével kezdünk. Rómában Galileo Galilei olasz matematikus, filozófus és csillagász hőkatolikusként az inkvizíciós bíróság előtt visszavonta nézeteit a kopernikuszi tanokról, amely szerint a Föld kering alap körül. A 19. századdal folytatjuk. 1837. június 22-én kezdték el a Magyar Nemzeti Múzeum építését. És maradjunk még a 19. században. 1848. június 22-én Párizsban kitört a munkások felkelése, az úgynevezett júniusi csata, amely a történelem első nagy szocialista megmozdulása volt. Párizs munkásai barikádokat emeltek, miután a Francia Nemzetgyűlés Végrehajtó Bizottsága a ráfizetéses nemzeti műhelyek bezárását rendelte el. Június 26-án Eugène Cavaignac, a katonai diktátornak kinevezett hadügyminiszter, vérbe folytotta a felkelést, amelynek során mintegy 11 000 ember vesztette életét. Folytassuk a 20. század elejével. 1906. június 22-én megszületett Billy Wilder, lengyel származású amerikai Oscar-díjas rendező, író, producer. Ismertebb filmjei a Legénylakás, a Van, aki forró szereti, a Sabrina, a 17-es fogolytábor, valamint az Alkony sugárót. Maradunk még a 20. század elején. 1913. június 22-én született Vörös Sándor, költő, író, Baumgarten és Kossuth díjas alkotó. 1933-mal folytatjuk. Június 22-én született Dianne Feinstein, amerikai politikus, Kalifornia demokrata szenátorasszonya, aki 1978 és 1988 között San Francisco polgármestere volt. Lépjünk a 20. század közepe felé. 1949. június 22-én megszületett Summitban, New Jersey államban Meryl Streep, Oscar-díjas amerikai színésznő. Ismertebb filmjei az Adaptáció, az Órák és a Kramer kontra Kramer. 20 évet ugrunk előre. 1969. június 22-én Londonban 47 éves korában meghalt Judy Garland, énekesnő, színésznő, az Óza csodák csodája főszereplője. 1987-tel folytatjuk. Június 22-én meghalt Fred Astaire, amerikai színész, steptáncos. Emlékezetes alakítást nyújtott a következő filmekben: Húsvéti parádé, Dalol a flotta, Broadway Melody, valamint a Pokoli torony. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet a korintusiakhoz írt második levél első részéből.
1: Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. június 22-e hétfő, Evangélium Szent Máté könyvéből 7. fejezet 1-től 5. vers. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak: hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott a te szemedben gerenda van? Képmutató. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát. Elmélkedés. Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Megszívlelendő számunkra Jézus kijelentése. Hiszen könnyen alkotunk véleményt másokról csupán szavak, mozdulatok, az öltözék vagy egy pillantás alapján, és már is eldöntjük, ki milyen ember, anélkül, hogy valójában ismernénk személyét. Az ítélkezés szinte észrevétlenül kúszik be mindennapjainkba, nem mindig rossz indulatból, gyakran félelemből, irigységből, a felsőbb rendűség érzéséből. Jézus nem azt mondja, hogy ne legyen igazságérzetünk, vagy hogy ne különböztessük meg a jót a rossztól, hanem arra tanít, hogy ne helyezzük magunkat a másik fölé, mint egy bíró, aki megfellebbezhetetlen ítéletet mond, mert a másik ember szívét csak Isten ismeri teljesen. Mi csak a felszínt látjuk, és sokszor saját gerendánk eltorzítja a képet. Az önmagunkkal való őszinte szembenézés mindig nehezebb, mint más hibáira mutogatni. Jézus mégsem szégyeníti meg azt, aki hibázik, hanem arra hív, hogy először magunkban kezdjünk el rendet tenni. Ha őszintén megvizsgáljuk magunkat, felfedezzük saját gyengeségeinket, s ez együttérzővé tesz a másik ember iránt. A farizeusi lelkület mindig a másik vétkét látja. A krisztusi lelkület azonban a saját gyengeségéből tanul alázatot, és ebből születik meg a könyörület, a megbocsátás. Az ítélet helyét így foglalhatja el a megértés, az előítélet helyét az irgalom. Uram Jézus Krisztus, elismerem, hogy sokszor túl hamar ítélkezek. Bocsásd meg, hogy a másik ember gyengeségét sokszor felnagyítom, miközben a saját hibáimat észre sem akarom venni. Taníts alázatra, hogy a saját szívem tisztaságát keressem. Adj szelídséget, hogy ne sebezzek meg másokat véleményemmel, hanem szeretetemmel gyógyítsak. Kérlek, tedd szívemet irgalmassá és együttérzővé, mint a tiéd. Segíts, hogy ne legyek bíró mások felett, hanem testvér, aki csendben hordozza a másikat imában és irgalomban. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a naprendszerben található holdakat mind a római és görög mitológiai szereplőiről nevezték el, kivéve az Uranus holdjait, amelyeknek Shakespeare karakterei a névadói.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
7: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
8: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
9: Csak itt, a Hobby Rádióban.
10: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
0: Reklámot hallottak.

0: Hobbirádió.hu.
1: A rádiót! Jó reggelt!
2: Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal. Szigorúban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására. Egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, ha az eredeti terv az volt, hogy a héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslat. Szigorúban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Pósfai Gábor sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, a kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre, a nagyobb sportesemények pedig csak átlátható, észszerű és reális terv esetén valósulhatnak meg. Már a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz, kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik. Sok express és interrégió vonat korszerű, alacsony padlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, és idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. A tömegközlekedési járművek kijelzőin pedig baleset megelőzési üzenetek is futnak majd. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás ideje alatt. Az utazók naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség, a tikkasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben, ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Elkezdődött a csillagászati nyár, a napforduló vasárnap délelőtt 10 óra 24 perckor történt. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A bolygó ebben az időszakban van legtávolabb a naptól, míg a téli hónapokban a legközelebb. A különbség nagyjából 5 millió kilométer. A több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések lehetnek. A legmagasabb hőmérsékletek délután 30 és 35 fok körül alakulnak.
1: Hobby Rádió. Reklám.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Június 22-e, hétfő. Budapesten lezárták mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. Mától a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Mától egyirányúsították a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától az Elk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnt az egyirányúsítás. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Tart a felújítás a Mester utcában, mától a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút közötti szakaszon a villamos sínekre terelik a forgalmat. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Magyar utcát a Kossuth Lajos utca és a Ferenci István utca között rendezvény miatt ma 20 órától éjfélig.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

Egy 18. században élt angol zeneszerző művének feldolgozását, majd magyar táncokat hallottunk a Bokros Együttes előadásában. Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszönti önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. A Bokros Együttes olyan népzenészekből alakult, akik más népzenei együttesben is játszanak. Szerényi Béla az együttes vezetője, aki tekerőkészítő, tanár és előadó művész is egyben. Az együttes énekese Kóta Judit. A zenekar többi tagjai Borbé Mihály, Vujicsics együttes, fúvós hangszerek. Havasréti Pál, TK együttes, bőgő, tekerő, dob. Lányi György, TK együttes, kontra, duda, koboz. Hallgassunk meg egy Balassi Bálint vers megzenésített feldolgozását a Bokros Együttes Bourdon Szintézis című harmadik lemezükről.

0: Maradjunk még egy pár felvétel erejéig a Bokros együttessel. A második lemezük címe Szent Gellért legendája. Most erről a lemezről hallgassunk meg egy pár felvételt. Még most is a fő hangszer a tekerőlant. Először hallgassunk meg két dudanótából álló összeállítást, egy friss csárdást és egy lassabb dudálást.
1: Fogi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Ezen a lemezen tulajdonképpen azt mutatja be a zenekar, hogy Délalföld különböző területein hogyan, miként játszottak az egykori tekerősek. Az is nagyon fontos, hogy milyen stílusban. A következő példánkban Szerényi Béla azt mutatja be, hogy Szentesen az egykori utolsó tekerős, Szenyéri Dániel hogyan és milyen stílusban játszott.
1: Hobbi Rádió! MP3 télen-nyáron.

Most pedig hallgassunk meg a Bokros Együttes első lemezéről is egy pár felvételt. Igyál Betyár, ez az első felvétel címe. Először hallgatóban fogjuk hallani, majd pedig friss csárdásban.

A következő dalt szerintem mindenki fogja ismerni. Azon álljuk, facipőben járnak. Ezt háromféle változatban fogjuk hallani. Először szentesi változatban, majd pedig úgy, ahogyan Tiszaalpáron játszották, és végül pedig úgy, ahogy Bokroson játszották.

0: Befejezésül szintén hallgassunk meg egy 18. században élt angol zeneszerző művének feldolgozását. A dal érdekessége az, hogy Szerényi Béla komponált hozzá szólamokat. Szerényi Béla tekerőn játszik, Borbé Mihály pedig brács tamburán, Vaskó Zsolt fuvolán és Havasréti Pál pedig dobon.
1: Hobbi Rádió.
2: A jövő hangja.

Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön Önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. A viszonthallásra egy hét múlva.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
8: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
9: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap 4-től.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
10: Tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Kártalanítják az afrikai sertéspestéssel érintett gazdákat. Folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcsodán a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, a hazánk azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspest is, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2 hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatónak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. Nemrég megkezdte működését az országos mentőszolgálat első vidéki egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázistól induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és sűrűn lakott részeken 300-500 méterenként érhetők el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenőidőt a járművezetőknek. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hozzátette, befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak sem épülnek. Ma változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Délután 27-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat. Holnap is több órás napsütésre, kellemesebb nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. A reggeli minimumok 10 és 16, a délutáni maximumok 25 és 30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
11: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
12: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
11: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
12: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
13: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
11: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
14: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
15: Június 22-e, hétfő. Budapesten lezárták mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. Mától a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Mától egyirányúsították a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zelk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnt az egyirányúsítás. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Tart a felújítás a Mester utcában, mától a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút közötti szakaszon a villamos sínekre terelik a forgalmat. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Magyar utcát a Kossuth Lajos utca és a Ferenci István utca között rendezvény miatt ma 20 órától éjfélig.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
16: Várok mindenkit a következő sztárportréval. A kérdés, mit gondolnak mások? Itt lesz Harsányi Gábor.
17: Fontos a másik embernek a véleménye.
16: Balla Klaudia.
18: Azt figyelem, hogy a másik hogy érzi magát, hogyan reagál, de túlságosan is.
16: Kocsis Dénes.
19: Próbálok abban fejlődni, hogy a saját megítélésem esetleg előrébb helyezzem annál, hogy odajönnek ismerősök és elmondják a véleményüket.
16: Várok mindenkit a következő sztárportrével is.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
20: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
21: Mennyire érdekel téged az, hogy mások mit gondolnak rólad? Számít?
17: Biztos, hogy számít, mert ugye az ember bizonyos szinten hiú is.
16: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
17: Meg azzal, hogy saját magát megismerje. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy mit lát, nem csak a tükörben, hanem a másik ember szemében. A másik ember szemében.
16: Csomor Csilla, színművész.
22: Az a legfontosabb számomra, hogy az, akit ismerek, és az, akinek adok a véleményére, az mit mond. És tőle a kritikát is megszívelem.
16: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
18: Eléggé tud fájni, hogyha számára fontos személyek nem szeretnek, de ettől túl inkább az szokott a prioritás lenni, hogy úgy mindenki elégedett legyen.
17: Fontos a másik embernek a véleménye. Kíváncsi vagyok a gondolataira, a értékes, még beépítem az én gondolataimba is.
21: És lehet, hogy lehet vele egy kicsit úgy viselkedni, amit én érzékelek, hogy neki az jó lesne. És akkor a helyzet is még kedvesebb lesz ő számára, de hogyha ezt folytatjuk, akkor kérdezem, hogy közben hol van az én? Közben hol vagy te?
17: Hát szolgálni a másik embernek a gondolatait, a jó érzését, a másik embernek a véleményét irányítani, befolyásolni, az megint egy másik dolog. Az már egy bátrabb dolog.
18: Azt figyelem, hogy a másik hogy érzi magát, hogyan reagál, tehát túlságosan is nagy figyelmet szánok arra, és akár negatívan is interpretál a dolgokat, és a legkisebb gesztust rosszul értelmezem, és úgy érzem, hogy hát ez biztos, hogy most nagyon nem jó sikerült, nem érzi jól magát, most elégedetlen, most megbántódott, ez most biztos kritika volt, ez biztos elutasítás volt, tehát egy mondatot tudok úgy szétcsavarni, hogy abból a világ vége legyen, vagy egy smiley-nak a hiánya nálam az már. Akkor ezek engem utál. Nem volt ott kis szívecske? Utál. Vége. Úgyhogy óvatosan ezekkel a smiley-kkel.
21: És ha az ember erre rápörgeti magát végül, tényleg úgy kezdesz utána viselkedni, hogy tényleg bántod.
18: És az ember, és kiprovokálod azt, hogy utána téged eltaszítsanak, és tényleg csalódást okozzál, és te is csalódni fogsz.
21: És lehet így barátkozni egyébként?
18: Nagyon jó kérdés. Magyarul az a kérdés, hogy nekem vannak-e barátaim.
21: Hát tulajdonképpen ebből következik, az magamtól is kérdezhetném, hogy lehet így barátkozni, hogyha az ember állandóan így akar?
18: Nem egészséges, nem. Nehéz. Nem lenne szabad ennyire azt figyelnem, hogy nem lenne szabad abból kiindulnom, hogy nem megfelelő, amit csinálok. Meg igen.
21: Sőt, igazán a barátkozás az pont az lenne talán, de akkor ezt lehet, hogy mindkettőnknek mondom, hogy egy olyan helyen lenni, ahol pont mindegy, hogy milyen vagy, mert úgy szeretnek, ahogy vagy. Ha most ilyen vagy, akkor úgy. Ha úgy, akkor úgy. Mert magadért szeretnek.
18: Bárcsak így lenne.
21: De tudunk-e mi mást csak magáért szeretni, akkor ebből ez is következik.
18: Nem tudom.
21: Hát én se.
3: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.
5: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kocsis Dénes, színész.
2: Színészként természetes, hogy érdekel, hogy mit gondolnak mondjuk egy-egy produkcióról, vagy egy-egy produkciómról, de próbálok azzal foglalkozni, vagy azzal abban fejlődni, hogy a saját megítélésem esetleg előrébb helyezzem annál, hogy oda jönnek, nem tudom, ismerősök, és elmondják a véleményüket, vagy a gondolataikat. Tehát, hogy ne esetleg ne másoktól várjam az ő visszajelzésüktől azt, hogy én jobban érezzem magam.
3: Hát igen, de a hétköznapokban is van az az ember szerintem, aki mindig figyel arra, hogy mások mit fognak gondolni, viselkedjünk rendesen. Uh-huh. Meg van, aki meg egyszerűen van, ahogy van. És hogy mások most mit gondolnak, legfeljebb azt gondolják, hogy egy bármit.
2: Uh-huh. Ez szerintem lelkiállapot függő nálam. Tehát, hogyha jól vagyok...
3: Valúgy.
2: Aha, tehát ha jól vagyok, kiegyensúlyozott, akkor nem mozgat. Ha nem vagyok magammal rendben valamiért, akkor rosszul érzem magam a busz megállóba, vagy a villamos, vagy az utcán sétálva, vagy most biztos látják rajtam, hogy nem tudom, bajom van, vagy nem tudom, meg a kollégák. Meg hogyha van valami nagy bajom, akkor nagyon nehéz bemenni a színházba, nagyon nehéz bemenni. Mert az a baj, hogyha tőlem megkérdezik, hogy hogy vagyok, akkor elmondom.
3: Megmondta.
2: Igen. Tehát ezt szoktam is mondani, hogy vigyázz, mert elmondom. Vigyázz, mert elmondom.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
4: Természetesen, hogyha van egy beszélgetés, ahol azt látom a magánéletben, hogy szüksége van támogatottságra, lelki támogatottságra, de hát ezt is nagyon-nagyon fenntartással, mert nem én vagyok a tisztelendő atya, nem én vagyok az ő gyóntató papja, és aki ilyenre vágyik, hát az azért többet is kíván. Tehát az könnyen lehet, hogy meghaladja az én képességemet. És ebbe beleavatkozni elég veszélyes egy bizonyos szinten, több szempontból is. Először is, mert félreérti, borzasztó egyszerű, hogy félreérti, és elmegy valami más felé. Voltam így, hogy kollégina éppen válófélbe volt, találkoztunk, nem tudom, hol, talán egy riport előtt, nem tudom már, azt tudom, hogy ott a Kunigunda utcába a tévében volt, és hát panaszkodott. És ott úgy éreztem, hogy érdemes mondani neki olyan mondatokat, amivel erőre kap, amivel támogatni tudom, uh-huh, hogy kilábaljon ebből a krízisből. De hát ez pszichológusra van szükség. Hát én nem vagyok pszichológus.
3: Azt hittem, hogy ott valami aztán kikerekedett ebből,
4: hát
3: ez hogy félreértette.
4: Hát félre.
3: Félreértette?
4: Erősen félreértette, ha nem is úgy, ha nem is úgy értette félre, hogy
3: majd te megvigasztalod.
4: Igen, és itt gyakorlatilag itt bepróbálkozom, vagy valami. De úgy értette félre, hogy nekem erre szükségem van, erre a pár mondatra, amit ez a Harsányi Gabit nekem mond. Úgyhogy szegénykém állandóan hívott telefonon. A feleségem már megkérdezte, hogy most akkor mi is ez? Mi is
0: ez? Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
5: hobbirádió.hu
6: A rádió.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Csomor Csilla, színművész.
2: Mi, akik közszereplők, kirakatban élő emberek vagyunk, nekünk egy olyan mértéket kell képviselni, ami példa jellegű. Tehát nekem nincsenek nagyon szélsőséges megnyilatkozásaim, én szerintem nem vagyok egy megosztó ember, mértékletesen élek. Talán a legnagyobb fegyelmezetlenségem a nyelvem. Tehát még a tetteim nagyon jól koordinálhatóak, azért a szám néha eljár. Tehát a nyelvvel kell még egy kicsit nekem dolgozni, azon kell még dolgozni.
3: Benne van a Bibliában is, hogy a nyelv, nem is tudom...
2: Áldás és átok a nyelv hatalmában.
3: Ott van.
2: Igen. Nekem már az általános iskolai tanárnéni mondta, hogy Csilla, először gondolkodj, és utána szólalj meg. Tehát előfordulnak olyan pillanatok, amikor hirtelen vagyok, és akkor kiszalad. És akkor az már megtörtént, és akkor azt már utána, hogy lehet jóvá tenni, hogy lehet helyrehozni, hogy lehet elsimítani.
3: Néha azért mégis tudod jónak gondolni azt, hogy kiszalad, és lehet, hogy amiatt néha megengeded magadnak, hogy tulajdonképpen ez most nem baj, hogy kiszaladt. És akkor néha egy kicsit lehet, hogy feloldozást is adsz magadnak, hogy tulajdonképpen...
2: Előfordul olyan is, hogy most végre már ez érett bennem egy ideje, és most megmondtam. És az egyébként egy ilyen teherletétel, az egy kő, ami hogyha sokáig hordozom, és végül is egy nagy levegővel kiszalad, akkor az lehet egy jó dolog is, vagy jöhet belőle egy jó dolog is.
3: Most onnan indultunk, hogy mások mit gondolnak rólad, ez érdekel-e téged? Mert tudod, van, akit nagyon érdekel, biztos, hogy úgy, csak nehogy azt gondolják, hogy mit tudom én, micsoda. Van, aki meg biztos úgy él, hogy mit bánom én, hogy mások
2: az jó.
3: Mit gondolnak?
2: Az jó.
3: Jó lehet, aki, hát hogy
2: biztos.
3: Engem
2: biztos.
3: Aztán nem érdekel, nem törődöm semmivel. Pedig hát tulajdonképpen mégiscsak kellene azért törődni, nem? Mert olyan, mintha fentről nézve is mindig színpadon lenne az ember, hogy jól kellene viselkednie. Minden hajunk szála, minden cselekedetünk megfigyelés alatt van.
2: Ez így van.
3: És akkor e szerint pedig számít, hogy a jó Isten mit gondol rólunk.
2: De ez elsősorban ez a mi kettőnk szövetsége vele. Tehát, hogyha én tiszta vagyok, és én tudom, és ő tudja, hogy én jó vagyok, akkor felőlem aztán bárki bármit mondhat, aki kívül van.
3: Hát mondjuk tiszta az ember sose lesz.
2: A körülményekhez képest tiszta. Vagy abban a bizonyos ügyben tiszta.
3: Igen.
2: Vagy abban a helyzetben tiszta.
3: Igen.
2: De hát erre való a törekvés, tehát erre kell törekedni.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: Hobbi Rádió.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Ha véletlenül mások túl szépet hisznek rólad, hagyod? Áradoznak rólad, hogy jaj, hát a Gábor, és akkor mindenféle olyanokat mondanak rólad, amit azt érzed, hogy ez már aztán túlzás, ennyire ne mondjanak már ennyire szépet róla.
2: Az az igazság, ha jót mondanak neked, az az egódat boldogsággal tölti el.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Tehát elutasítani azt nem is illik.
1: De már túl jókat mondanak, mert olyan, ami nincs.
2: Ha túl jókat mondanak, az már egy másik kategória, mert azt már az ember nem hiszi el.
1: Hát azok már pedig nem hiszed, de ők elhiszik, akik mondják, és hiszik, és mondják, hogy annyira jó, hogy maga egy ilyen csodálatos ember, mert maga biztos ezt szokta, azt szokta, és olyan képtelen dolgokat mondanak, ami egyébként már messze meghalad téged, azt érzed, hogy túláradoznak.
2: Én úgy gondolom, hogy igen, van ilyen, de elnézést kérek. Idős létemre az én tapasztalatom az, hogy ha ilyen van, az bocsánat, nem véletlen. Amögött vagy valami érdek van, sajnálom, ezt kell, hogy mondjam.
1: Milyen jó, hogy mondod, tényleg.
2: Vagy pont az ellenkezője. Irigység. Ha túl dicsérsz, amikor nincs értelme, hiszen elég egy mondat, és azt rögtön vissza kell adni, azt is el kell mondjam. Te is nagyon jól nézel ki, nagyon jó voltál múltkorba, darabba, meg minden. Azt vissza kell adni. A rossznál van probléma.
1: Milyen jó, hogy mondod tényleg a jót rögtön visszaadni, mert egyébként, ha irigységből fakadna, hát mondjuk ott, ha visszaadjuk a dicséretet.
2: Volt ilyen az életemben, hogy nem hagyta abba a dicséretet, és pontosan tudtam azt, hogy ugyanakkor meg sajnos ugye a hátam mögött mást mond. Nagyon hamar megtanítottak az öreg színészek, hogy hogy kell erre reagálni, és akkor nem fog dicsérni többet. Azt kell mondani, na játsszuk ki. Mondjuk te dicsérsz engem, tessék.
1: Ja Istenem, de jó, hogy megint itt van. Hát a múltkor, amikor a templomban is ott ült a feleségével, hát úgy örültünk, hogy ott volt maga is. Maga egy áldott jó ember, olyan jó mindig. Énekeljen már is néha egy picikét itt, hát a többieket úgy szeretjük, hogy itt van. Maga ilyen áldott jó emberek kellenének mindig ide a templomba. Hát nagyon örülünk, hogy itt van. Reméljük jövő héten is eljön.
2: Igen, igen. Hát nagyon jól esik, amit mondasz. Én is így gondolom, amit te mondasz. Pontosan ugyanígy. Én egy áldott jó ember vagyok. Lefagy az arca. Lefagy.
1: Jó.
2: Lefagy.
1: Igen, lehet, hogy utána többet nem állna szóba veled. És
2: hát
1: mondaná,
2: de mondjuk templomba hát tetted ezt a kis helyzetgyakorlatot, ami
1: nem
2: nagyon érdekes,
1: hogy
2: jutott ez eszedbe, hogy templomba teszed a helyzetgyakorlatot, de izgalmas volt.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Listen to me.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A nagyon negatív kép élne rólad.
2: Hagyod?
1: Egyébként, de valami szélsőséges tényleg, hogy nem tudom, lop.
3: Hogyha egy olyan helyzetbe kerülnék, ha mondjuk ezzel az emberrel szembe kerülnék, aki ezt állította, akkor nem mondanám neki, hogy ez nem igaz.
4: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
3: Vagy ha ez mondjuk megint előkerülne egy közösségben, akkor nyilván helyesbítenék. Tehát tényleg egy ilyen... Tehát valakiről azt szeretem goromba, vagy nem tudom, tehát hogy a személyét kritizálni, vagy arra különböző azt megbélyegezni, vagy különböző jelzőkkel illetni, azt szerintem mindenkinek szíve joga. Ellenben az egy megint egy másik dolog, hogyha olyan valótlanságokat állítunk, ami nem a személyiségemmel kapcsolatos, hanem mondjuk a cselekedeteimmel, vagy amit mondjuk én mondtam, visszatérve a lopásra, akkor ezt nyilván helyesbíteném, hogyha módonban állna.
1: Hát, igen, aztán már lehet, hogy valakinek szinte a személyiség jegyévé válik, hogy lopós. Azt terjesztik, hogy már gyerekkorában is mindig a tollamat is elvette, mert együtt jártunk óvodába. Egyszer az ingem is nála maradt, sose adta vissza. A kedvenc baseball sapkámat csak egy órára kölcsön adtam neki, azóta se láttam. A szemüvegemet keresem, biztos az is nála van. Soroljam még mondjuk, hát az a Klaudia az ilyen, mondaná valaki.
3: Hát,
1: zavarna? Próbálnád helyre tenni?
3: Annak olyan súlyossága van, akkor igen. Aminek szerintem kötessége megvédeni magát, megpróbálnia megvédeni magát, és felelősségre vonni azt, aki ilyen csacskaságokat terjeszt, mert aki lehet, hogy velem elköveti, velem szemben, lehet, hogy máshol is meg fogja tenni. Főleg, hogyha nyilvánosan állítunk valakiről valamit, annak azért nagyon komoly kockázatok, következménye is lehetnek.
1: De most gondolj bele, kiáll az ember helyesbint, és akkor akik elhiszik a rondaságot, azok úgyis azt gondolják majd, hogy ne, már mentegetőzik. Na, pedig láttuk rajta, mindig is gondoltuk. Hát látszik a szemén, hogy olyan. Na most meg itt mentegeti magát. Ha pedig az ember hallgat, nem?
3: Nem mindenről lehet hallgatni. De amúgy értem, mire gondolsz, hogy sok esetben tényleg működik. Amikre én kiéleztem a példát, az inkább tényleg ilyen közéleti helyzetekre, amikor muszáj néha mi igazolni, hogy nem úgy van, amíg valakit állít.

0: Kocsis Dénes, színész.
1: Így is úgy is azt hiszik egyébként, amit akarnak, és azon nem biztos, hogy egy beszélgetés változtathat. Aki tényleg meg akar ismerni, az látni fog engem a valóban. Aki tényleg meg akar ismerni, az látni fog engem.
2: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: A sztárportré most folytatódik.
1: Csomor Csilla színművész.
2: Olyan nincsen, hogy egy embert tetőtől talpig megismerjünk, még saját magunkat se, pedig ezen dolgozunk. Egy másik embert meg aztán hogyan? Tehát ott mindig
3: szavak
2: vannak
3: nélkül.
2: Mindig vannak rejtett titkok, tartalékok.
3: Vannak, de szavak nélkül.
2: Persze, nagyon
3: mozdulatokból.
2: Ezzel dolgozom. Tehát a metakommunikáció eszközei, a mimika, egy tekintet, ezek nagyon sokat elárulnak. Tehát azokból, hogyha valaki ezt tanulmányozza, akkor azokból lehet levenni információkat.
3: Sőt, érzésből tulajdonképpen, akár még háttal is állhat az az ember.
2: Energiából.
3: Vagy akkor igen. Energiából is érzed.
2: Igen. Ebben én egész jól működöm, mert hogyha bemegyek egy helyiségbe, és ott vannak ismeretlenek, akkor ott az energiákat rögtön le tudom venni. Sőt, mondok mást, színpadon vagyok, és teszem a dolgomat, és rögtön meg tudom érezni, hogy ott azon a nézőtéren milyen energia összetételű emberek vannak. Elfogadóak velem? Támogatóak velem? Szeretnek engem? Távolságtartóak velem, jönnek velem, azonosulnak velem, tehát ezeket mind már az első pár percben ezeket letapogatom.
3: Szerintem egyébként ezt mindenki meg tudja csinálni, csak valószínűleg sokan nem hiszik el, hogy az az érzés az igaz, amit érez a másikkal kapcsolatban. Mit szólsz ehhez?
2: Elképzelhető, vagy miután nem tudatos, ezért nem is foglalkoznak
3: nem is
2: vele,
3: fel.
2: És nem is tűnik fel. Nem tudatos, ezért nem is tűnik fel. Nem is tűnik fel.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hobby rádió!
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
8: Hobby rádió. A hangadó.
5: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Műsorajánló.
9: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
10: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
3: Jön a vagyonadó, törvénnyel büntetnék a manipulatív AI videókat, sűrű összre készül a kormány. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jön a vagyonadó, törvénnyel büntetnék a manipulatív AI videókat, sűrű összre készül Magyar Péter kormánya. Szeptembertől sorra érkeznek az országgyűlés elé a minisztériumok törvénycsomagjai. A tervek szerint októberben kerül az országgyűlés elé a 2027-es költségvetés, és még abban a hónapban benyújtják a vagyonadóról szóló törvényjavaslatot is. Már 2027 elején megkezdheti az Európai Ügyészség a működését Magyarországon. Egyebek mellett szeptemberben eltörlik a pedagógusok szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat is, és átalakítanák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét is, valamint átalakítanák a nemzeti kulturális alapot. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védettár alá csökkent az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Nem tetszik a polgármestereknek a fizetésük csökkentése, személyes egyeztetést kérnek. A megyei önkormányzatok országos szövetsége a nyílt levél szerint a sajtóból értesült, hogy a Tiszapárt a polgármesteri illetmények jelenlegi szinten történő befagyasztását és a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének felére csökkentését célzó javaslatot nyújtott be. A javaslatot nem csak azért sérelmezik, mert nem tartja tiszteletben az egyenlő bánásmód elvét, hanem azért is, mert azt csugalja a választópolgároknak, mintha a vármegyei közgyűlések csak érdemi munkanélküli találkozóhelyek lennének. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon keddig vizet osztanak az utasoknak. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszesi tulakot nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyel, rosszulét esetén pedig egy palack víz vagy a mentők értesítése életet menthet, tette hozzá a szakminiszter. Minden órában meghal egy tüdőrákos beteg, de sokkal jobb a helyzet, mióta tilos beltéren dohányozni. A dohányzással összefüggő daganatok kialakulása 12 év alatt 30%-kal csökkent a férfiak, 12%-kal a nők körében. A dohányzás beltéri betiltása komoly áttörést hozott, javuló tendencia figyelhető meg a passzív dohányzás visszaszorításában. A több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések lehetnek. A legmagasabb hőmérsékletek délután 30 és 35 fok körül alakulnak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Június 22-e, hétfő. Budapesten lezárták mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. Mától a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Mától egyirányúsították a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zelk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnt az egyirányúsítás. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Tart a felújítás a Mester utcában. Mától a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút közötti szakaszon a villamos sínekre terelik a forgalmat. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Magyar utcát a Kossuth Lajos utca és a Ferenci István utca között rendezvény miatt ma 20 órától éjfélig.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
6: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, dr. Sári Kornéliát, fül-orr-gégész szakorvost, a Gyógyító és Oktató Központ tulajdonosát Budapest szívében, a Víg Színház mögötti munkahelyén. Köszönöm, hogy itt sor kerülhet erre a beszélgetésre. Dr. Sári Kornéliával legutóbb a sokszínű akupunktúra találkoztam, ahol az akupunktúra sokféleségéről és a hozzá kapcsolódó, az akupunktúrás pontokat is felhasználó egyéb gyógymódokról is szó volt. Dr. Sári Kornéliánál egyénre szabott kezelést kap a gyógyulni vágyó. Miből áll ez, Kornélia?
1: Mindenfélét kezelek, tehát mindenféle betegséget és lelki zavart is. Amikor először jön hozzám egy beteg, hát az első dolog, hogy megfigyelem. A bőr fényétől, a bőr színéig, a mimikájától, a mozdulatok élénkségéig, a hang erősségéig, mindent. És közben kikérdezem. A kikérdezésnél mindig van hát egy fő panasz, ami miatt jön, de hát mellette mindig van legalább 5-6 egyéb tünet is. Különösen a Covid óta ezek nagyon megszaporodtak. Ezeket egy rendszerben mindjárt leírom, mindenkinek van egy korlapja abba. Utána megvizsgálom ezt a kínai orvoslás szerinti vizsgálat, tehát a megtekintés, tapintás, nyelvdiagnosztika. Megvizsgálom, kap egy energetikai tisztítást, utána egy lézeres energiamező tisztítást, és aztán akupunktúrát. És amíg fekszik a tűk alatt, ez egy fél óra, közben összeállítom, hogy miket kell neki szednie. A kvázi gyógyszerek, mert gyógyszert nagyon ritkán használok, ezek általában homeopátiás szerek, bakvirágcseppek, és egyéb, vagy mondjuk epehajtószerek, vagy epehajtó reggeli.
0: Vagy vájtisztítószerek, gondolom.
1: Igen, vagy béltisztító, vagy vesetisztító, tehát mindenféle szervre vannak tisztítószerek és erősítőszerek. Erősítésre többnyire ajurvédászereket használok. Tehát ezeket összeírom, amit én meg tudok itt csinálni, azt megcsinálom, illetve vannak kínai gyógyszereim, azt is odaadom, és a többit megmondom, hogy hol vegye meg. És aztán kétszer-háromszor így hetente kell jönnie, aztán így egyre ritkábban. Mert ezek a homeopátiás szerek, egyéb tisztító és erősítő szerek, ezek mellé nem kell olyan sok akupunktúra. És ez azért is jó, mert tényleg nagyon sok a beteg.
0: Te eredeti végzettséged szerint fül-orr-gégész szakorvos vagy. Hogy jutottál el a tradicionális kínai orvosláshoz?
1: Hát mondhatnám azt, hogy véletlenül.
0: Az életben nincsenek véletlenek, azt tudjuk.
1: Így van. Tehát körülbelül 6-7 éve dolgoztam az István Kórház fül-orr-gége osztályán. Egyébként szerettem azt is csinálni, csak éreztem, hogy ez egy nagyon behatárolt terület, és egy csomó tünetet nem lehet kezelni azzal, például a fülzukást vagy a szédülést. És akkor véletlenül bekeveredtem egy akupunktúrás kongresszusra Szegeden. És ott mindjárt találtam ismerősöket, akik együtt tanultak, és mondták, hogy menjek én is hozzájuk tanulni. Aztán megint csak véletlenül pár hónap múlva építészmesteriskolásokkal kikerültem Kínába, és akkor már tudtam, hogy ott mit kell venni, de megfogott az a az a harmónia, az a minden összefüggést figyelembe vevő gondolkodásmód, amit ott láttam. Különösen a kínai kertek kapcsán.
0: Kertek.
1: Hogy ott a növények, a patakok, az épület, ornamentika, a bútorok, ez mindegy teljes összhangban voltak. Olyan fantasztikus összhangban, amit
0: Európában nem látunk.
1: Nem, tehát hogy a természet, a kövek, a kapuk, tehát minden, a természetből is mindent felhasználtak, és úgy alakították, hogy no, hát így kezdődött. Aztán megint csak véletlenül egy évvel később Kína egyik legnagyobb akupunktúrását hozta ide Őri Ajándok, aki a tűmanipulációra megtanított, és aztán megint csak véletlenül körülbelül két év múlva Kanadából hazaköltözött egy nagy tudású magyar akupunktúrás, és ő egy 3 éves tanfolyamot indított, amit én elvégeztem. És olyan jól és alaposan megtanította, hogy utána kikerültem Kínába egy kórházba dolgozni, és tudtam ugyanazt, mint az ottani orvosok.
0: Gratulálok! Te a páciens energia keringésébe nyúlsz bele.
1: Igen.
0: Mivel? És hogyan?
1: Egyrészt már a tisztítással, az energiatisztítással, és hát a tűkkel. Tehát a tűkkel én a páciens energia keringését tudom irányítani arra, amerre én akarom.
0: Tehát ezzel a vérkeringés is jobbul.
1: És aztán körülbelül, tehát megy elől az energia, és mint egy vonatnak a mozdonya, és rögtön utána megy a vér is. És ugye úgy befolyásolom mind az energia, mind a vérkeringést, hogy igazán az eredeti egészséges állapotot állítsuk helyre. Tehát az eredeti állapotot szeretném én mindig visszahozni, visszaállítani.
0: Testi betegségek nagy része így jobb lesz. De mi van a lelki betegségekkel?
1: Ugye a negatív érzelmeink, ezt egyébként már a modern neurobiológia pontosan így látja, bebizonyította. Tehát a negatív érzelmeinknek is van energiája, és van anyaga.
0: Csak más, mint a pozitív gondolatoknak, nem?
1: Még csak az se egészen más, de majd mindjárt. Tehát, hogy ezek az érzelmek, egy-egy érzelem egy-egy adott szervrendszerhez kapcsolódik. Tehát oda van, mint egy lerögzítve. Mondjuk a harag a májhoz van rögzítve, vagy a félelem a kismedencéhez, vagy a
0: agresszió.
1: Hát a harag, agresszió az ugyanaz, az máj, igen. A bánat a tüdőhöz, fásultság a szívhez, tehát így. És amikor én energiával megkezelek egy-egy szervet, akkor a negatív érzelem része is felszabadul, és kimegy. Tehát ki tudom vezetni. Ezért van az, hogy gyakran szúrás közben sírnak. Azt se tudja mitől, csak egyszerűen ömlik. És hasonlók.
0: Az akupunktúrás tűnek, mint mondod, van egy mechanizmusa, és van egy tisztító ereje is. Beszúrod a test egy bizonyos pontján a bőrbe, és...
1: Nem a bőrbe, hanem a bőr alá. Tehát
0: bőr
1: a pontok nagyon különböző mélységekben vannak. Van olyan pont, mondjuk így a köröm mellett, ami 1 milliméterre van a bőr alatt, de mondjuk a fenéknél levő pont, az 10 centiméjen van.
0: És azt be tudod szúrni?
1: Hát be, hogyne.
0: 10 centiméjen?
1: Hát ott van a pont, mindig a pontba kell beletalálni, különben hát csak kézzel között működik. Igen.
0: Az így keletkezett energia intelligens.
1: Igen.
0: Miért? Oda megy, ahol a legnagyobb hiány van?
1: Pontosan, igen. Tehát ez egy intelligens energia. És amikor beszúrom a tűt, akkor nem csak a beteg saját energiájával dolgozom, hanem a kínai orvoslás úgy mondja, hogy a Tao energiájával.
0: Univerzum.
1: Tehát az univerzum az univerzum tiszta energiáját is beviszem. Egyrészt ezért intelligens, másrészt pedig azért, mert minden energia, amit megmozgatok, és egyáltalán az egész energia keringés folyamatosan átmegy a szívünkön. És a szívünk az nem csak ez a szerv, ami a vérkeringésért felelős, hanem a tudatunk központja is, a tudatunk irányítója is. És ezzel a bizonyos Tao-val a legközvetlenebb kapcsolatban van. És a szív levesz minden információt a test minden részéről, és rögtön válaszol is rá, tehát visszaadja azt az információt, amit ő gondol, hogy csinálnia kell az energiának ott, ahol.
0: Nálad nem csak gyógyulni lehet, nem csak az emberek testével foglalkozol, hanem tanítasz is. Milyen továbbképzések vannak itt?
1: Hát háromfajta tanítást csinálok. Van egy alaptanfolyam, akupunktúrás alaptanfolyam, ott is tanítok. Folyamatosan
0: ezek helyileg itt vannak?
1: Az alaptanfolyam nem, az máshol van. Az a Pécsi Egyetem által szervezett alaptanfolyam. De 20 éve tartok továbbképzést, tehát már akupunktúrát tanult orvosoknak továbbképzést. Ez ilyen tulajdonképpen gyakorlati konzultáció, és van elméleti része is. És harmadrészt meg van nekem egy speciális módszerem, ami hát nem az enyém, egy kínai módszer, a repülőcsi módszere, amit Magyarországon, hát én tanultam meg, aztán terjesztettem. Hál' Istennek van már néhány nagyon-nagyon jó tanítványom, és ezt még egy harmadik tanfolyam keretében tanítom ezt a módszert. A repülőcsi módszer, ebből könyvet is írtam, most fog majd megjelenni a második kiadása. Abból áll, hogy az ember körüli teljes energiamező energiáját használja. Tehát egy-egy tű beszúrással én sokkal-sokkal nagyobb energia áramlást tudok létrehozni, mint a hagyományos akupunktúrával, vagy az eddig ismert akupunktúrával. Valószínű egyébként ez a legősibb módszer, azért kicsit keresem itt a szavakat. Tehát, hogy sokkal nagyobb áramlást tudok létrehozni, sokkal szélesebb sávban megy az emberben az energia, és ezért sokkal kevesebb kezelés kell. Tehát sokkal gyorsabban és nagyobb eredményeket lehet vele elérni.
0: Mi a különbség? Más irányba szúrod a tűt, más helyre, vagy más energetikai tudatossággal? Mi a különbség, mint a hagyomány?
1: Egyrészt máshogy manipulálok, másrészt a tudatomban ott van, hogy ennek így kell menni, és úgy is megy. Tehát mindig a szándékunkkal is tudjuk befolyásolni.
0: Gondolatunk teremtő ereje.
1: Áramlást, így van.
0: Használsz fitoterápiai dolgokat is a tűhegyén?
1: Nem, a tűhegyén nem, a tűhegyén semmit. Tehát nem tartom jónak, hogyha a pontokba a tűhelyet injekciót nyomnak be, vagy cérnát raknak, vagy bármi. Tehát ha ahogy a tűt beszúrjuk, az sérülés, mert egyetlen sejt sem sérül meg. Semmi. És nem is vérzik. és ez nagyon fontos, hogy így legyen. Fitoterápiát használok, de vagy tea formájában, vagy homeopátiás szer formájában.
0: Mert én láttam olyan akupunktúrás orvos dolgozni, aki mielőtt beszúrná a tűt, valamilyen fitoterápiás tinktúrába mártja be a hegyét, és úgy szúr. Hát nem tartott helyesnek?
1: Az csak helyileg hat. Az csak helyileg hat. Hogyha én homeopátiás szerben adom be ugyanazt a valamit, akkor az az egész testében hat.
0: Kornélia akupunktúrás orvos, de mellette aktívan használod, mint mondtad, a homeopátiát és a pszichoterápiát. Hogy ötvözöd ezt a hármat? Egyéntől függően?
1: Persze, teljesen. Kinek mire van szükség?
0: Tehát nincs két azonos ember, nincs két azonos terápia, és nincs két azonos betegség sem.
1: Így van. Általában az akupunktúrát és a homeopátiát egyszerre használom. Tehát akupunktúrával ugye megmozgatom az energiákat, valami mondjuk így, hogy rendet rakok az energia keringésébe, homeopátiás szereket pedig gyakran arra használom, hogy mondjuk gyulladásos váladékot kisöpörjek, vagy nehéz fémmérgeket kisöpörjek, vagy izmokat lazítsak még pluszba, vagy erősítsek, ilyesmikre. Tehát, hogy így nagyon jól kiegészítik, és ki is vált egy néhány akupunktúrás kezelést.
0: És hogy jön ide a pszichoterápia?
1: Na most az akupunktúrával és a homeopátiával negatív érzelmeket ki lehet vezetni az emberből. De ezeknek nagyon mély gyökerei vannak. Vagy az ő életében, a kisgyerekkorában, vagy éppen a születése, vagy magzati korában.
0: Vagy előző életében, nem? De hiszel benne?
1: Igen, egyébként hiszek. De nagyon gyakran az előző generációk életében. Például, hogy a nagyanyját megerőszakolták a második világháborúban az oroszok, és a mostani unoka nem képes párkapcsolatra, vagy nem képes orgazmusra, vagy nem lesz gyereke. Tehát, hogy nagyon szoros összefüggés tud lenni, és ezek a 2-3-4 generációval azelőtt történtek, nagyon erősen hatnak a mostani életünkre. Nem is gondolják az emberek, hogy valami miért is nem megy. Azért, mert a dédpapa felakasztotta magát. Most mondtam valami.
0: Ma a civilizációs betegségek, mondhatjuk úgy is, fénykorában dívik, mint betegségjelző a depresszió. Mi ez lényegében? Energiahiány?
1: Hát nagyon sokszor energiahiány. Nagyon sokszor energiahiány. Tehát egy átlag depresszió többnyire az. És azt lehet is kezelni akupunktúrával. Aztán vannak olyan mély, a pszichoterápia úgy mondja, hogy alapzavaros dolgok, tehát megint ilyen nagyon kicsi gyerekkori, nagyon mély sérülések, amik depressziót is okoznak, vagy annak valamilyen válfaját, a mániákodepresszívát mondjuk.
0: Tehát ezek mind tudat alatti dolgok, vagy
1: általában tudatalatti, mert hogy anno, amikor történt,
0: csak a szőnyeg alá seperték, nem?
1: Csak úgy tudta átélni az ember, ez egy énvédő mechanizmus, úgy tudta átélni az ember, hogy besülyeztette a tudatalattiba, hogy ne is emlékezzen rá. De attól az még ott van, és csinálja a testi és a lelki tüneteket.
0: Pszichoterápia. Pszichodráma. Van közöttük különbség, és mi a pszichodráma?
1: Hát a pszichoterápia az egyéni terápia. A pszichodráma is pszichoterápia, de az csoportos.
0: Hogy történik?
1: A pszichodrámánál tulajdonképpen jeleneteket játszunk el, vagy az ő életéből, aki éppen jelentkezik játékra, vagy a felmenői életéből. De olyan is van, hogy mondákat játszunk el, vagy ők közösen írnak egy mesét, és azt játszunk el. Tehát ez egy játék. Igazán egy szerepjáték.
0: Abból a célból,
1: hogy a saját szerepét játsza, és ugyanilyen terápiás célja van, igen.
0: Tehát a tudatalattinak a felszínre hozása, vagy mi a cél?
1: A cél az, hogy azok az életterületek, amik most nem mennek neki, többnyire a párkapcsolat, vagy a nem tudom, hogy mit dolgozzak, vagy az állandó konfliktuson van a főnökömmel, tehát ezek a leggyakoribb témák, ezeknek megkeressük a gyökerét, oda elmegyünk, ott feloldjuk egy játék keretében, és utána visszajövünk és helyreállítjuk.
0: Milyen területeken használod az akupunktúrát? Mindenfajta betegségre használható?
1: Mindenfajta betegségre használható, amit nem operálni kell. Tehát az összes keringési, emésztési, reumatológiai betegségre, fájdalomszindrómára. De most már, hogy öregszem, kidolgoztam még egy speciális arcránctalanító kezelést is, ami nem is tükkel, hanem lézerrel történik.
0: Érdekes.
1: Itt van egy asszisztensnő, aki kozmetikus is, őt betanítottam, és ő csinálja ezt a lézeres, csak az arcot, akupunktúrás pontokon az arcot kezelő ránctalanítást, és fantasztikus. És nem botrox, és semmi. Uh-huh. De a ráncok megszűnnek.
0: Uh-huh. Azt mondtad, akupunktúra mindenütt használható, ahol nem kell operáció.
1: Igen.
0: Mi van abban az esetben, ha valakinek mondjuk csípőkopása van, csípő artrózéja, elmegy orvoshoz, azt mondja, hát maga már 75 éves, és magának már csípőprotézis kell. Ilyen esetben, hogyha egy orvos kimondja az áment, lehet még akupunktúrával próbálkozni az operáció előtt?
1: Hát attól függ, hogy egyértelműen nagyon tönkre ment a csípőízület, akkor már nem érdemes, de ha még nem ment nagyon tönkre, tehát ezt a
0: két hogy lehet megállapítani, mert nézőpont kérdése, hogy ki melyiket szorgalmazza?
1: Hát azért a két orvos meg tudja beszélni, meg a röntgenkép azért mutatja, hogy mennyire ment tönkre az az ízület. De meg lehet azt próbálni minden alkalommal, hogy először akupunktúra, hogy hát ha segít, például a gerincnél, a porckorongsérveknél sokkal érdemesebb akupunktúrát csinálni, mint műtétet. Még kiszakadt sérvnél is. Tehát, hogy érdemes először akupunktúrát, és aztán, ha egy 4-5 kezeléssel nincs javulás, akkor még mindig ott van a műtét.
0: Fogyaszt az akupunktúra? Mert ez sok nőt érdekel.
1: Igen, lehet fogyókúrázni is, de a fogyókúra tulajdonképpen abból áll, hogy a belejében, a gyomrában, vagy a máj epében levő gyulladást, kórokozókat kipucoljuk.
0: Tehát előbb tisztítani kell.
1: Előbb tisztítani kell, gyulladást megszüntetni, és erősíteni a beleket, és ezt mind tudja az akupunktúra. De nem helyettesíti a mozgást, és a kevesebb evést sem.
0: Milyen tisztító kúrákat ajánlsz te a hozzád fordulóknak?
1: Minden szervnek van tisztító kúrája, de ami a leggyakrabban használt, vagy általam használt, az a májtisztítás, amit én szerintem minden embernek évente 2-3 meg kellene csinálni, keserű sóval, és a béltisztítás.
0: Én a Dr. Hulda Clark féle májtisztítást ismerem, melyiket használom.
1: Én is azt használom, és az nagyon jó is. Persze annál is tudni kell, hogy mikor szabad, és mikor nem.
0: Ha valaki, csökkenő holdnál.
1: Ha valakinek epeköve van, akkor nem szabad csinálni.
0: És csökkenő holdnál.
1: És van a májnak olyan állapota, amikor nem képes kiválasztani annyi epét, mert annyira gyenge. Akkor először fel kell erősíteni, és csak utána lehet májat tisztítani. Tehát, hogy ezt mind azért,
0: tudni kell.
1: Azért át kell gondolni, hogy mikor mit csinálunk.
0: Nálad minden szervre tudsz tisztító kúrát ajánlani.
1: Igen.
0: Kérdem én, van a testtisztításának egy sor rendje, hogy kezdjük a májjal, fejezzük be mondjuk a vérrel és a nyirokkal, vagy teljesen mindegy, hogy hogy kezdjük?
1: Hát van egy sorrend, és pedig a vesével kell kezdeni a sorrendet.
0: Tehát először vese.
1: Vese, utána a máj, utána a beleg, utána lehet a nyirokrendszer, tüdő, és ha bőre is szükség van, akkor igen, vagy az ízületekre.
0: Mert ha nem így csináljuk, akkor összezavarodik a kiválasztás?
1: Akkor mondjuk,
0: vagy egyik helyről átmegy a másikba?
1: Amit mondjuk a májba elindítok, kórokozókat, méreganyagokat, az esetleg a vesébe lerakódik. És akkor bírja a vese, vagy nem bírja?
0: Tehát a vesével kell mindig kezdeni.
1: Igen.
0: Én nagymamámtól hallottam a faszén gyógyhatásáról. Hol szerezhetünk be? Ez egy nagyon egyszerű, olcsó és hatékony dolog. Használod te is?
1: Nem nagyon használom, bevallom, de én is hallottam róla, és interneten lehet beszerezni. De én nem más dolgokat használok. Bértisztításra például egy ajurvédás receptet használok. Egy mongolbabos bértisztítást.
0: Minden olyan esetben, mikor orvosilag úgymond minden rendben van, mert a labor eredmények jók, mégis különféle tünetekkel jelentkezik nálad a paciens, akkor te mit teszel? Tisztítod az egész testet, ami nem árt, csak használ?
1: Ha már a laborjai rosszak, az már egy komolyabb beteg.
0: De ha a laborjai jók, és mégis...
1: Tehát attól még lehetnek tünetei, és attól én még találok...

0: Tehát abszolút. Igazán egészséges embert még nem láttam. Tehát aki nincs akupunktúrás kezelni való, olyat nem láttam.
1: Egy újszülöttnél se, ugye?
0: Hát újszülöttet nem igen hoznak ki, tehát egy csecsemőket hoznak, és azokat kezelem.
1: Kezelni kell.
0: Azokat mi? Persze lézerrel kezelem, nem tűvel.
1: Nem tűvel. Mi köze van a kandida gombának a nehéz fémekhez? Mert manapság mi majdnem minden emberbe nehéz fém kivezetés kéne végezni.
0: Igen. Tehát a kandida gomba az nagyobb részt a belegben van, például az elhízás egyik oka ez, és ezért kívánják az emberek az édességet, mert azzal igazán a gombáikat etetik. És ez a nyákos váladék, amit a gomba termel, abba szeretnek a nehézfémek beleülni. Eleve, ha egy kis gyulladás van a nyálkahártyákon, ez akár a tüdő nyálkahártyáján, vagy torok nyálkahártyáján, vagy a beleg nyálkahártyáján, igen, oda is beül a nehézfém. Nagyon gyakran, főleg a higany. Az ólom inkább a gerincbe szeret meg.
1: És a kadmium meg az agyba.
0: Igen. Igen.
1: Milyen nehézfém kivezetést csinálsz itt? Mindenfélét?
0: Minden. Hát homeopátiával, hál' Istennek, mindent meg lehet oldani.
1: Milyen hosszú egy kúra?
0: Minden nehézfémet. A nehézfém kivezetés. Igen. Hát úgy 2 hónap.
1: 2 hónap. Ezt ott te megmutatod, és otthon folytatja. Vagy be kell járnia?
0: Nem, csinálok neki homeopátiás szert, és szépen otthon szedünk. Lemérettem, általában van egy gép, egy vegatesztes gép, amiben ki lehet mérni, hogy milyen nehéz fémek vannak benne, és akkor az alapján adok különféle higítást, ugyanabból a fémből, és az fogja kivinni.
1: Tehát Hanemán azt mondta, hasonlót a hasonlóval gyógyítani. Így csinálod te is?
0: Igen. Tehát ha higanyból van benne sok, akkor higanyt adok neki, csak nagy-nagy higításba, amiben szinte anyag már nincs is.
1: C300, C200?
0: C200 vagy C1000, igen. De a rezgése benne van, és az így kiüti.
1: A 100%-ig meg tudod állapítani, hogy milyen nehéz fém van a paciensbe. Lehet, hogy egyszerre 2-3 fajta.
0: Géppel ki lehet, sokfajta gép van erre, amivel ki lehet mérni pontosan.
1: És hogyha több fajta nehéz fém van, mondjuk agyába, belébe, más-más?
0: Hát nyilván nem egyszerre vezetek.
1: Tehát mindig a...
0: Tehát, hogy bírnia
1: sornia,
0: is kell.
1: Sorba kell.
0: Igen. Uh-huh. Igen.
1: Tehát
0: tehát mindig, amiből a legtöbb van,
1: azzal kezdesz. Uh-huh. Ízületek tisztítása. Hogy történik a legegyszerűbben? Nagymamám babérlevéllel csinál.
0: Pontosan, babérlevél teja. Kiskanálnyi mennyiségekkel, igen.
1: Te is ezt ajánlod. Igen.
0: De szoktam használni kell káposztalevelet is.
1: Ó, azt az oroszok a ízületek tisztítására. Igen. Te is?
0: Igen, igen. Tehát éjszakára rá kell.
1: Igen. Kiegyenesítették, megtörték az ereket.
0: Le kell mosni, megtörölni, igen. A nagy ereket kivágni, és éjszakára így ráteríteni, mondjuk a térdére, és valamivel odafogni. És akkor szép lassan kiszívogatja ott a váladékokat.
1: Igen.
0: Nem csak ízületekre, hanem lábszárra. Vagy
1: igen, bár. Sőt, én még láttam saját szememmel, hogy bőr alatti lipom csomókat, amit az orvos ki akart operálni, oda tettek káposztaleveleket így, hetekig, és egyszerűen kiszívta, és nem kellett operálni.
0: Így van. Tehát csodálatos. Ez a régi gyógymódok működnek. Nagyon jól működnek.
1: Most egy dr. Sáli Kornélia által kiválasztott zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves Kornélia, a műsor címe egészségedre. Mit teszel te egészséged érdekében napi vagy heti szinten, hogy ilyen fit, csinos, fiatal hölgy vagy? Hát, gyönyörű vörös hajjal, sima bőrrel.
1: Hát teszek érte, tehát magától azért nem, tehát egy kor után már magától semmi nem megy. Tehát nagyon megnézem, hogy mit teszek. Tehát ha lehet, csak biopiacon vásárolt és magam által főzött dolgokat eszem. Mára még egy jó étterembe is, hát mindig belecsúszik valami, ilyen kifőzdékbe soha nem eszem. Reggelire viszonylag többet eszem, ebehajtósan. Ebédre többnyire zöldségeket és zabkása, vagy köles, vagy ilyesmiket, és vacsorára csak egészen minimálisan gyümölcsöt, joghurtot, ilyesmit.
0: Tehát te is vallod, reggelizd, mint egy király, ebédelj, mint egy polgár, és nagymamám mindig azt mondta, a vacsorát adod az ellenségednek.
1: Így van, így van. Na most ez emellett körülbelül 30 éve jogázom rendszeresen.
0: Látszik?
1: Tehát az ugye a joga ezekkel a túl nyújtásokkal egy csomó energiát szabadít fel, és ruganyosabbá teszi a testet. De én csinálok kriya jogát és rádzsa jogát is, tehát meditációkat is csinálok. A kriya joga az energiaközpontok jogája, fantasztikusan jó. Ugye a hatha joga a végtagok jogája. Tehát, hogy így fokozatosan tanultuk először a hatha jogát, kriya jogát, rádzsa jogát, és légző gyakorlatokat is csinálok. És akkor emellett van két kutyám, akikkel muszáj sétálni minden nap, tehát sétálok velük minden nap. Hát ez egy fél egy óra körülbelül.
0: Hogy jól néz ki, egyszer nyilatkozott Sophia Loren, és mi a véleményed ezzel kapcsolatban? Azt mondta, attól néz ki olyan jól, hogy minden nap spagettit eszik. Egy másik úgy nyilatkozott, nem tudom ki volt az, melyik világszépség, hogy a gének. Nem csinál semmit, csak a gének. Mi a véleményed a kettőről?
1: Egyikbe se hiszek.
0: Én se.
1: Hogy a spagettit, hát én is szeretem a spagettit, tehát eszem spagettit, kagylóval.
0: De az nem tesz semmit, mert te azt mondtad, sok mindent teszel, de, hogy ilyen jól nézel ki, és a génekbe se, de, ugye?
1: Sokkal inkább ez az evés mennyiség beosztása, és a mozgás, és hát a lelki stabilitás.
0: Mi a véleményed a harmadik véleményről, belső kisugárzás, belső szépség?
1: Hát, ugye, hogyha valakinek rendben van a lelke, nincsenek negatív érzelmei, és van egy Isten kapcsolata, ez mind kell ahhoz a bizonyos belső kisugárzáshoz. Legfőképpen az Isten kapcsolat. Tehát Isten nélkül nem lehet gyógyítani.
0: Van egy olyan mondás, fiatal arc mindenkinél szép, időskorba pedig azt viseljük, amit...
1: csináltunk magunknak.
0: Igen.
1: Így van, pontosan. Igen. Igen.
0: Test, lélek, szellem, a három lábú szék, professzor dr. Papp Lajos szerint, mi a te véleményed? Te is azt mondod, hogy minden mindennel összefügg?
1: Igen, igen. Tehát a szellem az elsődleges, a szellem vagy a tudatunk, és ugye a tudatunkat a szívünk irányítja. Tehát, hogy a szívünk rendben legyen, és stabil legyen, és érzelemekkel teli legyen.
0: És kötődésünk legyen a Teremtővel.
1: És igen, és azt tartja az Istennel a kapcsolatot, így van.
0: És a lélek?
1: Na most a lélek ugye az az érzelmek összessége, abban már nagyon sok minden belefér. Tehát abban negatív érzelmek is beleférnek. És teljesen normális, hogy valaki néha fél, vagy néha haragszik valakire, csak ne ragadjon bele. Ne ragadjon bele. Tehát valahogy oldja meg, vagy ő maga, vagy kérjen segítséget, de hogy a szabaduljon fel, ő szabaduljon meg tőle. És akkor rendben lesz. Tehát ez a lélek része. A test megbeszéltük. Tehát a testet igazán a tudatunk, a szellemünk irányítja.
0: A testtel foglalkozik az egyetemes orvoslás. Láttam egyik rajzát, nem nagyon közismert, nem olyan közismert, mint a négy karú, négy lábú férfi, a körbe és a négyzetbe, amit én is használok nagyon gyakran, mert tetszik, hanem egy ismeretlen rajzát a ember energiájáról és az emberi testről, ahol azt jelzi a rajzon, hogy az emberi test, ha 100-nak vesszük minden, ami az emberhez tartozik, az emberi test csak 6% volt, és 94% a lélek és a szellem. Tehát gyógyítás terén csak 6%, amit a testen keresztül, mondta ő, tudunk gyógyítani, és 94%, amit a diszharmóniát, mondjuk ne betegséget, mondjuk a diszharmóniát a lélek és a szellemen keresztül gyógyítani tudnánk. Mi a véleményed?
1: Hát 100%-ban nem tudom megmondani, de ez egy állandó oda-vissza hatás van ezek között. És ugye a nyugati orvoslás csak a testen, illetve a test anyagán keresztül avatkozik be. Csak az anyagán keresztül. Az energetikáját figyelembe se veszi. A keleti orvoslás az anyagon és az energián keresztül egyaránt, és a szellemen keresztül is. Ezért tud sokkal többet elérni. Volt nekem egy olyan, vagy hát van egy olyan álmom, hogy mert hogy én az István kórházba a végén egy kórházi osztályt vezettem, ahol akupunktúrával gyógyítottunk. 6 orvos, nővér, masszőr, gyógytornász, fizikoterápia, tehát egy elég nagy csapat volt. És az az álmom, hogy minden STK-ba legyen egy ilyen csapat. Még azt is gondolom, hogy talán csak egy orvosvezető kéne legyen, és a többi csak képzett akupunktőr. Rengeteg betegséget lehetne így meggyógyítani, és nagyon lecsökkenne a gyógyszer felhasználás, és a TB-nek a pénzkiadása is.
0: Nagyon
1: de legfőképpen az emberek járnának jól.
0: Nagyon szép. Hobbit, Kornélia, csak nem a munkád?
1: Hát az a helyzet, hogy én nagyon szeretem a munkámat. Az akupunktúrát is, a pszichodrámát is. Tehát én azért csinálom, mert szeretem, mert rengeteg örömet okoz, rengeteg sikerélmény.
0: És teszed a jót.
1: De legfőképpen örömet okoz.
0: Mert teszed a jót.
1: És a tanítást is nagyon szeretem. De hát azért nagyon szeretek úszni a Balatonba, nagyon szeretek koncertre járni, és szeretek a kutyáimmal is. Nagyon szeretem a baráti beszélgetéseket. Szóval van egy csomó minden.
0: Terveit 2026-ra mondtad, hogy szeretnéd, hogy minden orvosi központban, minden egészségházban legyen egy ilyen, legalább egy orvos, aki foglalkozna akupunktúrával és ilyen kezelésekkel.
1: Hát ez az én vágyam.
0: Vágyad. De és a terveid ebbe az évbe?
1: Most is van egy ilyen repülőcsi tanfolyam, amit hát elkezdtem már januárban, és az egyik fő tervem, hogy nagyon jól megtanítsam nekik.
0: Ide kik jelentkezhetnek? Csak orvosok?
1: Orvosok, igen. Igen.
0: Természetgyógyász nem?
1: Hát de van azért egy-két természetgyógyász, aki már tanult valahol akupunktúrát. Tehát én nem az alapokat tanítom itt meg, hanem egy egy magasabb szintet. Aztán a másik tervem, hát ez a dráma. A harmadik tervem, hogy szervezünk egy akupunktúrás kongresszust őszre, október 10-ére.
0: Ugyanott, Kőbánya?
1: Nem, ez a Don Bosco kultúrházban lesz.
0: Budapesten?
1: Budapesten, igen. Tehát, hogy azt jól megszervezni, körülbelül ennyi.
0: Privát?
1: Privát pedig a baráti társaság. Baráti. Nagyon fontos, hogy most szombaton is volt nálam 8 ember barátok, és annyira jól esik egy-egy ilyen jó nagy beszélgetés.
0: Feltöltődik.
1: Igen.
0: Árszpoétikád, hitvallásod, nekem élni és élni hagyni. Neked?
1: Ajjaj, ezzel nem is gondolkoztam még. Megpróbálni elfogadni és megérteni mindent, de amivel nem értek egyet, azon megpróbálni változtatni. Vagy azt az embert arra felé vinni, ha ő is elfogadja ezt.
0: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm dr. Sári Kornéliának, hogy bemutatta munkáját, és egy kicsit privát, saját magát is. És ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a rádió hullámhosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
1: Viszontlátásra mindenkinek.
0: Tehát dr. Sári Kornélia és Turcsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztőműsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Ígérvényben van a hőségriasztás és a vörös kód is. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. Még marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Keddél félig tart a hőség miatt elrendelt vörös kód. A vörös kódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívót. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívja fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet és figyeljünk oda az állatokra is. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. Vízosztással segíti utasait a MÁV a hőségben. Az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A vasúttársasága készletereig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Naponta 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. Újraindítják a visegrádi együttműködést, írt a Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Befagyasztaná a polgármesterek fizetését egy Tiszás képviselő. Szabó Tibor a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését is kezdeményezi. A főpolgármester és a megyei jogú városok polgármestereinek fizetését a 2024-es szinten fagyasztja be, megakadályozva az automatikus évről évre történő emelést. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, gyümölcsöket, jégkrémeket ellenőriz a NÉVIH. Mától augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A fagylaltokat előállító létesítményeknél higiéniai és nyomkövetési ellenőrzést végeznek. A bringás büfékben vizsgálják az alkoholos italokat is. A változóan felhős idő várható, elszórta még előfordulhat zápor vagy zivatar. Délután 27-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat. Holnap is több órás napsütésre, kellemesebb nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. A reggeli minimumok 10 és 16, a délutáni maximumok 25 és 30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
5: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
6: Több Több mint 2500 panasz, ez a közműszolgáltatókkal szembeni tavalyi mérleg. Szerintem ezen senki sem lepődik meg. Sok a bajunk velük, amelyeknek egy része, valljuk meg, abból fakad, hogy sokak nincsenek tisztában fogyasztói kötelezettségükkel sem. Hogy melyik közműfajtára és miért panaszkodunk legtöbbet, és mire figyeljünk a saját érdekünkben, erről is beszélgetünk a mai műsorban. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Egy hallgató történetét végigolvasva gondoltuk azt, hogy beszélnünk kell a fogbeültetések kapcsán a fogyasztói jogainkról, mert hogy azok vannak nekünk, csak kevését tudjuk. Felmerül ugyanis a kérdés, egyáltalán lehetnek-e egy orvosi beavatkozás kapcsán milyen fogyasztói jogaink, illetve hogy milyenek ezek a fogyasztói jogok. Aztán beszélünk ma a biztosítással kapcsolatos panaszokkal. Nagyon-nagyon sokat panaszkodunk a biztosítókra, legalábbis ez derül ki a pénzügyi békéltető testület összegzéséből. De az is kiderül, hogy mik azok a pontok, ahol elakadunk, elakadhatunk. Ma szeretnénk, hogyha fellibbenne a függöny, és mindenki alaposan körbejárjuk mi ezt, és mindenki tudná, hogy mikor, hova fordulhatnak. Aztán foglalkozunk arról is, hogy mikor szállíthatják el az autónkat. Ugye mindenkinek réme az úgynevezett lopós autók, szerintem van, mikor ilyen random módon jelennek meg és viszik el az autót. Nem kevés pénzbe fáj ez nekünk, és milyen jogaink vannak velük szembe, erről is fogunk beszélni a mai műsorban. Mint hogy arról is, hogy itthon is gyakorlatilag egy nem ritka az, amikor félrevezetik a vevőket, illetve hát a fogyasztókat. Egy irat megsemmisítő kapcsán végigbeszéljük, hogy hányszor lehet szórakozni, packázni velünk, vagyis ha igaz az, hogy háromszori javítás után kötelesek kicserélni, illetve visszaadni a pénzt, akkor miért szórakoztak egy hallgatóval? Erre is választ kaphatnak mindazok, akik végighallgatják a mai műsort. Nagyjából ezek a témák, és már is belevágunk. És ahogy azt a felvezetőben hallhatták, lassan már nincsen műsorparkolási ügyeink, vagy éppen büntetéseink nélkül, de pont azért, mert ez egy nagyon-nagyon fajsúlyos terület, és én, mint autós is azt mondom, hogy itt nagyon sokat tanulok ennek kapcsán, mert azt hiszem, hogy talán a múltkor pont az 5 perces türelmi időről volt szó, és én is megdöbbenéssel hallottam, hogy az nem arra szolgál, hogy eltotyogjak a parkolórához, hanem egészen máshol. Na de ma ugye arról fogunk beszélgetni, hogy mikor szállíthatják el a lopós autók az autómat. Szerintem már mindenkivel megesett, dr. Kecskés András ügyvéd parkolási szakértővel is, ugye megesett már veled is?
7: Igen, sajnos velem is előfordult. Egyszer? Ennek mindannyian áldozatai leszünk.
6: Egyszer volt?
7: Nem, ez csak idő kérdése, nem egyszer volt sajnos.
6: Azt
7: többször,
6: hiszem, hogy ügyvéd módjára másról kezdesz beszélni. Nekem egyszer volt, de az egy mélyen szántó volt, mert ilyen utalanom, tehát az egy dolog, hogy megbüntettek, az egy dolog, hogy még egyszer megbüntettek, az meg a harmadik dolog, hogy valami a világ vége után 4 perce volt az autó.
7: Igen, ezt általában ugye külvárosi közterületfelügyelet által fenntartott területre szállítják el, de ugye mi az, amire figyelnünk kell, mikor szállíthatja el ugye a közterületfelügyelő az autónkat? Ugye az egyik eset az, hogyha az akadályozza a forgalmat, tehát például kapubejáróban, forgalmi sávban, vagy kijelölt gyalogos átkelő helyen parkolunk, akkor ugye akadályozzuk a forgalmat, ugye ez az elszállítást vonja maga után, vagy ha veszélyezteti a közlekedés biztonságot, olyan helyen várakozunk, ahol baleset veszélyt idézünk elő, illetőleg az üzemképtelen járművet is elszállíthatják. Ugye ehhez elegendő az, hogyha például a gépjárműnek nincsen rendszáma, vagy lejárt a műszakia. Ilyenkor ugye a szállítást megelőzően egy 10 napos figyelmeztető matricát kell elhelyezni a gépjármű vezető oldali ablakán. Tehát, hogyha a 10 napon belül a üzemben tartó tulajdonos nem intézkedik önként akkor az elszállítás elviszi. Iránt, akkor ugye elszállítják. És hát ugye, ahogy egy elmúlt adásban beszéltünk már a kerékbilincs cselés lehetőségéről, ugye a kerékbilincseléstől számított 48 órán belül, ha a gépjármű tulajdonosa nem jelentkezik annak érdekében, hogy ezt leszedik, akkor 48 órán túl azt is elszállítják.
6: Meg egyébként akkor, mikor ilyen nagy rendezvények vannak, akkor is oda kiszokták tenni ezt a jelet, hogyha eddig nem takarítod el az autódat, akkor elszállítják, és mondjuk nekem az jutott eszembe, én valahol boldogan nyaralok Rawalpindibe, és én leparkoltam, és honnan tudtam volna, hogy két hét múlva ott éppen valami esemény lesz, akkor nagyon mérges az ember, hogy hazajön, és nem tudja, hogy ellopták az autóját, avagy elvitték. Erről nem kell értesítést.
7: Igen, ezt sajnos megtehetik, mert ugye azért ezt nem hetekkel előtte szokták jelezni, hanem általában mondjuk egy 3 nappal előtte rakják ki jó ezeket esetben, a mobiltáblákat, és azon fel van tüntetve ugye az időköz, amikor ugye az adott helyen nem lehet várakozni, és sajnos igen, ez is az elszállítást vonja maga után, és ugye hát azért itt nem apró pénzzel kell számolnunk a költségeket tekintve, mert ugye először ki kell fizessük ugye magát a elszállításnak a díját, ami egy olyan 20 000 forint körüli összeg között mozog.
6: Ennyi már.
7: Illetőleg ugye nyilván ugye ez egy szabálytalan parkolás, szabálysértés, így ugye a szabálysértési vagy helyi bírságot is ki kell fizetni. Ez azért ugye önkormányzatonként eltérő lehet, de akár egy 65 000 forintos bírságot is maga után vonhat. Illetve ott van még ugye a napi tárolási díj, tehát hogyha én több napon keresztül nem megyek a gépjárműre, akkor ugye naponta ez egységesen 1200 forint, ezt meg kell fizetnem.
6: Tehát tulajdonképpen
7: egy olyan százasba simán belefáj az, hogy ha én nem figyelek és szabálytalanul parkolom le a járművemet. Illetőleg ugye, hát ha még kicsit távolabb megyünk a történetbe, ugye akkor azt is megvizsgálhatjuk, hogy mi történik az elszállított autóval, hogyha valaki egyáltalán nem jelentkezik érte. Mert ugye általában, hogyha... De az ugye a legvége, tehát ugye a szállítást követően ugye a közterület felügyeletnek meg kell kísérelni felvenni a kapcsolatot közvetlenül ugye a gépjármű tulajdonossal, üzemben tartóval, ugye jelezve azt, hogy melyik telephelyen található a gépjármű, és milyen feltételekkel tudja azt onnan, fogalmazzunk úgy, hogy kiváltani. De hogyha valaki 6 hónapon túl sem jelentkezik ugye a gépjárműért, akkor a közterület felügyelet jogosult ugye ezt vagy árverésen értékesíteni, vagy akár elbontani ugye azt a gépjárművet, és ugye alkatrészenként értékesíteni. Ami még nagyon fontos, tehát hogy még egy kicsikét tetézzük a hátrányt, hogyha az autó értékesítése során befolyt vételár nem fedezi az addig felhalmozott költségeket, tehát a szállításdíj, szabálysértési bírság, tárolási díjat, akkor bizony az feletti tartozás összegét, azt ugye a hatóság adók módjára behajthatja az üzemben tartó.
6: Hát, hogyha még él az üzemben tartó.
7: Hát vagy akkor meg vagy van egy örökös, akkor ja, felkutatják az örököst, vagy akkor végeredményben ugye a magyar állam lesz.
6: Kettő szeretnék kérdezni, az egyik az, hogy Óbudán konkrétan szerintem 15 éve áll egy utánfutó egy fának kikötve. Nem látok rajta rendszámot, de lehet, hogy azért, mert hogy okosak voltak és levették. Ilyen esetben mi van? Tehát ezt itt az idők végezetéig itt tárolhatják?
7: Én azt gondolom, hogy ezt is elszállíthatják, de sajnos én a városban több helyen tapasztalok olyat, tehát látok olyan autót, ami bőven több, mint nem csak hogy 10 napon, de 6 hónapon túl is ott van. Már tulajdonképpen sokszor nem megállapítható, hogy az csak egy, hogy mondjam, optikailag galambürülék, vagy van alatta fizikálisan ténylegesen egy gépjármű is, tehát hogy olyan szinten, és tehát az, hogy a jogszabály lehetőséget biztosít bizonyos határidők eltelte esetén az elszállításra, ugye ez nem feltétlenül egy kötelezvény, tehát sajnos előfordul több esetben az, hogy jóval több ideig ott parkol egy gépjármű.
6: Igen, és itt is, hogy én örülök neki, mert hogy Egyman Norbert is ideért, mert már a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke is jelezte, hogy bele folyna ebbe a beszélgetésbe. Szia!
8: Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, azért jelentkeztem, mert volt egy konkrét eset, és említetted ezt a 15 éve ott lévő utánfutót. Nagyon konkrétan az volt, hogy a nejem kapott idegbajt, mert az iskolán nem tudott rendesen parkolni, mert ott volt már hetek vagy hónapok óta egy autó, és ő bejelentette egyébként az önkormányzatnál, és kb. Egy héten belül el is szállították onnan. Tehát ez egy érdemes és talán jó megoldás, hogy...
6: Tehát az önkormányzatnál kell bejelenteni.
7: Tehát ugye az állampolgár is önként jelezheti azt, hogyha ilyet tapasztal.
6: A másik kérdésem viszont az, hogy ugye ez főleg a kertvárosiasabb részeken, vagy ahol garázs van, az nagyon jellemző sajnos ma már, hogy pofátlanul beállnak és nem tud az ember a saját tulajdonába bemenni. Ilyenkor tudom, föl kell hívni a közterületfelügyeletet, a saját tapasztalatom az, hogy hümögnek, ki se jönnek, nem, hogy kiküldenek egy lopós autót. Miért nem viszik el ilyenkor jogosan, hisz teljesen indokolatlan akadályozza a magántulajdon használatát?
7: jogszabály szerint, ha fölhívom a közterület felügyeletet, akkor kötelesek kijönni és intézkedni az elszállítás iránt, hiszen ez egyértelműen az eset, amikor ugye akadályozza a forgalmat.
6: Tehát de leginkább rátesznek egy darab papírt arra az autórészben, elmennek.
7: Pedig el kell, hogy szállítsák, hiszen ugye nekem a magántulajdonomhoz való bejutást ugye gátolják, tehát jogszabály szerint én igenis kérhetem az intézkedést, ha a közterület felügyelő nem intézkedik megfelelően, akkor ugye az intézkedés elmulasztásával szemben pedig panasszal élhetek. Tehát, hogyha ezt az ember ott az a esetleg, hogy mondjam, lustább közterület felügyelőnek elmondja, hogy panasszal fog élni az intézkedés elmulasztásával szemben, akkor én azt gondolom, hogy ez egy kellően kényszerítő erő kell ahhoz legyen, hogy ő ténylegesen akkor intézkedjen az elszállítás
6: iránt. Egyébként a közterület felügyelőknek ki a felügyelője?
7: Hú, ez egy jó kérdés, én azt gondolom, ez önkormányzat.
6: Önkormányzat, a kerületi önkormányzat.
7: A kerületi, illetve fővárosi
6: tehát ott lehet bejelenteni.
7: Így van.
6: Magyarul akkor nagyon drága játék ez, amikor elviszik az autónkat. Szabálytalan parkolás például azért is elvitték régen, mert erre utaztak, hogy egy picit kilógott, mondjuk nem 15 méter volt a kereszteződésnél, azért is elvitték.
7: Hát, igen, régen voltak ilyen történetek, ez már igazság szerint a jog visszaélésszerű gyakorlását jelentette a hatóság részéről. Én is azt gondolom, hogy ilyenek ma már nincsenek, illetőleg az olyan szintű parkolás, ami ugye a gépjármű elszállítását vonja maga után, azért azt általában, hogy mondjam, észreveszi az ember. Tehát nehéz gondatlanságból úgy megállni, hogy az ember ne legyen azzal tisztában, hogy hát nem egy arra kijelölt parkolás helyen parkol, illetőleg, hogy hát mondjuk azt, hogy akadályozza a forgalmat. Aha. Tehát általában ezt észrevesszük, és inkább bízunk abban, hogy tényleg csak 3 percre szaladunk be oda, ahova beszaladunk, és akkor
6: szerintem
7: nem fognak intézkedni.
6: Szerintem mindegyikünk már látott olyat, főleg a Bécsi úton, hogy megállott, hogy keskeny, és a sineken megáll. A villamos csörömpöl, valamikor fél órát nem lehet közlekedni.
7: Tehát ezt nehéz nem észrevenni, hogy
6: és
7: hogy
6: de ilyenkor miért nem jön? Tehát ilyenkor azt gondolom nagyon indokolt, hogy azonnal ott termedjen a hatóság.
7: Hát itt az a kérdés, hogy a hatóságnak is mennyi a kapacitása, éppen honnan kell azt az adott úgynevezett lopós autót arra a környékre hívni. Tehát azért sok esetben az intézkedés az a természetéből kifolyólag több időt vesz igénybe, mint ameddig az a forgalmat akadályozó parkolási esemény ugye fennáll, de én tapasztaltam már olyat pont ügyfélnél, aki jött hozzám, és
6: szerintem... És te a belvárosban vagy.
7: Igen, és 5 percen belül lement, és azt mondta, hogy nincs ott az autója. Tudja, hogy szabálytalanul parkolt, úgy a sarkon, hogy bízott benne, és egyszerűen neki pekhe volt, mert valószínű, hogy már akár magát a parkolást már végignézhette egy közterület felügyelő, és tudta, hogy ott volt a környéken
6: hát
7: az autó,
6: tudják,
7: és
6: hogy pillanatok hol, alatt hol nem lehet leparkolni, és akkor így arra van. Mennek rá, hát ezt mind a ketten tudjuk. Összefoglalva, tehát nagyon drága, nagyon nem jó, hogyha ilyen dologba belecsúszunk, csak én azt gondolom, hogy pont ott nem működik ez, ahol tényleg jogos lenne. Minden esetre azért sok fontos információt kaptunk. Köszönöm szépen!
5: Facsipesz.
6: És ahogy azt a műsor elején ígértem, biztosítási panaszok kapcsán fogunk beszélgetni egy kicsit. A pénzügyi békeltetőnek azért rengeteg olyan tapasztalata van, meg megoldást is kínál, amit azt gondolom érdemes közzétenni. Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvívője megvállalkozott arra, hogy mindenbe képbe tesz minket. Szia!
9: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
6: Kezdjük akkor azzal, hogy ugye te is tudod, meg én is, hogy azt gondolom, hogy a pénzügyi békértetőnek a panaszak törzsét azt a biztosítási vitáink adják.
9: Igen, gyakorlatilag a banki panaszok után a második helyen stabilan ott van a biztosítási jogviták rengeteget. Tavaly például 1200 ilyen ügy volt, és gyakorlatilag a legnagyobb hányada ennek a lakásbiztosítási különböző csőtöréstől kezdve különböző káresemények a problémák. Amiért érdemes erről beszélni, az, hogy miközben az egyik oldalon a pénzügyi békéltető testületnek egy klasszikus bírósághoz képest nincs lehetősége szakértők kirendelésére, tanúk meghallgatására, tehát az egyik oldalon korlátozottabbnak tűnhet az eszköztára.
6: De a másik oldalon meg ott a haszna?
9: A másik oldalon viszont ugye ez ingyenes, nagyon gyors. A bíróságnál sokkal gyorsabb, és most tulajdonképpen azért gondoltam, hogy beszéljünk erről, mert hogy nagyon, nagyon sok olyan ügyfél van, fogyasztó van, akik találtak megoldást, és szeretnénk erre fölhívni a figyelmet, hogy ilyen esetekben mit tud tenni az ügyfél, hogyha mégis szeretné bizonyítani az igazságát. Volt olyan ügyfél, aki, és ezt a jogi fogalmat én előtte nem nagyon ismertem, úgynevezett előzetes közjegyzői bizonyítással tudott élni.
6: Na, az mi?
9: Ez azt jelenti, hogy megkért egy közjegyzőt, akinek van lehetősége a jog erejénél fogva szakértő kirendelésére, szakértő helyszíni szemle lebonyolítására, és ugyan ez neki pénzbe előzetesen került. Valamennyi pénzbe belekerült, de hogyha egy akár sok millió forintos lakáskárról beszélünk, és be tudod csatolni egy ilyen dokumentumot, akkor nem kellett szakértőt kirendelni, egy konkrét ügyben tulajdonképpen ezzel a közjegyzői bizonyítással tudott élni.
6: Hogy hívják? Előzetes
9: közjegyzői bizonyítás. Gyakorlatilag bárkit fel tudunk erre kérni. Sokkal egyszerűbb eszköz, hogyha gyakorlatilag a biztosítóval való egyeztetéseket is bekérjük. Nagyon sokszor önmagában ott a biztosítóval való telefonos beszélgetés, amit a jogszabály alapján föl kell venni a biztosítónak, és meg kell őriznie. Ez is nagyon sok tanúsággal szolgálhat az egyesség vagy a döntés kapcsán, de az is nagyon sokat jelenthet, és sok segítséget jelenthet számunkra, hogyha fényképeket vagy videófelvételeket készítünk. Tehát mi magunk dokumentáljuk a történetet, és ez is az utólagos bizonyításnál egy nagyon nagy fogódzót jelentett a pénzügyi
6: békét. Egyébként van olyan biztosító, aki azt kéri, hogy ki se jönnek, fotózzam le, mondjuk az ablaküvegem betört, fotózzam le, küldjek be ilyen fotót, olyan fotót, nem tudom hányat föl kellett tölteni, és a számlát beküldtem, tehát nyilván ez nem ilyen vitás ügyekben van, de egy csomó mindenben már egyszerűbbé tették az életünket.
9: Digitális a kárrendezés is, sőt a minősített fogyasztóval otthonbiztosításunknak.
6: Tehát neki sem mennek soha?
9: Igen, azért ez nagyon függ attól, hogy itt mekkora kárösszegről van szó, mi a pontos bejelentés, milyen kártérítést vagy kárkifizetést várunk el. Amit szeretnék még mondani, hogy milyen eszköztárunk van, ezt is kevesen tudják, hogyha mi előzetesen már nyilván a biztosított tudtával, ismeretével megtettünk kárenyhítési vagy hát akár elhárításra vonatkozóan lépéseket, akkor az is elképzelhető, hogy azok a cégek, akiknek a segítségével ezt megtettük, ők tudnak segíteni egy konkrét esetben.
6: Tehát magyarul, hogyha elkezdett beömleni a lakásomba a víz, akkor nem vártam meg, míg a biztosító fizetem, kihívtam egy szakcéget, és azok igen. Kárt állítottak el, és dokumentálták, és kaptam róla egy igazolást.
9: Igen. Annyi a feladatom, hogy pár napig, vagy amíg ők kiérnek, a biztosító kiér, addig ne nagyon mozgassam a dolgokat.
6: De hát hogy?
9: Közben kárt is kell enyhítenem, hogy persze. Még súlyosabb ne legyen a kár.
6: Senki sem szeret akváriumba élni.
9: Illetve mondjuk. Ha utólag már a biztosító fölmérte a kárt, aha. Megállapod, vagy hát adott már egy kifizetési összeghatárt, és nekem még további követelés van ügyfélként, akkor elképzelhető, hogy ezt én tudom igazolni. Egy konkrét történetben egy csőtöréskárról volt szó, és a biztosító nagyon korrekt módon a helyreállítási költségeket, illetve ez is egy szokásos vita, az elfolyt víz összegét is megfizette, de az ügyfélnek további követelése volt, mert ez a jó pár köbméter víz, az ott maradt az ő házában, és gyakorlatilag azt onnan ki kellett szivattyúzni, különben további súlyos állagromlás következett volna, penészedés, ellázás, stb. Na ezt már nem akarta kifizetni a biztosító, és az ügyfél amellett, hogy először egy számlát hozott a biztosítónak, ez kevés volt, de utána kiderült, hogy ez a szakcég, aki ezt a szárítást, kiszivattyúzást végezte, nagyon professzionális módon egyrészt ezt videóval dokumentálta, aha. Másrészt egy nagyon profi szaktanúsítványt adott, amit a biztosító végignézett, és azt mondta, hogy én fizetek. Tehát nagyon-nagyon széles az eszköztárunk. Tulajdonképpen arról szól ez a kis üzenetünk, hogy miközben tényleg fizetnek tanút, szakértőt nem tud fizetni a pénzügyi békéltető, ennek ellenére óriási eszköztárunk van arra, hogy tudjuk az igazunkat bizonyítani.
6: Számomra meg az a legfontosabb ebből az egész beszélgetésből, az evidens, hogyha bajunk van, akkor forduljunk a PBT-hez, mert ingyenes és gyors.
9: Pénzügyi békéltetők rövidítése.
6: Igen, pénzügyi békéltető testülethez. De ami egy nagyon fontos új információ, hogy érdemes előzetes közjegyzői bizonyítást kérni, mert akkor már is van szakvéleményünk, és ezzel meg tudjuk gyorsítani, hogy az ügy végére pont kerüljön, és nem kell bíróságra menni.
9: Így van. Vagy őket, a közjegyzőket, vagy egyéb szakértőket is meg tudunk.
6: De nyilván így olcsóbb, mint hogyha...
9: Olcsóbb, de lehet ez teljesen ingyenes is. Egy példánál egy viharkár esetében a biztosító például azt mondta, szétverte a redőnyét, a külső részét a háznak a vihar, azt mondta, hogy akkoriban nem volt vihar azon a településen, és annyit tett az ügyfél, hogy a állami meteorológiai szolgálattól hozott egy tanúsítványt, hogy de volt, és ezzel is ingyenesen tudjon nagy összegeket visszaszerezni.
6: Bevallom, imádom az ilyen konkrét történeteket, mert szerintem sokkal inkább beragad a fejünkbe az üzenete. Binder Istvánnak, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
5: Facsipesz.
6: Több mint 2500 panasz volt, mint ahogy azt már mondtam is a műsor elején a közműszolgáltatókkal szemben, csak tavaly. Tehát azért sokat panaszkodunk rájuk, de élek a gyanúval, mint hogy korábban itt a biztosítókról is szó volt, hogy az egyáltalán nem ok nélküli. Tehát azért elgondolkoztató az, hogy miért is van. Ami még érdekes lehet a tanulságokból, hogy melyik típusú közműcégekre vagyunk leginkább kiakadva, és hogy ha panaszkodunk, akkor mi az, amire tényleg figyeljünk, hogy hatékony és hatásos is lehet. Egymar Norberthez fordulok, bocsánat, de már itt van velünk Zentai András, olvega.hu főszerkesztője is, mert hogy korábban ő itt ebben a műsorban egy csomó érdekességet mondott a közműcégekről, ilyen mindenféle időpontokról, úgyhogy megkértem, hogy ő is jöjjön el, és beszélgessünk itt hármasba. Erről szia neked is, mert Norbi van.
10: Szervusz, már. Köszöntöm a hallgatókat is.
6: Szóval, akkor kezdjük azzal, hogy tavaly tényleg nagyon sok kivoltunk ezekre a cégekre.
8: Igen, de azért azt gondolom, hogy árnyalnunk kell a képet mindenképpen. Tehát 2500-nál is több panasz érkezett a fogyasztóvédelmi hatósághoz, a kormányhivatalokhoz, valamilyen közüzemi szolgáltatáshoz. Igen. Egyébként ugye említetted a felvezetőben, a legtöbb, több mint a fele a villamosenergia szolgáltatást érintette, aztán a vízi közmű szolgáltatás volt, mert dobogón végzett a földgáz szolgáltatás, és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos bejelentések
6: egyébként
8: voltak a legtöbb.
6: Nem akarok itt poénkodni, de emlékeztek arra a régi reklámra, ha áram van, minden van.
8: Igen. Hát ez a mai internet vezérelt a világban, azt gondolom, és
10: én
8: szülőként meg...
10: Én ezt szállóigeként ezt a régi szlogent, igen.
6: Jó, szerintem. Na mindegy, abszolút. Visszatérünk a komoly dolgokra. Nekem pedig az volt az érzésem, hogy a vízi közműszolgáltatókra vannak jobban ki az emberek, mert olyan történeteket hallok, hogy döbbenet.
8: Mi azt tapasztaltuk, hogy így az áramnál volt a leggyakoribb, de ugye ez a 2500 panasz, ez a bejelentett panasz jelenti.
6: Ez nem azt jelenti, hogy ez a valóság.
8: Hogy mindegyik problémát, meg azt jelenti, hogy ebből mindegyik probléma volt, mert ebből csak 600 esetben indult fogyasztóvédelmi hatósági eljárás, amikor tényleg muszáj volt megindítani az eljárást, és ebből, csak még befejezem, 157 esetben állapítottak meg csak jogsértést a hatóságok. Magyarul lehet, hogy 2530 bejelentettük, de abból csak 157 volt, amikor jogos volt a panasz, és amikor tényleg akár kötelezni kellett a közműszolgáltatót, vagy ne egy Isten bírságolni.
6: Számomra ott kezdődik, hogy az sem köztudomású, hogy a fogyasztóvédelmi hatósághoz is lehet fordulni cégekkel kapcsolatos panaszok esetén, mert hogy mindenki a közműcégéhez rohangászik, utána meg a békéltető testülethez. A békéltető testületnél egyébként utána néztem, sokkal, de sokkal több ilyen ügy volt. Szóval ez azért annyira, nem örüljünk ennek.
8: Igen, az árnyalt képet még szeretném újra árnyalni. Két dolog. Egyrészt ugye a hatáskört említetted, ugye más az energiahivatalnak is vannak bizonyos hatáskörei közműszolgáltatással kapcsolatban, a fogyasztóvédelmi hatóságnak is. A másik az pedig, hogy első körben mindig minden esetben a közműszolgáltatónál kell bejelenteni a panaszt. Ennek három oka van egyébként. az alapvető ok az, hogy a jogszabály előírja, de igazából az, hogy békeltető testületi eljárást is csak akkor tudunk indítani, ha bejelentettük. Igen. Fogyasztóvédelmi hatósági eljárás is csak akkor indulhat, ha ezt bejelentettük. És a harmadik talán a legfontosabb, hogy az esetek többségében megoldódik a probléma, hogyha bejelentettük a szolgáltatónál.
6: Tehát de hogy? Mondjunk el.
8: Úgy, hogy a szolgáltató is próbálja, például megmagyarázza a számlát, vagy ki igazítja a számlát, mert ilyen konkrét eset is van, hogy valójában elsőbben rossz számla érkezett, az összeg nem volt megfelelő, panaszkodott a fogyasztó, oda ment a szolgáltatóhoz, a szolgáltató megküldött egy módosító, egy korrekt számlát.
6: Például az sem egészen, azért mondtam, hogy beszélgessünk arról is, hogy nekünk mik fogyasztóknak a kötelességeink, mert például számomra egyébként nem logikus, de a szabály szerint, ha én nem kapok egy, mondjuk egy villanyszámlát, akkor, és utána jó megbüntetnek, akkor az az én saram, mert nekem kötelességem tudni, hogy minden hónapban meg kell, hogy kapjam a számlát, és nekem kell fölhívnom a szolgáltatómat, hogyha ezt elmulasztottam, mert ő mossa kezeit, hogy tessék szíves lenni elküldeni ismét a számlát. Ez szerintem nagyon furi, de ez a szabály, ezt ugye tudjuk. De csöndbe vagytok.
10: Igen, ezt én is így tudom. Egyébként én is árnyalnám egy picit ezt a képet, tehát 2500 bejelentés, de gondoljunk már bele, hogy hány ügyfele van az energia, a villamos energiaszolgáltatóknak. Tehát gyakorlatilag annyi ügyfele van, ahány háztartás van Magyarországon.
6: Nem, mert csomó helyen már ilyen pénzbedobós óra van. Egyre több. Uh-huh. Na mindegy, ezen tényleg kár vitázni.

0: reklámhelye, igen.
1: De nem csak a reklám, mert rákanyarodok mindjárt, hogy miért mondom ezt most. Tehát konkrétan hozzánk is küldenek állampolgárok olyan e-maileket, amik arról szólnak, hogy nekik valami problémájuk van ezzel, azzal, amazzal. Ezeket a panaszokat sokszor becsatornázzuk természetesen a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, a Békéltető Testületekhez, stb. Mi ugye nem intézzük el ezeket a panaszokat, hanem információt adunk róla, hogy mit kell ebben az ügyben tennie. Amiről egyébként nekünk ilyen közmű szolgáltatókkal kapcsolatban szoktak panaszkodni az emberek, mert sokszor ez a helyzet, az például az volt, hogy ez az előrefizetős villanyóra feltöltésénél van sokszor elakadás, illetve például, hogy most ugye hideg volt a tél, és hozott egy olyan döntést a kormány, hogy mindenkinek jár vissza pénz az energiából. És például, hogy az előfizetős villanyóránál nem íródott neki jóvá az a 7000 forint, aminek jóvá kellett volna írni.
0: De azt hiszem automatikusan a villanynál nem is, hanem ott külön kérvényezni kellett, én nem is kérvényeztem, én tudom, hogy úgy beidegesedek ezektől a kitölthetetlen digitális...
1: Ugye, aki gázzal fűtenek, nem kell kérvényezni
0: semmit. Az automatikusan kapta, de aki villanyal...
1: Akinél nincs a gáz, és előrefizetős villanyórája van, ott egy kicsit más a szituáció. Ott ugye az volt a mondás, hogy a következő feltöltésnél jóvá írodik, de nem írodott jóvá, és akkor most mi történt? Hát ilyenekről hallottuk. Ez ugye nem a tavalyi évre vonatkozik, mert ez egyébként idén volt már, tehát igazából csak áttételesen tartozik ehhez a részhez.
0: Én meg azt gondolom, vegyük át a legfontosabbakat, egy kicsit kanyarodjunk vissza, tehát, hogy beszéljük már át, hogy hogyan kell működnie a panaszunkkal az ügyfélszolgálatnak, mennyi ideig ülhetnek rajta, mert például a pénzügyi ügyekben 15 napon belül kell reagálniuk, de leginkább én is ügyfélszolgálatra értem panasszal, és nem sikerült nekik megoldani, írták, hogy még egy kis türelmet, de 15 napon belül. Itt mi a határidő?
2: Itt is 15 nap, tehát ez a speciális, ugye tudjuk, az általános panaszkezelés az 30 nap, de kifejezetten a közüzemi szolgáltatásoknál, pénzügyi szolgáltatásoknál 15 nap, tehát itt is ezt szigorúan határozza meg a törvény.
0: A másik, amin sokan fölmérgelődtek, mert nekünk is jött ilyen panasz, hogy végre sikerült neki valami telefonautomatával, vagy mivel beszélni, és akkor mindenféle, azt írta szó szerint, hogy a mellbőségét nem kérték, de mindenféle ilyen kódszámokat kértek, hogy ügyfélszámnak hívják, ha jól tudom, vagy szerződésszámnak. Megnéztem, van olyan, nekem digitálisan jönnek, de van, ahol jó nagy számok vannak, és ha kiveri a szemem, tehát hülye vagyok, ha nem veszem észre, de van, ahol nem. És ezért nem tud ügyet intézni. Előfordulnak ilyen ügyek is.
2: Hát elvileg ugye a számla is tartalmazza, amellett, hogy a szerződésünk is, a számla hát is a levő azonosító adatok.
0: Neked életszerű, hogy a szerződésekkel sétálsz a falzsebedben?
2: Nem, de a számlával igen. Tehát ha valami gondom van az összeggel, akkor valószínűleg ott van előttem a számla, és azon minden levő azonosítónak ott kell lenni. És egyébként ez egy nagyon jó tanács, hogyha bármi problémánk van, felhívjuk a telefonos ügyfélszolgálatot, legyenek ott nálunk a számlák, nyilván be kell minket azonosítani, akárkinek nem fognak tájékoztatást adni.
0: Hát ez érdekes. Amiről még pontosan az Entai Andrással beszélgettünk, azok az elévülési idők, mert hogy kettőt, tehát nem lehet megjegyezni, mert a mi fejünkben az van mindenütt 5 év. Azt az egyet megjegyeztem, hogy a telekommunikációs cégeknél 1 év, de nem tudom, hogy a közmű cégeknél, elevenítsük már egy kicsit föl, ki kezdi, nem tudjátok? Pedig te annyira jól elmondtad, mindegy. Ezek szerint akkor érdemes visszakeresni ezt az anyagot, mert nagyon fontos az is, hogy nem egyforma. Van, ahol 3 év, ha jól emlékszem, van, ahol 5 év, pedig ez a saját érdekünk is, és ez azért baj, mert mi fogyasztók nem tudjuk, és hogyha betámadnak minket valami tartozással, akkor nem tudunk zsebből sem erre jól reagálni. Egyébként idén is lesz egy ilyen... Tehát ugyanúgy fogjátok figyelni, hogy a közmű cégek meg igen, a fogyasztóknak milyen a kapcsolata?
2: Hát sőt, jelen időben mondhatom, hogy vannak ilyen vizsgálataink, tehát folyamatban vannak. Ugye az éves ellenőrzés és vizsgálati programnak ez az egyik pontja most
0: De mi
2: is.
0: A cél? Az, hogy kevesebb legyen, vagy az, hogy mi jobban legyünk informálva? Mert ha jól tudom, akkor ezeknél a cégeknél is, tehát nem tudatlanok ülnek ott, hanem fogyasztóvédelmi szempontból is oktatják őket. Vannak ilyen cégek, akik ebből élnek, nem is rosszul, hogy ezeket oktatják. Tehát hogyan, hogy...
2: Abszolút kettős a cél. Nyilvánvaló, hogy kevesebb panasz legyen, meg hogy sokkal tud

0: tudatosabbak legyenek a fogyasztók. Tehát tudják, hogy mikor élhetnek kifogással, tudják, hogy hova kell bejelentést tenni, aha, és abban is legyenek tudatosak, persze, hogyha nem sikerül megoldani a problémát, hova fordulhatnak. De nyilvánvalóan a végső cél az, hogy minél kevesebb probléma legyen, mert megértik a számlát, mert a közműszolgáltató jól számolt nekik, és jól tájékoztó.
1: Látjátok, ha áram van, minden van, mert megtaláltad.
2: Ha áram van, minden van természetesen. Egyébként ugye az elévülési időnél pontosan fogalmaztál azzal kapcsolatban, hogy általánosan ugye Magyarországon 5 év az elévülési idő, de ebből vannak eltérések és kivételek, ugyanis a közüzemi díjaktár, ami például víz, gáz, az elévülés az 3 év, na, és televíziónál és internetnél pedig csak 1 év. De ugye az elévülési idő az úgy működik, hogy csak akkor van, akkor számolódik, ha ez semmilyen jogi lépés nem szakítja meg. Ugye a sima fizetési felszólítás az nem jogi lépés, de például az ügyvédi levél az már jogi lépés, illetve az is megszakítja, hogyha mi a magatartásunkkal tehát azt a képzetet keltjük, hogy ki akarjuk fizetni, például fizetünk valamit.
1: Uh-huh, tehát, de azért az, akkor jól emlékeztem, hogy 3 év az elévülési
2: idő. Így van,
1: idő,
2: 3 év.
1: De ennek igen, megfelelő lépcsői, meg feltételei is vannak.
2: Igen.
1: Én köszönöm, hogy ezt mindezt elmondtátok. Én még Norbit nem engedem el, mert van egy csomó témánk.
3: Facsipesz.
1: Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő is befutott itt a Célegyenesbe. Köszönöm, hogy itt vagy. Hallgatói kérdéseket ígértem a hallgatóknak, illetve megoldásokat. Kezdjük is mindjárt egy olyan e-mail, amit a facsipesz2025@gmail.com-ra küldött a hallgató. Azt panaszolt, hogy vett egy iratmegsemmisítőgépet, azt már 2 vagy 3 szó bedöglött, egyébként szerintem nagyon rossz, aki én kivágtam, a kukákem is volt, de ő kitartóan elvitte mindig javítani, és a 3. javítás után, amikor megint megállt a tudomány, berágott, visszavitt, és azt mondta, hogy köszöni szépen, szeretné visszakapni a pénzét. Eddig minden is rendben van, gondolom, mert tőletek megtanultam, hogy ez így szabályos, elállhat a vételtől, ahogy mondjátok, bigfa nyelven, nem hétköznapi nyelven, de ott akadt el a történet, hogy az áruház, ahol vásárolta, közölte vele, hogy ők adnak egy másikat, cseréjek. Mondta, hogy dehogy neki soha többet nem kell. Azt mondták, jó, akkor kap egy utalványt és vásárolja le. Azt írja a hallgató, hogy ő már erre az áruházláncra rá se tud nézni, mert azzal azonosította, és ez joga van, mindenkinek joga van mindenhez. Tehát én azt gondolom, hogy ez szabad akarat, és azon háborodott föl, hogy miért kötik őt megint oda, ő már ebben nem bízik abban, hogy jó termékek vannak, miért nem adják vissza a pénzt. Röviden a kérdés, jogos, hogy megakadályozzák, tehát mondhatják azt, hogy vásárlási utalványt kapsz, kötelező visszaadni ilyen helyzetbe a pénzt.
4: Magánszemély volt, vagy állami
1: szerv? Magánszemély, mondom, egy hallgató, hát egy egyébként hallgató, nem lehet állami
4: ki,
1: szerv.
4: Ki tudja manapság annyit
1: de
4: olvasni ilyenek.
1: Az a lehallgató szerv, nem állami szerv.
4: A lényeg az iratmegsemmisítőkkel, úgy azért némi piaci tapasztalatom van, bár én sem állami szervként darálom a dolgokat, de hogy van annyi tapasztalatom, hogy ténylegesen az olcsóbbja, ami hangsúlyozzuk 3 felkiáltó jellel, hogy ez körülbelül 500 000 forintig van.
1: Igen.
4: Tehát nem arról van szó, hogy
1: de ő is több mint 100 000-re.
4: Így van. Tehát két tudás problémája van, úgyhogy ha egy kicsit a termékekről is tudunk tudást osztani az embereknek, akkor fontos elmondani, hogy az első probléma, hogy a 6-10 ígért lap helyett mondjuk épp, hogy nem megy tönkre, ha 3-at.
1: Fölforra az agya.
4: Így van, ha 3-at megpróbálunk beletolni. A másik pedig tényleg az, hogy nagyon gyakran tönkre megy ez az egészen pici motor, ami bennük van.
1: De mindegy, nem is
4: tanács,
1: ez.
4: Mivel, hogy alapvetően 10 000 forint fölött vannak ezek a termékek, tehát jótállásra kötelezettek. Ezért a jogszabály keretei, hogy hányadik javításra cserét, hányadik cserére pénzt vissza, azok azért viszonylag egyértelműek. Javítást alapvetően 3-szor mindenképpen tűrnie kell a fogyasztónak.
1: Ő tűrte.
4: A 3 javítás után, ha a 4-szer ugyanazzal, vagy bármilyen más hibával elromlik, tehát ezt hangsúlyozzuk ki, mert hallottuk cégektől párszor, hogy ja, hát ez egy másik hiba, nem? A jogszabály teljesen egyértelműen azt várja tehát, el a cégtől, hogy bármilyen meghibásodás esetén 4-szer is elromlik a termék, 3 javítás után, abban az esetben kötelező kicserélni a terméket. Hoppá. Vagy amennyiben nem tudja kicserélni, abban az esetben visszajárhat a vételár.
1: Vagyis akkor soha az életben nem fog megszabadulni az irat megsemmisítő krémálmától ez a szerencsétlen ember, mert ugye, illetve hát itt még akkor vele jó fejek is akartak lenni, nem?
4: Nem ennyire rossz a helyzet, mert azért van egy polgári törvénykönyvünk, amit sokan nem értenek, és alá is írom, hogy a jogtudomány teljesen külön tudomány, és a hétköznapi embereknek nincs rá szükségük, de van bírói gyakorlat, ami azért amennyiben itt három javítás volt, már kicserélték egyszer, abban az esetben teljesen tisztán beállhat akár egy érdekmúlás, tehát hogy azt mondom, az hogy na nekem jelent? Erre a termékre többet
1: már
4: nincs szükségem.
1: Ledaráltam, amit kell.
4: Ledaráltam a darálómat, illetőleg alapvetően nem oldotta meg a problémámat, így egy másikat vettem, ez fontos, hogy aha. Akkor elmegyek és veszek egy másikat, és azt mondom, hogy amennyiben te kedves elektronikai cikkeket árusító bolt, nekem javítgatsz és cserélsz ugyanarra a, majdnem csúnya szavakat mondtam, ócska készülékre, akkor én veszek máshol másikat, és legyél szíves akkor ennek meg visszafizetni a vételárát, érdekmúlását be. A másik, ezt is tudni
1: na,
4: kell...
1: De várjunk, arra válaszoljunk a hallgatónak, amit kérdezett. Tehát, ha elismeri érdekmúlását be, vagyis már vette egy másikat, és már nem kell neki innen semmi, akkor készpénzt beköteles, vagy bankkártyára visszautalni, vagy oda köthetje egy ilyen vásárlási utalványra.
4: Ha javítási és a csereigényeket kimerítette
1: igen,
4: már,
1: igen.
4: Tehát mindenképpen azért
1: hát
4: azt gondolom, hogy egy cserét legalább neki tűrnie kell, hogyha egy cserét is tűrt már, tehát már kicserítek neki egy teljesen új ugyanolyan készlékre, és azzal is ugyanezek a problémák jöttek elő, akkor én azt gondolom, hogy a pénzvisszafizetési igénye a fogyasztónak teljesen természetes, sőt, azt is kimondanám, hogy alapvetően a piacon dolgozó normálisabb és tisztességesebb kereskedők ezt már hamarabb megteszik, mert nekik mínuszban van onnantól fogva az a termék, aha. Úgyhogy ők azt háromszor javítják, meg egyszer cserélik. Tehát nem akarnak,
1: de ilyenkor nem fizetik ki nekik a gyártó, vagy nem veszi vissza tőlük, mert mondjuk ez már nem fogyasztóvédelmi kérdés. De
4: egyébként az, és rátapintottál a lényegre, mert általában azokkal a termékekkel szokott gond lenni, ahol a beszállítói, kereskedői kapcsolatban valami gond van. Aha. Nem érik el, megszűnt, nem hajlandó visszavenni, vagy egy olyan alkú alakult ki, ami miatt nem így egy az egybe veszik vissza. Tehát mindig van mögötte valamilyen üzleti ok, de minket ez nem kell, hogy érdekeljen. Nekünk ez a jogunk három javítás és egy csere után mindenképpen fennáll, és álljunk ki mellett, hogy jogosan követeljük vissza a vételárat.
1: Szuper, tehát a hallgatót megnyugtatjuk, hogy ne hagyja magát. Mondjuk biztos, hogy egy jámbor ember, mert én már biztos visszaszereztem volna. Szóval nem rikácsolva, de nagyon határozottan kell fellépni ilyen esetben. Kedvesen és határozottan.
3: Facsipesz.
1: A2. Nekem erről mindig az A2-es autópálya jut eszembe. Ausztriában, mert én azon sokat jártam, és nem is értettem eleinte, amikor láttam a tejeken ezt az A2-t, hogy mi van az osztrák autópálya finanszírozása, na mindegy, nem mondok ilyen nagy hülyeségeket, mert tudom, hogy nem az, de megígértem, hogy ma megfejtjük ezt. A nagy teívó Binder István nincs már itt a stúdióban, mert ő aztán hosszasan tudna magyarázni róla. Viszont be kell érnünk, itt van Norbi, valaki viszont alaposan, úgy te se tudtad eleinte, hogy
0: nem,
1: mi az,
0: így
1: nem?
0: Van, pontosan.
1: De hogy lehet, de egyszer csak lehet, hogy valamit ráírnak valamire?
0: Nem, azért ez nem ilyen, hogy csak ráírják.
1: Ja,
0: és egyébként nagyon sokan nem tudják, pont ma hajnali 17:30-kor a feleségemnek tartottam kis oldást az A2 tartalmát, illetően amikor készültem a műsorra, de a kollégák szerencsére értenek hozzá, és nagyon alaposan felvilágosítottak. Ugye nagyon sokszor látjuk, ez az A2 laktózmentes tej, ez egy rendkívül népszerű, de semmi köze az A2-nek a laktózmentességhez. Mert van A2
1: sima tej. Én csak sima laktózmentest veszek a gyerekem.
0: De van egyébként sima A2 tej is, ami nem laktózmentes.
1: Hú, akkor most megzavartad az
0: agyam. Azért is most tegyük szerintem akkor tisztán, hogy a laktózmentesség az a tejcukorra, magára a laktózra vonatkozik. Az A2 pedig a tejfehérjére.
1: Mert van, aki mind a kettőre allergiás, van, aki csak a laktózra, van, aki meg pontosan. Csak a tejfehérjére.
0: És ez az A2, ez nem valami GMO-s termék, meg nem egy technológiai folyamat, a tehénről van szó. Aki a tehénnek, nem viccelek, ez az A2, ez egyébként a béta kazein, és ez egy genetikai variáns. A tehén, mert olyan genetikai gének vannak, béta kazeinek, amik lehetnek csak A1-ek, csak A2-k, vagy A1 és A2-k.
1: De ezt miért most kezdték el vizsgálni?
0: Nyilván mind a tudomány állása, mind a kísérletek, hogy az A2 tejfehérje hogyan hat a fogyasztókra, az lehet, hogy eltérő, mint az A1-es genetikai, de genetikában rendelkező, vagy beta-kazénnel rendelkező.
1: Tehát aki termekre mindentől fél, az vegyen laktózmentes A2 tejet magyarul, és akkor mindenre be van oltva.
0: Hát igen, vagy igen, vagy egyáltalán ez sem biztos. Ez azért fontos, mert egyébként a cégek, akik A2-vel vagy A2-t használnak mondjuk a tejekre, azt mondják, hogy sokkal könnyebb bizonyos fogyasztóknak megemészteni, nem okoz puffadást, nem okoz következményeket. De ez tudományosan, WHO által, vagy más állami szerv által nincsen bizonyítva.
1: Ez csak Magyarországon terjedt el, ez az A2-ről, hogy az Európa.
0: Abszolút nem magyar találmány, az Európában is nyilvánvaló, hogy behoztuk. Nyilván a fogyasztónak kell azt önmagával kvázi kikísérleteznie, hogy mondjuk neki az A2 az jobb-e esetleg, mint az A1.
1: Hát én nem vagyok egy kísérleti nyúl, úgyhogy biztos nem fogom, viszont Máté valamit nagyon akar ezzel kapcsolatban.
4: Igen, mert ugye a fogyasztó nem sosem áll meg annál, hogy milyen terméket választunk, hanem hogy mire milyen terméket választunk. Nekem is voltak tejemésztési problémáim, elmentem több laboratóriumba, több vizsgátot lefolytattam.
1: Hát ember.
4: Kifizettem egy csomó pénzt, majd utána kiderült, hogy lényegében a tej 100 összetevőjére lehet a gyomrom érzékeny, és ebből jelenleg laboratóriumban 5-öt van, aki 8-at tud vizsgálni. Aha. Tehát azért ezt is érdemes végig gondolni, hogy az ember meddig fut azután, hogy vajon megtalálják-e azt a kis alkotó részt, ami a 16. génvariánsú tehénben van meg.
1: De az, aki viszont bírja a tejet, annak tök mindegy, hogy A2-t is iszik.
0: Ilyen szempontból igen, tehát aki bírja a tejet, ilyen szempontból nincs különbség, hogy A1 vagy A2.
1: És ezt akkor ez egy újabb feladat, hogy vizsgáljátok majd a hatóság laboratóriumban, hogy ez megfelele az A2-nek, de a tehént fogjátok vizsgálni, vagy a tejet?
0: Hát azt gondolom, ez már túlmegy a fogyasztóvédelmi kérdéskörökön. Itt azért egészségügyi vizsgálatok vannak, és folyamatban a WHO is egyébként vizsgálja, tényleg ennek milyen hatása van.
1: És ezt csak a tejnél láttam, tehát a savanyított termékeknél nem láttam, bár nekem egyszer azt mondta egy orvos, ugye mondtam, az én gyerekem nagyon laktózérzékeny, hogy nehogy már vegyek savanyított laktózmentes feliratú tejterméket, mert minden, ami savanyít, tehát a kefir, a joghurt, a másfél éves sajt, az mind ott, abban már nincs laktóz. Tehát ugye ez is ez egy nagy kamuna, kimondom.
0: Az A2-t kifejezetten csak a tejre vonatkozik ilyen szempontból.
1: Ja, aha, csak a tejre. Igen?
2: Ez egyébként nem kamu, hanem ott arról van szó, ugye, hogy ott a gépsornak, amin készül az adott termék, a laktózmentességét garantálják a laktózmentes feliratú terméknél.
1: Na de még ha megsavanyodik valami, nem akkor, garantálják. Akkor a gépsor is savanyú lesz.
2: De érintkezhet olyannal a csomagolás során akármi, és aki nagyon erősen a laktózra érzékeny, annak ez igenis számít, de egyébként valóban így van, hogy például a savanyodás természetes folyamata, tehát a tejsavas erjedésnek a természetes folyamata során a laktóznak a jelentős része az ugye elhasználódik.
1: Hú, most már ilyen élelmiszeripari szakértőké váltunk, tehát a lényeg az, hogy A2, az, ha kimegyünk Ausztriába, az autópálya is, de már nem csak nálunk, hanem Európában is találkozhatunk olyan tejjel, amire föl van írva, hogy A2, és ez a
0: beta-kazein.
1: Kazein. Tehát nem mindegy, melyik tehéntől való.
0: Pontosan, így van.
1: Aha.
0: Így van.
1: Azért elmennék Svájcba megnézném, hogy ott a tehének milyen fajták. Na mindegy. Köszönöm szépen!
3: Facsipesz.
1: Azt gondolom, hogy egy hallgatónak egy írása, panasza kapcsán muszáj belemennünk abba az egészségügybe, mégpedig a fogbeültetésbe, mert egy hihetetlen történetet osztott meg velünk, nagyon röviden annyi, hogy implantáltatott fogat, vagy nem tudom, hogy nevezzem ezt, és egy hónap után valami 8-at tettek be neki, egy hónap után az egyik ilyen tartó implant eltört, és így az egész fog lefittyent, vagy használhatatlan, hát nem akarok belemenni a részletekbe. Visszament az orvoshoz, aki először is jól leszítte, hogy miért eszik keményen, de azt írta nekem, hogy egy chipsen tört ez el, és utána mondták, hogy újból kell műteni, újból ez egy borzasztó költség, fájdalom, stb. Mondom a lényeget, megműtötték, kivették, beraktak egy új ilyen implantátumot, és miután minden évben, tehát ilyenkor szerződést kötünk, minden évben el kell mennie egy kontrollra, amikor az első éves kontrollra ment, akkor azt mondta neki az orvos, hogy elnézést kér, mert kiderült, hogy ez a svájci implantátum, ez a széria, ez tényleg kicsit hibás volt, és eltört. De azt nem, azt, amikor beültették a másodikat, nem fizettették ki vele magát az implantot, viszont kifizettették vele az altatást, és a, hát hogy mondjam, munkadíjat, elég furcsa hangzik ez egy orvosi szempontból. Tehát, hogy ő jó ráfázott, én azt gondolom, hogy lelkileg is, én nem szeretnék ennek áldozatául esni, és hogy szabályos-e ez, tehát, hogy próbáljuk meg egy kicsit lecsupaszítani a történetet fogyasztóvédelmi szempontra, mert szerintem ezen így nem gondolkodik el senki, amíg nincs baj.
4: Hát remélem, hogy az adást számos fogorvos is hallgatja, mert a tapasztalatom az, hogy bizony a fogorvosok nagy többsége sem gondolkozik el rajta, és van kellően tájékoztatva arról, hogy egy beütetett implantátum, illetve az ő munkája, az ugyanúgy szavatosság és jótásra kötelezett lehet. Nyilván a termék szavatosságra és jótállásra maga a munkája, és az a elvégzett munka az meg kell egy szavatosságra kötelezett lehet. Úgyhogy pontosabban szavatosságra kötelezett. Úgyhogy azt kell, hogy mondjuk így elsőre, hogy pont az implantátum az gyógyászati segédeszköznek minősül külön jogszabály alapján, a gyógyászati segédeszközök pedig fel vannak sorolva jótásra kötelezett termékek között. Vagyis minden egyes implantátumra, attól függően, hogy mennyi volt az ára, 250 000 forintig 2 év jótállást kell válni, 250 000 forint fölött pedig 3 év jótást kell vállalni.
1: 250 000 alatt nincs, azért várjuk.
4: Így van, én is ettől tartok, hogy túl sok minden nincsen, de mondjuk el tudom képzelni, hogy egy tömés akár, vagy egy egyszerűbb korona lehet, hogy 250 000 alatt van, tehát álljunk ki, mert azok is abban a kategóriába tartoznak. Az az anyag, amit beépít, az most így azt mondom, hogy jelen ismereteim szerint, de ha konkrétan van valaki a kérdése, utána nézünk egyesével, de jelen tudásom szerint az, amit belénk építenek, az alapvetően mind a gyógyászati segédeszköz, vagy hasonló kategóriában van. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy innentől fogva egy fogimplantátum az ugyanúgy viselkedik, mint egy klímaberendezés, vagy egy telefon, vagyis nem mint a szánkban hűteni fog nyilván, meg csörögni se remélem, de hogy ugyanúgy viselkedik, hogy amennyiben...
1: Hát de neki csörgött szekénynek, eltört.
4: Hát ez a rosszabbik eset, igen. De hogy az a nélkül, hogy pont ugyanaz az eljárás, tehát a beépítő, azt eladó fogorvosnak, mert hogy önmagában az implantátumot a fogorvos fogja eladni. Vannak összetettebb esetek, ahol nem, és akkor egy kicsit változik a történet, de azért, hogy aki eladja nekünk az implantátumot, az ugyanolyan kötelezettségekkel bír, mint a telefont értékesítő kiskereskedő. Vagyis mindaddig javítania, cserélnie kell az adott beépített implantátumot, amíg be nem bizonyítja, hogy a hiba az átadás után keletkezett, vagyis, és nem gyártási eredetű.
1: Vagyis kifizettette vele a második munkadíjat meg altatást, és ez jogtalan.
4: Persze, hiszen amikor a telefonunkat bevisszük, az autónkat bevisszük, abban az esetben is mindig ugyanúgy ki kell fizetnie nyilván a teljes költséget. Kiemelném, hogy a polgári törvénykönyv továbbá egy erős mondatban kifejten leírja, hogy a szavatosság vagy önmagában összefoglalva a jótási szavatossági, tehát a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek, azok a kötelezettet terhelik. Tehát még a bizonyítási kötelezettség is ebben az esetben, ugye? Tehát nem úgy van, hogy megvárom, hogy a svájciak a hírekben írnak-e valamit erről az implantátumról, hanem ameddig én nem bizonyítom be, hogy nem volt hibás az implantátum, addig nekem ezeket a terheket fizetnem kell. Tehát az kedves ügyfélnek mindösszesen annyi lett volna a dolga, hogy még egyszer lelkileg ráveszi magát arra, hogy beüljön abba a székbe, és még egyszer megcsináltatja ugyanazt
1: de
4: a fogat.
1: De ő kifizette ilyenkor végtelen ideig, nem tudom ez mikor történt, 2-3-4-5 év múlva már futhat a pénze, ez volt a tanuló pénze.
4: Elévülési időn belül ez érvényesíthető, tehát 5 éven belül természetesen. Tehát itt alapvetően az, hogy kiderült utólag, hogy így van, az mindenképpen a fogyasztót segíti, hiszen az orvos által elmondott vélemény is megerősíti, hogy egy hibás teljesítésről van szó. Aha. Tehát nem, hogy nem bizonyította a fogorvos azt, hogy az implantátumot a fogyasztó rontotta el egy kőcsipszel, hanem ezt nem bizonyítva, kifejezetten bebizonyította, hogy ugye az implantátum gyártója hibázott.
1: Igen.
4: Tehát ebben az esetben végképp nincsen semmi kérdés, hogy a fogyasztót költségmentesen megilleti a reparálás.
1: De ha már itt tartunk, majd legközelebb beszélgessünk, mert úgy látszik, hogy fog problémával is szívesen fordulnak hozzánk, egyébként koporsó problémával is fordultak, de én arra még most várnék egy kicsit talán őszig, akkor már úgyis a hangulatunk nem olyan vidám, mint itt a napsütésben. Szóval magyarul 4 vagy 5 olyan történetünk is van, és ezeket majd föl fogjuk dolgozni, amikor hidakra panaszkodnak, és van egy olyan is, amikor az orvos férje megverte az ügyfelet, úgyhogy ezekre is majd készüljünk föl, jó?
4: Annyit azért mondanék megerősítve ezt, hogy például egy eléggé közvetlen, közeli hozzátartozomnak volt egy csiszolás plusz koronakészítés, és nem jól vették le a mintát, és nem volt jó, és elindult a vita, hogy ki a hibás ezért. És konkrétan ki akarták újra fizettetni az egész legyártásnak a költségét.
1: Na hát ezért fogunk róla beszélni.
4: Ő veszi le a mintát, ő a felelős.
1: Igen, ezért fogunk erről beszélni. Úgy látszik, hogy ez a fogászati dolgok, ezek kimeríthetetlenek, de még egy mondat, hogy ugyanez minden orvosi beavatkozásra? Tehát...
4: Hát egy nagy vonalat kell húznunk, ez a társadalombiztosítás által finanszírozott, és a társadalombiztosítás által nem finanszírozott beavatkozás, ugyanis a TB által finanszírozott, tehát a klasszik, nem, úgymond nem fizetős
1: van,
4: kórházak, igen. Azokra teljesen más jogszabályi környezet vonatkozik, nem értek vele egyet, de így van. Amennyiben magánegészségügyben zsebünkből bármilyen magánegészségbiztosításra vagy egyébre finanszírozva rendelünk szolgáltatást, azokra viszont ilyen implantátumok esetében beépített, adott, legyártott, stb. Egészségügyi termékek esetében ott a jótállás szavatosságai ugyanúgy élnek,
1: de még a plasztikai sebészetben is, ugyanis sok rém történet van azzal kapcsolatban is, hogy ilyen műüzéket csináltatnak, nem melleket, és aztán az kiszakad, meg mi, nem, de valami rémisztőek.
4: Erre azt tudom mondani, hogy van barátom, aki Nyugat-Európában pont azt nem, de mást igen, és tudom, hogy az egészségügyi szolgáltatója brutális biztosításokkal rendelkezik, mert hogy olyan mértékben igényelnek kártérítéseket, kártanításokat a fogyasztók az elrontott, vélt vagy valósan rossz beavatkozások után. Így van, de nálunk ugyanazok a jogszabályok. Tehát itt nálunk egyetlen egy nagy különbség van, hogy a bíróságoknál éppen átalakulóban van a kártérítési összeg megítélésének a mértéke. Tehát az elmúlt évtizedekben sajnos a bíróságok nagyon-nagyon konzervatívan ítélték meg Magyarországon
1: de
4: a személyi károkat.
1: Mondtad.
4: Ez azt jelenti tényleg, hogy egy simán bebizonyított, akár 100 milliós kártérítés esetén is megítéltek 6 millió forintot, most mondok valamit. A Nyugat-Európában ez nem így megy, tehát lényegében, ha én komolyabb egészségkárosodással elütök valakit egy síterepen vagy biciklivel, és nekem ez felróható, akkor ott nem a 10 milliós, és sajnos nem is a 100 milliós kártérítésekre kell fölkészülni, hanem a milliárdosokra, és ugyanígy vannak az egészségügyben is, kénytelenek kifizetni ezeket, így nálunk.
1: Köszönöm szépen, uraim, hogy eljöttetek, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották.
3: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
5: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni uniós eljárást. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand zárva marad a nyárra. Folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni eljárást, jelentette be brüsszeli sajtótájékoztatóján Magyar Péter a kétnapos uniós csúcs végén. A miniszterelnök elmondta, hogy az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Meghívta az Európai Parlament elnökét Roberta Metzolát Magyarországra. A látogatás valószínűleg az ősz elején lesz. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand is zárva marad a nyárra. A Velencei tó vízszintje napok óta a történelmi mélypont közelében mozog. Néhány napja már fürdőzési tilalmat rendeltek el az egyik fürdőhelyen, mert a vízminta nem megfelelő vízminőséget mutatott. A probléma pedig más partszakaszokat is érint. A vízhiány fokozódhat a következő időszakban, mivel most indul igazán a kánikula. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervezetekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak. Forgalomba állt az Osztrák Állami Vasút Társaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, így a Vasút Társaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodnia az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Megépítik az emberiség fekete dobozát. Hamarosan nem csak a repülőgépeknek lesz fekete doboza, hanem az emberiségnek is. A rendszer az emberiség minden lépését rögzíti majd, amely a klímakatasztrófa felé vezet. A megoldás folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a jövő generációinak tárolnak. A több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések lehetnek. A legmagasabb hőmérsékletek délután 30 és 35 fok körül alakulnak.
6: Hobby Rádió. Rádió.
7: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
7: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
7: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 22. napján a Paulina nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű női név a Paula továbbképzése. A Paulina becézése Póli, Pólika, Pólina, Paulinka, Pauli, Lina, Linácska, Linus. Ezen a napon ünnepelnek még az Akács, Ákos, Albin, Albina, Alvina, Horácia, Józsiás, Józsua, Kriszta, Krisztiána, Krisztina, Lambert, Rozvita, Tamás és Tiván nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 22-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1633. június 22-ével kezdünk. Rómában Galileo Galilei olasz matematikus, filozófus és csillagász hőkatolikusként az inkvizíciós bíróság előtt visszavonta nézeteit a kopernikuszi tanokról, amely szerint a Föld kering alak körül. A 19. századdal folytatjuk. 1837. június 22-én kezdték el a Magyar Nemzeti Múzeum építését. És maradjunk még a 19. században. 1848. június 22-én Párizsban kitört a munkások felkelése, az úgynevezett júniusi csata, amely a történelem első nagy szocialista megmozdulása volt. Párizs munkásai barikádokat emeltek, miután a Francia Nemzetgyűlés Végrehajtó Bizottsága a ráfizetéses nemzeti műhelyek bezárását rendelte el. Június 26-án Eugène Cavagnac, a katonai diktátornak kinevezett hadügyminiszter, vérbe folytotta a felkelést, amelynek során mintegy 11 ezer ember vesztette életét. Folytassuk a 20. század elejével. 1906. június 22-én megszületett Billy Wilder, lengyel származású amerikai Oscar-díjas rendező, író, producer. Ismertebb filmjei a Legény lakás, a Van, aki forró szereti, a Sabrina, a 17-es fogolytábor, valamint az Alkony sugárót. Maradunk még a 20. század elején. 1913. június 22-én született Vörös Sándor, költő, író, Baumgarten és Kossuth-díjas alkotó. 1933-mal folytatjuk. Június 22-én született Dianne Feinstein, amerikai politikus, Kalifornia demokrata szenátorasszonya, aki 1978 és 1988 között San Francisco polgármestere volt. Lépjünk a 20. század közepe felé. 1949. június 22-én megszületett Summitban, New Jersey államban Meryl Streep, Oscar-díjas amerikai színésznő. Ismertebb filmjei az Adaptáció, az Órák és a Kramer kontra Kramer. 20 évet ugrunk előre. 1969. június 22-én Londonban 47 éves korában meghalt Judy Garland, énekesnő, színésznő, az Óza csodák csodája főszereplője. 1987-tel folytatjuk. Június 22-én meghalt Fred Astaire, amerikai színész, steptáncos. Emlékezetes alakítást nyújtott a következő filmekben: Húsvéti parádé, Dalol a flotta, Broadway Melody, valamint a Pokoli torony. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi rádió. Értünk szól.

0: Üzenet a korintusiakhoz írt második levél első részéből.
1: Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. június 22-e hétfő, Evangélium Szent Máté könyvéből 7. fejezet 1-től 5. vers. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott a te szemedben gerenda van? Képmutató. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát. Elmélkedés. Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Megszívlelendő számunkra Jézus kijelentése. Hiszen könnyen alkotunk véleményt másokról csupán szavak, mozdulatok, az öltözék vagy egy pillantás alapján, és már is eldöntjük, ki milyen ember, anélkül, hogy valójában ismernénk személyét. Az ítélkezés szinte észrevétlenül kúszik be mindennapjainkba, nem mindig rossz indulatból, gyakran félelemből, irigységből, a felsőbb rendűség érzéséből. Jézus nem azt mondja, hogy ne legyen igazságérzetünk, vagy hogy ne különböztessük meg a jót a rossztól, hanem arra tanít, hogy ne helyezzük magunkat a másik fölé, mint egy bíró, aki megfellebbezhetetlen ítéletet mond, mert a másik ember szívét csak Isten ismeri teljesen. Mi csak a felszínt látjuk, és sokszor saját gerendánk eltorzítja a képet. Az önmagunkkal való őszinte szembenézés mindig nehezebb, mint más hibáira mutogatni. Jézus mégsem szégyeníti meg azt, aki hibázik, hanem arra hív, hogy először magunkban kezdjünk el rendet tenni. Ha őszintén megvizsgáljuk magunkat, felfedezzük saját gyengeségeinket, s ez együttérzővé tesz a másik ember iránt. A farizeusi lelkület mindig a másik vétkét látja. A krisztusi lelkület azonban a saját gyengeségéből tanul alázatot, és ebből születik meg a könyörület, a megbocsátás. Az ítélet helyét így foglalhatja el a megértés, az előítélet helyét az irgalom. Uram Jézus Krisztus, elismerem, hogy sokszor túl hamar ítélkezek. Bocsásd meg, hogy a másik ember gyengeségét sokszor felnagyítom, miközben a saját hibáimat észre sem akarom venni. Taníts alázatra, hogy a saját szívem tisztaságát keressem. Adj szelídséget, hogy ne sebezzek meg másokat véleményemmel, hanem szeretetemmel gyógyítsak. Kérlek, tedd szívemet irgalmassá és együttérzővé, mint a tiéd. Segíts, hogy ne legyek bíró mások felett, hanem testvér, aki csendben hordozza a másikat imában és irgalomban. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
9: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
10: Tudta ön azt, hogy a naprendszerben található holdakat mind a római és görög mitológiai szereplőiről nevezték el, kivéve az Uranus holdjait, amelyeknek Shakespeare karakterei a névadói.
9: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, szigorúbban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, ha az eredeti terv az volt, hogy a héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Szigorúban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Pósfai Gábor sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, a kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre, a nagyobb sportesemények pedig csak átlátható, észszerű és reális terv esetén valósulhatnak meg. Már a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz, kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik. Sok express és interrégió vonat korszerű, alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, és idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. A tömegközlekedési járművek kijelzőin pedig baleset megelőzési üzenetek is futnak majd. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás ideje alatt. Az utazók naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség, a tikkasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben, ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Elkezdődött a csillagászati nyár, a napforduló vasárnap délelőtt 10 óra 24 perckor történt. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A bolygó ebben az időszakban van legtávolabb a naptól, míg a téli hónapokban a legközelebb. A különbség nagyjából 5 millió kilométer. A változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar, délután 27-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat, holnap is több órás napsütésre kellemesebb nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. A reggeli minimumok 10 és 16, a délutáni maximumok 25 és 30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
4: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
3: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
4: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
5: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. ahol a jó zene tovább él.
7: Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Egy érdekes témát fogunk körbejárni, ami a nyugdíjasokat érinti. Beszélgető társam
8: Dr. Németh István, a Senior Masters közérdekű nyugdíjas szövetkezet igazgatóságának elnöke.
7: Elnök úr, nemrégiben beszélgettem egy csinos ifjú nyugdíjassal, akinek javasoltam az önök szövetkezetét, és úgy kapásból mondta, hogy hát az a nyugdíjas szövetség. Szövetség, szövetkezet. Eléggé hasonló a hangzása, mindegyik nyugdíjasokkal foglalkozik. Van-e valami különbség? Mekkorát téved az az ember, aki mondjuk a szövetséghez megy a szövetkezet helyett?
8: Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy nem sokat téved. Mint tudjuk, a nyugdíjas szövetkezetekre vonatkozó törvény hatályba lépésekor, és ez körülbelül az elmúlt július közepén történt. Utána ez a figyelem a nyugdíjasok irányába fordult, hogy van egy olyan lehetőség, ami a nyugdíjasok számára egy kedvező tevékenységi lehetőséget, úgymond visszavezetést a munka világába csatornáz be ez a törvény, és akkor azért a nyugdíjas egyesületek, klubok és szövetségek erre a törvényre ráfigyeltek, hiszen a nyugdíjasok érdekeit képviselik a szövetségek. A különbség ugye annyi, hogy ezek a civil szervezetek vagy egyesület formájában, vagy klub tevékenység formájában, vagy szövetség formájában a nyugdíjasok, a nyugdíjas közösségek alakításával, a nyugdíjas közösségek társadalmi tevékenységével a civil szervezetek szférájában működik, míg a törvény által megalkotott nyugdíjas szövetkezet az egy gazdálkodó szervezet valójában. Lehetőséget biztosít ez a kör, hogy a szövetkezet tagjai azok munkatevékenységet folytassanak, reaktivizálódjanak, visszakerüljenek a munkaerőpiacra, hiszen a törvénynek alapvetően az volt a célja elsődlegesen, hogy az a munkaerő tapasztalat, az a szakmai gyakorlat, ami felhalmozódott több évtizeden a nyugdíjasok szellemi és gyakorlati szférájában, az közösségi és társadalmi értékké válhasson újra. Innen van az, hogy közérdekű, tehát a közérdekűség ebből a megközelítésből fakad, és nyilvánvaló, hogy ezzel együtt ez a törvény megnyitja az utat arra is, ami hát ugye a korábbiakban problémaként is jelentkezett, hogy esetlegesen a nyugdíjasok, akik szeretnének tovább dolgozni, nem találják meg azokat a csatornákat, ami esetlegesen a foglalkoztatókhoz vezet. A másik dolog az, hogy kiszakadnak egy társadalmi közegből. Egy kicsit ugye az egyenlőlét és a közösség hiánya is befolyásolja azt, hogy nem csak elsődlegesen a munka vagy a szociális, az anyagi javaknak a bővítése a cél, hanem esetlegesen a közösségi érzésnek a visszaadása is ezen keresztül. Nem utolsó sorban azért ne felejtsük el, elég jelentős munkaerő hiány van a munkaerőpiacon, főleg szakmunkásokból. Ez a szakmai tapasztalathalmaz, ami itt felhalmozódott, ez egy nagy érték, amit ezeknek a szövetkezeteknek, mint vállalkozás formájában vissza lehet adni a munkavilágába.
7: Azt mondja, önök a nyugdíjasokat tudják visszahelyezni a munkavilágába. Nyugdíjas, rokkant nyugdíjas, egy rokkant nyugdíjasból hogyan lesz nyugdíjas, mi a kettő között különbség?
8: Hát nyilvánvaló minden új törvénynek vannak bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok, és ez nem csak azoknak, akik a törvény hatájába igénybe veszik a lehetőségeket, hanem azok is, akik megalkotják a törvényeket, hiszen mindenre kiterjedően nem lehet, vagy nagyon nehéz, hogy minden részletében, és ugye miután ez egy elég bonyolult világ, a már a munkán kívül lévő és különböző nyugellátásban részesülő világa, ezért a törvény egyértelműen szabályozza jelenleg abban, hogy kik azok, akik nyugdíjas szövetkezetben tevékenykedhetnek, illetve nyugdíjas szövetkezeteket alapíthatnak. Úgy fogalmaz, hogy aktív nyugdíjasok, akik elérték az öregségi nyugdíj korhatárát, és a nyugdíj folyósítást tekintve pedig öregségi nyugdíjat kapnak. Ez alól kivételek a hölgyek, akik nem a törvényben szabályozott nyugdíjkorhatár keretében mennek nyugdíjba, hanem a 40 éves szolgálatban szolgálati idejüke is igénybe vehetik, és így módon jóval már a hivatalos nyugdíjkorhatár előtt is nyugdíjba vonulhatnak. Ez adott esetben lehet az 50-es éveig bejáró hölgyek részére egy lehetőség. Erre a két szegmensre terjed ki valójában a törvény. A másik területeken lévő nyugellátásra még jelen pillanatban nem. A kérdésre válaszolva, hogy hogyan lehet mondjuk egy rokkant nyugdíjasból aktív nyugdíjas, azt a választ tudom adni, hogy mindenképp el kell érni a hatályos öregségi nyugdíjkorhatárt, és akkor ugye megvan a lehetőség arra, hogy a rokkant nyugdíjas vagy más nyugellátásban részesülő ezt az ellátást, ezt öregségi nyugdíjra váltsa. De nyilvánvaló előfordulhat az az eset is, amikor esetlegesen az öregségi nyugdíj kevesebb, mint a rokkantsági nyugdíj. Ezt a problémát jeleztük a törvényalkotók felé, hogy vannak olyan nyugellátottak, akik például szolgálati nyugdíjból mentek a nyugellátásba. Ez önállók is problémát jelent, és vannak a rokkant nyugdíjasok. Nyilvánvaló nyugdíjas számára, hogyha a szociális körülményeket tekintjük, akkor ez még majdnem, hogy nem indokoltabb, mint egy hagyományos nyugdíjas ellátásba. A törvényalkotókkal más területeken is vannak kisebb, nagyobb igazítani valók. Úgymond párbeszédben vagyunk, úgy tűnik az első fél évben még lehetőség lesz arra, hogy mint szövetkezeti tapasztalatot továbbadjuk a törvényalkotóknak azokat a kisebb, nagyobb igazítani valókat, amelyek még jobbá tehetik ezt a törvényt, és akkor ez kiterjeszthető esetlegesen az egyéb nyugellátásra és a rokkant nyugellátásra is, ami nagyon indokolt lenne a mi megítélésünk szerint.
7: A napokban találkoztam egy régi ismerősömmel, nagy örömmel újságolta, hogy nyugdíjas lettem, és képzeljétek, nyugdíjas szövetkezet által találtam munkát. Ez számomra azt jelenti, hogy önöknek már van tapasztalatuk is arról, hogy a munkáltatók hogyan fogadják ezt a lehetőséget, illetve mekkora az érdeklődés, és hogy mennyire tudják kihelyezni ezeket az embereket.
8: Most már abban a helyzetben vagyunk, több mint 3 hónapos tapasztalatunk van erre vonatkozólag, és amint a beszélgetés kezdetekor is említettük, hogy a nyugdíjas szövetkezetek és a nyugdíjas szövetség milyen kapcsolatban van. Hát a nyugdíjas szövetség, mint mentor működött, meg működik ebben a körben, és ugye a nyugdíjas szövetségen keresztül, hiszen a Vas megyei, illetve megyei város közös nyugdíjas szövetsége, az közel 40 egyesületet, klubot és más civil szervezetet ölel fel, körülbelül 1200 taggal. A napi koordinációs, illetve hát a működési tevékenység során, a közösségi találkozáskor érzékeli a szövetség vezetése, hogy milyen problémáik vannak a nyugdíjasoknak, és hát problémák egy részét azért a nyugdíjas szövetkezeteken keresztül lehet valami módon kezelni. Azért is döntött úgy a nyugdíjas szövetség vezetője, hogy támogatja egy ilyen szövetkezeti vállalkozásnak a létrehozását, hogy lehetőséget adjon, természetesen nem csak a szövetségben aktivizálódó nyugdíjasok számára, hanem a régió, vagy a megye, vagy a város, valamennyi nyugdíjas számára, hogy megtalálják ezeket a csatornákat. Így ezzel a támogatással, ezzel a bátorítással jött létre végső soron a nyugdíjas szövetkezet, aminek a székhelye az irodákat tekintve egymás mellett lévő irodákban működik a nyugdíjas szövetség és a nyugdíjas szövetkezet. A Ady Endre 5-ben a MMIK-nak a székházában. Ha valaki a szövetségbe jön, vagy a szövetkezetbe jött, a másikat is meg fogja találni, és erre volt már példa, hogy a szövetségbe jött és a szövetkezetet is meglátta, és mindjárt ezt a lehetőséget, amit a szövetkezet nyújt, hiszen minden nap 8-tól 12 óráig ott ügyeletet tart a szövetkezet, valamelyik önkéntesen, mert most még ezt ilyen önkéntes munkában végzik a szövetkezet tagjai is, és akkor megtörténik az érdeklődőknek úgynevezett regisztrációja, ami azt jelenti, hogy felveszik azokat az adatokat, ami szövetkezeti tagsághoz szükséges, a másik pedig felveszik azokat az igényeket is, egy másik egy igényfélmérő lapon, mikor, hol, milyen végzettséggel, tapasztalattal, mennyit szeretne esetlegesen dolgozni, ami ahhoz segíti hozzá a szövetkezetet, hogy próbáljon valami munkáltatót találni. Ott tartunk, hogy közel 200 ilyen regisztrált tagunk van a 3 hónap után. Az érdeklődés hála azoknak a médiáknak, hát ennek a médiának is, akik felkarolták ezt, és látják azt a fantáziát ebben a foglalkoztatási lehetőségben, ami valójában benne is van, hiszen sok előnnyel jár, és ezt tudtuk közvetíteni a médián keresztül érdeklődés a nyugdíjasok számára, és az érdeklődés ilyen szempontból, annak ellenére, hogy van konkurencia is a városban, nagy az érdeklődés, és a foglalkoztatók is kezdik felismerni ebben rejlő előnyöket, tehát a munkaerővonzásnak a lehetőségét is. Nem mondom azt, hogy könnyű ennek a feltárása és esetlegesen a meggyőzése a foglalkoztatóknak. Egy kicsit ugye, mint minden újtól, egy kicsit mindenki idegenkedik, azt gondolja, hogy esetlegesen többlet munkával jár, vagy többlet adminisztrál, vagy többlet költséggel, pedig hát pontosan a törvénynek az volt úgymond az esze, hogy ezeket a korábbi a szövetkezéssel kapcsolatos hibákat kiküszöbölje, és még egyszerűbbé tegye a foglalkoztatást azok számára, egyrészt akik foglalkoztatnak, másrészt azoknak, akik valamilyen tevékenységet szeretnének folytatni. Most úgy néz ki, találtunk olyan területeket, ami egybeesik az igényekkel. Általában az a tapasztalatunk, hogy akik vissza szeretnének jönni, azok azért nem 8 órában és folyamatos munkaviszonyban szeretnének dolgozni, hanem valamilyen részmunkaidőben, ez legtöbbször 4-6 órát jelent, és hát valamilyen napszakban, esetlegesen a hét nem minden napján. Így azért egy kicsit a mozgástér is kötöttebbé válik ahhoz, hogy foglalkoztatókat találjunk, hiszen a foglalkoztatók azoknál a cél az, hogy folyamatosan minél többet foglalkoztatva legyen, de azért találunk az ellátó szervezetekben, a kereskedelemben, bizonyos területen, ahol a nyugdíjasokat visszafoglalkoztatják, ott ugye azért felismerték, hogy ez számukra is kedvező, munkajogi adminisztráció tekintve, a költségeket tekintve is egy nagyon előnyös dolog. Éppen most van folyamatban egy szerződésnek a megkötése a belügyminisztériummal, illetve a rendőrséggel. Ez a 112-es hírközpontban, akik oda esetlegesen szeretnének 4-6 órás munkaidővel, ráadásul valami idegen nyelvet is ismernek, akkor tudunk neki egész jó anyagi jövedelmezőséggel munkát biztosítani. Igaz, hogy ez egy különleges tevékenység, de valakit ugye ez érdekel, és valakit ez foglalkoztat. Elég nagy az érdeklődés ez irányban. A hírközpont nagy örömére, mert ők nagyon jó számban, létszámban tudnak foglalkoztatni diszpécser szolgálatokhoz nyugdíjasokat.
7: Foglaljuk össze, hogy miért jó egy cégnek, ha önökkel szerződést köt, és az önök által ajánlott munkavállalót foglalkoztatja.
8: Első, ami legfontosabb, a költségmegtakarítás. A cégek mindegy 20%-kal tudnak a bérköltségekhez viszonyítva ezzel a foglalkoztatással megtakarítani. Nyilvánvaló, hogy ez a 20% megtakarítás, ez osztható a nyugdíjas jövedelmezése, illetve a cég nyereségtartalma között. Ebben kompromisszumos megoldást kell találni, és akkor mindenki jól jár. A cég, a foglalkoztató is jól jár, és a nyugdíjas is jól jár, mert eleve azért a munkáért a nyugdíjas többet tud kapni, mint aki rendes munkaviszonyban dolgozik. Ez is jelentős, 10-15%-kal lehet a nyugdíjasok javadalmazását így módon kedvezőbbé tenni. Ez a legfontosabb. A másik az, hogy a cégek számára ez nem bérköltséget jelent, hanem más jellegű költséget, egy szolgáltatási költséget, és valójában egy szolgáltatási számla kiegyenlítésével a cégek számára a tevékenység már be is fejeződik. Ez a szolgáltatás azért annyiban kötődik a cégekhez, ami számukra megnyugtató, hogy viszont az utasítási és az irányítási jog az ott dolgozó nyugdíjas irányába az megmarad a foglalkoztatónál. Gyakorlatilag nem sérül az ő irányítási és utasítási jogköre, tehát ugyanazok a kompetenciákkal bír, mintha valós munkaviszonyban dolgozna az aktív nyugdíjas, a szövetkezett tagja, és ezen túl ő neki egy teljesítés igazolással igazolja azt, az is az ő kezében van, igazolja azt a tevékenységet, illetve annak a feladatnak az elvégzését, amit az ő megbízásából tesz a nyugdíjas, és akkor ennek alapján, az ő általa kiállított teljesítési igazolás alapján a nyugdíjas szövetkezet kiadja azt a számlát, amit ki kell egyenlíteni a foglalkoztatónak, és ebből az összegből így a szövetkezet keretében vannak az adózások és az egyéb járulékoknak, a költségeknek a megfizetése, ebből teljesíti az aktív nyugdíjas irányába azt a javadalmazást, amiben megállapodik a szövetkezet és a szövetkezet tagja.
7: Én nagyon sok sikert kívánok a munkájukhoz. Az év második felében még egyszer visszatérünk rá, hogy beszéljünk arról, hogy hova is jutott ez a szervezet, és mit is tud adni a nyugdíjasoknak.
8: Igen, én is nagyon köszönöm előre. Most van ugye a foglalkoztatás is kiteljesedőben. Szívesen természetesen rendelkezésre állunk bármikor.
5: Műsorajánló.
9: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
9: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
9: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
10: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
11: Hagyományaink, értékeink Európában.
12: Ahol az érték a mérték.
13: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
14: Egészségedre.
15: Egészségedre.
16: Egészségedre.
15: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
17: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
18: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
19: Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
20: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
21: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
22: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Műsorajánlót hallottak. Aki

Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vas megyei egyesületének magazin műsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Na meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától

0: Ettől lesz duplán jó.
1: Csák Attilával.
2: Hogy erre fel nem táncolj, mi?
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Kártalanítják az afrikai sertéspestéssel érintett gazdákat. Folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcsodán a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, a hazánk azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspest is, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2 hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatónak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. Nemrég megkezdte működését az országos mentőszolgálat első vidéki egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és sűrűn lakott részeken 300-500 méterenként érhetők el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenőidőt a járművezetőknek. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hozzátette, befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak sem épülnek. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk lesz az északias szél. Hajnalban néhol párássá válhat a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: A cukorbetegség a szervezet anyagcseréjének krónikus megbetegedése. A betegség oka a hasnyálmirigy által termelt inzulin hormon hiánya, vagy a szervezet inzulinnal szembeni érzéketlensége.
1: A cukorbetegek étrendje az a kiegyensúlyozott egészséges táplálkozási alapokra épül, csak mivel mennyiségileg megszabott étrend, egy kicsit koncentráltabban nem elég csak a energiamennyiségre figyelni, hanem párhuzamosan, ha testsúlyfelesleg van, mert nem minden cukorbeteg elhízott, ha testsúlyfelesleg van, akkor párhuzamosan kell nézni a bevitt szénhidrát mennyiséget és a kalóriákat.
0: Ma Magyarországon több mint 1 millió embert érint a cukorbetegség, azaz minden tizediket, de a fele nem tudja ezt magáról.
1: Most a cukorbetegek 80%-ának azért kellene fogyni, mert elsősorban a cukorbetegség kialakulásának a hátterében is az elhízás van. Egész pontosan a szöveteknek az inzulin érzékenysége az romlik, és nem elég hatékonysággal dolgozik a szervezetükbe az inzulin, emiatt ugye többlet inzulint kell termelni, emiatt viszont a hasnyálmirigy egy idő után kifárad, és ezt a többlettermelést nem bírja ugyanúgy, mint egy fáradt ember, se bír már még többet dolgozni. Most a testsúlykorban tart az megegyezik minden egészséges embernek a energiaszegény étrendjével, csak annyi a különbség, hogy a cukorbeteg diétában egyetlen egy tilos dolog van, a cukor, méz, szőlőcukor és ez ebből készült ételek, italok. Ez se azért, mert luxus energiát jelent egyébként is a szervezetnek, hanem mert ezek olyan hirtelen emelik meg nagyon magasra a vércukorszintet, amivelnek még egy gyógyszeres kezelés vagy inzulin kezeléssel sem lehet utána menni. Ugye a testsúlycsökkentés az általában az orvos által úgy van meghatározva, hogy figyelembe veszik, hogy milyen egyéb betegségei van és milyen tempóba fogyjon. Ugye mivel a férfiaknak magasabb az alapanyag cseréjük, általában nekik az 1500-1600 kalória 180 g szénhidrátnál kezdődik az étrend. Nőknek, mivel az alapanyag csere némileg kevesebb, emiatt egy 1200-1300 kalória, körülbelül 160 g szénhidráttal lenne az ideális összetéte. A legnagyobb probléma, hogy a cukorbeteg étrendben, hogyha már gyógyszeres vagy inzulinterápia van, és olyan gyógyszer, amit termelteti az inzulin, tehát vannak olyan típusúak, amik nem ilyen hatásúak, azok ugye nem hatnak ki az inzulin anyagcsere, tehát ott, ahol termeltetem az inzulint, ott, ha meghatároznak egy bizonyos szénhidrát mennyiséget egy étkezésre, akkor körülbelül azt meg kell enni. Az biztos, hogy az excellens sportokat kevésbé ajánljuk. De azokat a hétköznapi sportokat, hogy futás, úszás, gimnasztika, séta, kirándulás, tehát az, amit minden egyes embernek is úgy általában szoktunk ajánlani, ezeket minden további nélkül lehet.
2: Hobbirádió.hu. A rádiót!

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
6: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamureklám.
1: Hogy milyen az egészséges haj? Hát persze, egészséges.
2: Kösse össze a haját egy Hosentrogerrel.
1: Az én hajamnak is kellemetlen volt a tapintása, ezért nem is tapogattam, mert mindenhez oda tapadt. Ezért kezdtem el használni az új, továbbfejlesztett tipi-tapi, tip-top tapuli sampont. A taplógombákból nyert tapadó vitamin beépül az agyamba, így a hajam olyan tapló kinézetű lesz, hogy élvezett taperolni.
2: Új tipi-topi, tip-top tapulino. Az egészségesen topán tapizható haj természetes topasága.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Jön a vagyonadó, törvénnyel büntetnék a manipulatív AI videókat, sűrű őszre készül a kormány. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jön a vagyonadó, törvénnyel büntetnék a manipulatív AI videókat, sűrű őszre készül Magyar Péter kormánya. Szeptembertől sorra érkeznek az országgyűlés elé a minisztériumok törvénycsomagjai. A tervek szerint októberben kerül az országgyűlés elé a 2027-es költségvetés, és még abban a hónapban benyújtják a vagyonadóról szóló törvényjavaslatot is. Már 2027 elején megkezdheti az Európai Ügyészség a működését Magyarországon. Egyebek mellett szeptemberben eltörlik a pedagógusok szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat is, és átalakítanák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét is, valamint átalakítanák a nemzeti kulturális alapot. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védettár alá csökkent az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Nem tetszik a polgármestereknek a fizetésük csökkentése, személyes egyeztetést kérnek. A megyei önkormányzatok országos szövetsége a nyílt levél szerint a sajtóból értesült, hogy a Tiszapárt a polgármesteri illetmények jelenlegi szinten történő befagyasztását és a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének felére csökkentését célzó javaslatot nyújtott be. A javaslatot nem csak azért sérelmezik, mert nem tartja tiszteletben az egyenlő bánásmód elvét, hanem azért is, mert azt csugalja a választó polgároknak, mintha a vármegyei közgyűlések csak érdemi munkanélküli találkozó helyek lennének. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon keddig vizet osztanak az utasoknak. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszesi tulakot nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyel, rosszulét esetén pedig egy palack víz vagy a mentők értesítése életet menthet, tette hozzá a szakminiszter. Minden órában meghal egy tüdőrákos beteg, de sokkal jobb a helyzet, mióta tilos beltéren dohányozni. A dohányzással összefüggő daganatok kialakulása 12 év alatt 30%-kal csökkent a férfiak, 12%-kal a nők körében. A dohányzás beltéri betiltása komoly áttörést hozott, javuló tendencia figyelhető meg a passzív dohányzás visszaszorításában. Kedden is több órás napsütésre, kellemes nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. A délutáni maximumok 25-30 fok között várhatók, a légmozgás mérsékelt idő önként élénk északnyugati széllel. Szerdán túlnyomóan napos száraz idő valószínű, helyenként komoly felhőkkel. Reggel 11-17, délután 27-32 fok lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így ismét erősödik a melegedés.

0: Gyönyörű szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, már is kezdetét veszi négy ütem autós magazin műsorunk, én Alex vagyok, állandó vendégem pedig Kacsala Ferenc, ami igazi vérbeli szakértőnk. Szia Feca!
1: Szevasz Alex, és én is üdvözlöm a rádió hallgatókat.
0: Feca, te újabban mindig fogorvostól jössz, ez már a második alkalom, de most sokkal jobb színben vagy, mint legelőször. Most nem kínoztak meg annyira?
1: Igen, most nem kínoztak meg annyira, nem fáj a fogom, és ezért egy kicsit földobottabb vagyok.
0: Ezt örömmel halljuk. Mai témánk pedig az autólopás, azt hiszem, hogy szívnád a fogad, hogyha ellopnák az autódat.
1: Biztos kibírnám röhögés nélkül.
0: De könnyeznél. Ne fessük az ördögöt a falra, de annál tényleg nincs rosszabb, amikor az ember kijön, és a legváratlanabb pillanatban egy hipermarketből kilépve a barátnőjétől lefele jövet az autónak a hűlt helyét találja. Ilyenkor a legelső teendő.
1: Először is higgadjunk le, mert ugye szerintem senki nem tudja nyugodtan átélni. Nyilvánvaló, hogy felidegesíti magát, ezért muszáj egy picit lehiggadni és átgondolni, nem esetleg tilosba álltunk meg, tehát nem mindjárt a legrosszabbra gondoljunk.
0: Mint például mi egyik reggel, egy álmos hajnalon.
1: Igen, én is örültem neki, amikor leértkeztem a ház elé, és nézem, hogy az autómnak ült helye, és akkor én bennem is megfordult az, hogy most mi van, ellopták. De hát mondom, azért könnyű dolguk nem lehetett vele, mert ugye én nekem van trükk az autómban, mert én másban nem bízok, és mindjárt egy ott lakó úriember tájékoztatott a gangról, ugye negyedikről leüvöltve, hogy öné volt a piros autó, mondom igen, és közölte velem, hogy azt most vitték el a pókosok, tehát én nekem ennyivel mákon volt, hogy az autómat visszakaptam, ugyan egy kis ellenszolgáltatásért cserébe, tehát egy ropogós magyar forintot kellett érte adnom, de hála jó Istennek azért, hogy még így szerencsésen megúsztam.
0: Hát igen, az este az 10.000 forinttal többe került.
1: Igen.
0: Akkor most zenélünk, aztán pedig folytatjuk azzal, hogy mit tehetünk azért, hogy ne lopják el az autónkat, milyen biztonságtechnikai megoldások vannak lopás ellen.
2: Hobbi Rádió. Twist, twist.

0: Még mindig négy ütem autós magazin és a riasztókról beszélgetünk, hiszen senki nem szeretne arra ébredni reggel, hogy a ház elől elvitték az autót, vagy éppen beugrottunk a szupermarketbe, és amikor jöttünk ki, akkor hűlt helyét találtuk a kocsinak. Melyik a legelterjedtebb riasztó? Ez a pitty-pitty, chip-chip, és akkor villog, dudál, meg ilyesmiket csinál összefoglalva.
1: Tehát ezek a szempényvesztésre igen nagy mértékben képes elektromos berendezések, tehát ugye ezek a legelterjedtebbek, mert mondjuk ennek már kezd úgy divatja múlni, tehát az emberek már nem részesítik azt előnyben, ugye régen, tizen pár évvel ezelőtt nagymenő dolognak számított, hogyha valaki kiszállt az autójából, és akkor megnyomta az egyes gombot a távirányítón, és ugye csippant, villogott, mindent csinált, és akkor körbenézett 5 méterről, hogy hányan szemlélték ezt az eseményt.
0: Nem olyan régen, még egy jó pár évvel ezelőtt, amikor úgy beleléptem a serdülőkorba, és kicsit úgy kezdtem úgy normálisabban öltözködni, meg elkezdtek érdekelni a lányok, akkor vásároltam magamnak én is egy robogót, amiben volt ugyanilyen riasztó. Nekem volt távkapcsolóm a robogóhoz, és rendesen csipogott és villogott, és ugye akkoriban autókban ez a riasztó már elterjedt, na de hát a robogómat mindenki megnézte, amikor az Index fölvillant, és én olyan boldog voltam. Abba egyébként volt Immobilizer is, mondjuk szerintem ez a nem kevés pénzért belerakott technika, attól nem mentette volna meg a motort, hogy két karos gyerek föl ne dobja egy platóra.
1: Ez így igaz, és villoghatott volna, vagy csipoghatott volna a ponyva alatt, ugye senki nem vette volna észre.
0: Volt láncom is, csak a láncot nem használtam, mindig lusta voltam kikötni.
1: Igen, azt mégiscsak égőbb volt fölrakni.
0: Főleg, hogy ilyen nagy ronda piros lánc volt, kegyetlenül hülyén nézett ki, de hát ilyen is kell. Nos, kanyarodjuk vissza eredeti témánkhoz, a riasztókhoz, tehát ugye ez a legelterjedtebb, viszont én úgy érzem, hogy ezzel az a probléma, és az nincs rendben, hogy annyira megbízhatatlanok, meg össze-vissza bekapcsolnak, hogy manapság, hogyha egy szól a riasztó egy utcán, már nem kapott fel a fejed, mert tucat számba megy, annól még az ember lopják a kocsit, de hát most már ugye ráugrott egy macska, vagy csak magától gondolt egyet bekapcsolt, úgy elmész mellette, hogy észre sem veszed, sőt idegesít, várod, hogy mikor kapcsolják ki.
1: Nagy mértékben megbízhatóak ezek a riasztók, de a mai autók többsége már gyárilag hasonló biztonsági berendezésekkel van felszerelve, olyan közel 10 évvel ezelőtt, 12 évvel ezelőtt kezdték el a különböző autógyárak a gyári kulcsba épített kódos immobilizereket használni, ami igazából semmi más dolgunk nem volt vele. Beleraktuk a kulcsot ugye a gyújtáskapcsolóba, és az immobilizer a kulcson keresztül kiadott egy jelet, ami a zárbetéten lévő jelfogó érzékelte, és adta a jelet a vezérőegységnek, hogy ez igen az a kulcs, tehát így ezáltal el tud indulni az autó, mert hogyha mi egy ugyanilyen tollazatú kulcsot másoltunk volna abba az autóba, akkor annyit el tudtunk volna érni, hogy kinyitni ki tudjuk nyitni az autót, bele tudjuk rakni a gyújtás rábírjukat, de már a vezérőegység nem ad ki jelet a motor elektronikának, hogy az el tudjon indulni.
0: Akkor ez nem volt egy olyan buta dolog. Mit lehetett tenni akkor, hogyha elhagytuk mind a két kulcsot? A gyártó az adott pótkulcsot hozzá?
1: Nem mindegyik típusnál, de a legtöbbnél volt egy úgynevezett szervizkulcs hozzá, ami másabb színű, illetve formájú volt, mint az a két kulcs, amit ugye a normál hétköznapokban használnunk kellett, és ez a úgynevezett szervizkulcs segítségével, a gyári motorelektronika tesztelővel a márka szervizbe az új nyers kulcsot azt fel tudták programozni, és így ezáltal használni tudtuk az autónkat. Akkor voltunk bajba, hogyha ne adj Isten, letörtek a lakásba, mert én jártam így, és ellopták a szervizkulcsot. És egyetlen egy darab kulcs volt található az autóhoz, és hogyha azt is elhagyjuk, akkor onnantól kezdve vezérlőegység, illetve komplett zárbetét csere, ilyen 200-300 000 forintos pluszköltségeri okattak bennünket, és ennek lassan 8 éve.
0: De gondolom az autó azóta már nincs meg.
1: Azóta már nincs meg, mert sikeresen testvérem összetörte, így kénytelenek voltunk megválni tőle.
0: Még ezt akartam kérdezni, hogy tudtad eladni kulcs nélkül, de ezek szerint ez a probléma már nem áll fenn. Egyébként tényleg tudtam, hogy öcsét totálkárosra vágott egy autót Balatonról hazafele jövet. Gratulálunk neki ezúton is.
1: Ne fogjuk ezt fel ilyen vészesen, örüljünk annak, hogy semmi bajuk nem lett, a kocsi megpótolható.
0: Ezek olyan nemes gondolatok, olyan hihetetlenül hangzik a szádból, de így van, már is zenélünk, aztán a biztonság technikával folytatjuk.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Ez továbbra is a Négy Ütem autós magazin műsor, benne pedig a riasztókról beszélgetünk. Nincs teljesen 100%-os megoldás, de törekedni lehet rá. Az előbb megbeszéltük ezeket az általános riasztókat, most pedig nézzük meg, hogy milyen modern megoldások vannak.
1: Elég modern megoldások léteznek manapság már, tehát ugye a riasztók, illetve a különböző ilyen immobilizerek kora nem azt mondom, hogy lejárt, de már jobban a feledés homályába merült, mert már annyira hétköznapivá vált, hogy igazából már úgy nagyon nem fordítanak rá nagy figyelmet az emberek, illetve már természetes kell, hogy legyen, hogy egy autóban van gyárilag immobilizer. Na most külön be lehet még építeni ilyen különböző immobilizereket, amik valamennyivel kikerülhetetlenebbek, mint a gyári immobilizerek. Nem akarok példákat mesélni a gyári immobilizerekkel kapcsolatban, mert azzal esetleg olyan embereknek a szemét nyitnám föl, akik még ezzel nem gondolkodtak, de esetleg én megoldást adtam volna nekik erre az útra, ezt inkább hagyjuk.
0: Ebből is csinálunk egy műsort szerintem. Hogyan lopjunk autót?
1: Igen, nem hiszem, hogy utána nekünk több műsort kellene csinálni, tehát biztos, hogy nem dicsérne meg bennünket senki.
0: Akkor legyen biztosítási csalások professzionális szinten.
1: Az egy másik kellemes téma, igen, tehát ez megint csak egy olyan téma lenne, ami miatt szerintem minket nem jutalmaznának.
0: De hogy is nem, biztos, hogy hívnának minket társas üdülésre a Festői Vácra, vagy mondjuk Szegede a Csillagbörtönbe, ja nem, oda csak gyilkosokat zárnak.
1: Vagy Nagyfa, még az itt van a közelben, de esetleg ez nem kerülne olyan őrült nagy benzinköltségébe a magyar államnak, de hát félre a tréfát, tehát a legjobban azt mondjam, hogy megbízhatóbb, illetve a legprecízebb védelmi berendezések manapság, amiket autóba lehet kapni, az ez a különböző GPS figyelési rendszer, aminek az a lényege, hogy telefonon értesítik az illetőt, hogyha az autóját jogtalanul használják.
0: Egyébként nekem volt egy ilyen ismerősöm, akinek az apukájának volt egy nagyon drága típusú német autója, és a srác kihasználta az alkalmat, hogy az autót otthon hagyták, a szülők pedig elmentek, gondolta, hogy megy vele egy kört, vigyázz rá, nem fogja összetörni. És beleült az autóba, elindult, ugye a ház töm körül szeretett volna menni egy kört, és még a végéhez sem ért, amikor az apja már hívta telefonon, hogy azonnal vigye vissza az autót, ugyanis a központ rögtön jelezte neki, hogy valami kód nem lett beütve, és az autóval viszont valaki megy, hogy jogtalanul használták, és kérdezték a tulajdonost, hogy mit szeretne, helybe állítsák le a motort, vagy pedig majd ő eldönti, hogy mit akar.
1: Ezek egy ilyen szempontból tényleg elég hasznos védelmi berendezések. Egy ilyen drágább, nagyobb értékű, hogy úgy mondjam, luxus autónál lehet, hogy van értelme, de amikor Józsi bácsi megveszi esetleg a 400-500 ezer forintos autót kinn az autópiacon, hogy lecserélje a régi kombi trabantját, akkor nem biztos, hogy erre az 500-600 ezer forintos autóra esetleg még egy 200-300 ezer forintos védelmi berendezést fog szereltetni.
0: Hát mondjuk igen, az értékarány, ez tényleg nagyon fontos. Már is zenélünk, aztán pedig szerintem folytassuk majd alternatív megoldásokkal.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Még mindig négy ütem autós magazin műsor, benne pedig a riasztókról beszélgetünk. Átvettük az általános riasztót, átvettük a GPS alapú hely meghatározós nagymágusságot, és most pedig jöjjenek az egyszerűbb, olcsóbb, alternatív, ám mégis nagyon jó megoldások. Ha jól tudom, akkor ezek között van a kedvenced, amit te is alkalmazol, arról nem is beszél, vagy a baráti körben pedig mindenkire rá akarod beszélni ezt a dolgot, ami tényleg nem hülyeség.
1: Az én autómba egy olyan jellegű borzasztó egyszerű pár ezer forintos trükk van beépítve, hogy gyújtás ráadásával nem kap tökéletesen áramot a vezérlőegység, plusz pontok összeérintésével, illetve vagy gombok megnyomásával, attól függ, hogy kötetjük be ezt a biztonsági berendezést, egy relét húzunk be, ami onnantól öntartó lesz, és az adja ki a plusz feszültséget a vezérlőegységnek ahhoz, hogy működni tudjon az autó. Láttam már olyan megoldást, hogy nyomni kellett a kuplunga fékpedált, illetve még egy speciális gombra rá kellett nyomni az autóban, és így gyulladt ki a motor kontrollámpa a műszerfalon, és onnantól tudta a vezető, hogy most már akkor indíthatja az autót, mert minden a megfelelő feszültség alatt van.
0: Ez tényleg egy jó kis trükkös megoldás, viszont a vontatás ellen nem segít.
1: Gyakorlatilag a vontatás ellen semmi, akkor ha ezt nézzük, akkor a több százezer forinté beépített GPS talán csak az, ami megfelelő biztonságot nyújt számunkra, mert tényleg abban a pillanatban, ahogy elmozdítják az autót, és viszont kódot nem ütnek, akkor onnantól kezdve azonnal értesítik a tulajdonost, hogy gond van, és még időbe lépni tud. És ugye nyilván a GPS segítségével meg azt is látja, hogy hol viszik épp az autóját. Én azt mondom, hogy egy 20-30 ezer forintos riasztótól akkor többre becsülök egy ilyen 7-8 ezer forintos egyszerű ilyen relés trükköt, mert az tényleg olyan, hogy akár 80 olyan gombot lehet találni az autóba, vagy olyan pontot, amit egyszerre meg kellene nyomni ahhoz egy tolvajnak, hogy tökéletesen használhatóvá tudja tenni az autót.
0: Hát tényleg van ebben valami. Most már is zenélünk, aztán pedig innen folytatjuk.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Négy ütemautós magazin műsor, lassan az óra végéhez érkezünk, de még nincs vége, nekünk pedig még rengeteg dolgot ki kell vesézni, mert hogy a riasztókról beszélgettünk, azon belül pedig eljutottunk az alternatív megoldásokhoz, vannak azonban elterjedtebb, ismertebb más megoldások, ilyen például a kormányzár, és itt nem a beépített kormányzárra gondolok, hiszen az most már, hogyha jól tudom, alapfelszereltség.
1: Igen, az már nagyon régóta alapfelszereltség. Hát ezek a plusz kormányzárak igazából, én azt mondom, hogy csak az ember lelkiismeret, nem is lelkiismeret, az ember megnyugvása segíti elő.
0: Ő nyugodtabban pihen fönn, amíg az autótolvajok dolgoznak le.
1: Igen, mert egy kicsit meghosszabbította a műveletüket az autótolvajoknak, de én nem azt mondom, hogy semmit nem ér, de talán annyi, hogy egy kicsit megnehezíti az autótolvajoknak a dolgát, de lehet, hogy adott esetben nem is megnehezíti, hanem inkább hozzá se nyúlnak. Tehát, hogyha esetleg kezdőbb, kisebb stílű autótolvajok környékezik meg esetleg az autóját, akkor épp lehet, hogy azért ússza meg az autója ezt az egészet, illetve a tulaj megúszza azt, hogy ellopják az autóját, mert úgy vannak vele az autótolvajok, hogy épp most nem akarnak erre több percet ráhúzni, hogy ezt az autót meglovasítsák, inkább keresnek másikat.
0: Még egy szubjektív kérdés, mi a jobb, hogyha kötök biztosítást lopás ellen, vagy hogyha megpróbálok inkább valami jó riasztót venni bele?
1: Hát...
0: mondtam én, hogy szubjektív lesz.
1: Igen, ez elég szubjektív, mert semmi se biztos, csak a halál meg az adók, én erre ezt mondom. Attól függ, hogyha egy 3-4 milliós autón van, akkor én azt mondom, hogy megéri rá kötni kaszkót, és az nyilvánvaló, hogy a lopásra is fizet. Míg egy lényegesen olcsóbb autóra már nem biztos, hogy megéri, akkor inkább tűzdeljem tele minél több ilyen olcsó biztonsági technikával, és bízunk abba, meg a jó szerencsébe, hogy nem fogják ellopni az autónkat. De én azt mondom, hogy egy 1,5 millió forint értékű autóra már fölösleges kaszkót fizetni.
0: Nekünk belemáll a szánk, zene pedig sehol. Úgyhogy már is muzsikával folytatjuk, aztán pedig még jövünk vissza egy rövid időre.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Négy ütem autós magazin műsor, és itt van az óra vége a nyakunkon, úgyhogy nem maradt már sok időnk. Megpróbálom összefoglalni, hogy miről beszélgettünk az elmúlt egy órában, azon kívül, hogy a riasztókról volt szó. Most vannak az egyszeri riasztók, ami minden autóban megtalálható, van a GPS alapú riasztó, ami nagyon hatásos, ám elég drága, rakhatunk trükköt az autóba, ami olcsóbb, és szerintem ez bizonyul a leghatásosabb módszernek, és vannak különböző alternatív megoldások, váltózár, kormányzár, minden csak a pénztárcáktól függ. Viszont egy valamiről nem beszéltünk, hogy vannak olyan autótípusok, amiket jobban lopnak? Ez most olyan naív kérdés volt.
1: Igen, általában a német hon gyöngyszemét, ugye a mindenki által jó ismert népautót lopják, talán a legnagyobb százalékba.
0: Van egy ilyen távol-keleti népautónk is, amit előszeretettel lopdosnak.
1: Igen, a ti autótokat, úgy tudom még azt is. Azt inkább amiatt nem azért szerintem, mert annyira tetszik sok embernek, vagy ki szeretné próbálni, hanem inkább azért, mert szerintem borzasztó sok van belőle, tehát kell az alkatrész utánpótlás.
0: Azt hittem arra gondolsz, hogy ezekben nagyon kell az alkatrész, mert minden gyorsan tönkre megy.
1: Nem, pont egyébként bármennyire is én nem részesítem előnybe ezt az autótípus, de attól függetlenül ez a rész a kellemes csalódás, hogy nagyon megbízhatóak és így mondva igénytelenek, tehát hogy azon kívül lecseréljük benne az olajat, meg hogyha épp tönkre megy a gumi, elkopik, jelöregszik, akkor kicseréljük rajta, ezen felül nagyon nem sok mindenhez kell hozzányúlni. Megbízható a futóműves, nagyon sok kilométert bír ki a fékrendszere, tehát ilyen szempontból hihetetlen. Csúnya, de az árához képest tartóságával szembeállítva viszont borzasztó megbízható autó.
0: Mégis mindig azt mondod nekem, hogy inkább vegyek egy öregebbet, de olyan márkásabb autót.
1: Mert én is szubjektíven gondolkodom.
0: Nagyon szépen köszönjük, Fece, hogy ma is a rendelkezésünkre álltál, és rengeteg hasznos dolgot elmondtál nekünk. Nem maradt más hátra, mint a könnyes búcsú.
1: Az elmúlt egy órában Alexet
0: és Kacsala Ferencet hallották, a viszonthallásra.
1: Viszonthallásra.

0: Papi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Az anyák halhatatlanok. Csak testet, arcot, alapot váltanak. Egyetlen halott sincs közünk. Fiatalok, mint az idő. Újra születnek minden gyermekkel. Megöletnek minden halottal. Harmadnapra föltámadnak, mire vérhatnak.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Még érvényben van a hőségriasztás és a vörös kód is, a vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca, még marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Keddé félig tart a hőség miatt elrendelt vörös kód. A vörös kódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívót. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívja fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet és figyeljünk oda az állatokra is. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. Vízosztással segíti utasait a MÁV a hőségben. Az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A vasúttársaság a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Naponta 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. Újraindítják a visegrádi együttműködést, írt a Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Befagyasztaná a polgármesterek fizetését egy tiszás képviselő. Szabó Tibor a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését is kezdeményezi. A főpolgármester és a megyei jogú városok polgármestereinek fizetését a 2024-es szinten fagyasztja be, megakadályozva az automatikus évről évre történő emelést. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, gyümölcsöket, jégkrémeket ellenőriz a NÉBIH. Mától augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A fagylaltokat előállító létesítményeknél higiéniai és nyomkövetési ellenőrzést végeznek. De a bringás büfékben vizsgálják az alkoholos italokat is. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk lesz az északias szél. Hajnalban néhol párássá válhat a levegő. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: A Hét prózája, az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
4: Pápai Aranka, Cicelke, anyósom emlékére. Gyalog mentek a pályaudvarra. Cicelke belekapaszkodott az egyenruha ujjába, büszkén lépegetett az embere mellett. Arcát néha felfelemelte rá mosolygó imádattal, de rajta még fellelhetőek voltak az előbbi sírás nyomai. Szemhéja kissé duzzadtan pirosodott, de ez úgy se tűnik fel senkinek, mert megszokták már az ismerősei, hogy sokat sírdogál. Az idegenek meg nem számítanak. Akármilyen nagy is a bánata, az a fájdalom elfogadta társnak a boldog rajongást, amit ez a csinos és annyira szeretett fér kiérdemelt. Nagyon büszke is volt rá. Imre Vasúti, azaz forgalmista, a Magyar Királyi Államvasútak szolgálati ágánál hivatásszerűen tartós alkalmazásban. Igen fontos posztám az, amit betölt. Nélküle Isten tudja, mik történnének az össze-vissza sineken, amik behálózzák az országot. Aztán meg jó állás ez, nyugdíjas szolgálat. A baj csak az, A másképp boldog életükben, hogy már 7 hosszú éve csak várják az áldást. Hiába tette nagy gondol otthonossá a pici házat Cicelke, abból egy valami elviselhetetlenül hiányzott. Nem töltötte be gyereksírás. Az orvos szerint soha nem is kerülhet áldott állapotba, ha csak valami csodás változás nem történik a szervezetében, mert egyenlőre egy serdületlen lánykájéhoz hasonlatos az, holott az asszonyka felett elszállt már 30 év. A rokonok igaz úgy vigasztalták. Nem szabad elkeseredned, Cili, hiszen még olyan fiatalka vagy. Ő nem így érezte, és egyfolytában kesergette miatt. Forgolódott a tükör előtt, ha senki nem látta, és nem tudta megérteni, hogy belül mi lehet a hiba, hiszen a tükörből egy érett szép asszony nézett vissza, minden fontos idomával feszítve a könnyű kis ruhát. Imre szerint jó ez így, legalább minden szeretetével egyedül őt kényeztetheti. De tudta Cicelke, hogy ebben több volt a vigasztalás, mint az igazság. Édesanyjának volt egy öccse, aki csak 3 évvel volt idősebb nála, és már a második gyermeküknek a születése miatt utazik ő most Jászberénybe. Hiába óvta volna Imre az újabb babanézéstől. Már 3. hónapja próbálja győzködni, hogy ne utazzon oda, az csak a falra hányt borsó. Miért jó az neked, ha fágyítod a szívedet? Á, nem számít az, de nincs nagyobb gyönyörűség, mint az a finom baba illat, puha kis ártatlan lélek. Miért sajnálod tőlem, hogy legalább a karomba vehessem? Dehogy sajnálom. Menj, ha ez kell neked. Egyezett bele, amíg gyermektelen férfiak értetlenségével, csupán Cicelke nyugalmáért aggódva. Egy pillanatra magához ölelte asszonykáját a szolnoki peronon, aztán az fellépkedett a vonat lépcsőjén. Integetett is a lehúzott ablakból, míg élete párja bele nem veszett a hajnali párás távolságba. Szapora léptekkel tette meg a rövidke utat a Berényi állomástól a magas kerítésig. Ott megállt kicsi időre, izgatottan doboló szívére szorította a tenyerét. Csak a keresztelőn látta egy pillanatra az újszülöttet, azóta nem érezte elég erősnek magát egy igazibb találkozáshoz. Aztán benyitott a sarkot levágó üzletajtón, ami felett a tábla büszkén lengett. Kocsis János András, kerékpáris alkatrészkereskedő. Kocsisék mindketten egy vevő körül forgulódva észre se vették rögtön, hogy a betérő nem egy idegen. A sarokban összerakott papundekli dobozokat használva lépcsőnek a fiúcska mászott felfelé.
5: Jancsika, kis csillagvirágom, jaj, Lenes! Szaladt hozzá, mire a házaspár is figyelmes lett rá. Hát te meg hogy kerülsz ide, Cicelke?
4: Régen készülök, már épp ideje, hogy megnézelek benneteket.
5: Milyen jól nézel ki a málka?
4: Bontakozott ki az üdvözlő karok öleléséből. Közben azt kérdezte volna szíve szerint, hogy alszik talán a kicsi, de buta kérdésnek tartotta, hisz nyilvánvaló, különben mellette lenne az édesanyja. Aztán, mikor beljebb tessékelték, kínálták, és kicsit feszengeni kezdett.
5: Felveseli Csikét! Sejpített is nyújtott a karját Jancsika, de anyja féltűn kapta ölbe.
4: Ne lógja, nénjén, Jancsika, mondta, és úgy szorította magához, ahogyan azelőtt nem látta, pedig ugyancsak gyakori vendég volt régebben a háznál Cicelke. Valami szokatlant érzett a viselkedésükben, ami szörnyű gyanút keltett benne. Mi történt? Hol van Sanyika?
5: Arra, a hátsó szobában akadozott Amál hangja.
4: Egyedül, döbbent Cicel.
5: Mindegy annak már, legyintett János, és nem nézett rá.
4: Cicelke ugrott, és futott a lakás végébe, a közeledésre erősödő, mégis erőtlen hangocska irányába. Elázott rongyok közt nyöszörgött a tejfehér apróság. Olyan volt, mint a kaucsukbabák, de azoknak több a színe. Teljesen kopasz kis buksiján nem volt semmi, s félig kicsúszott a sarkos párnából, egyik kezecskéje néha megrebbent. Cicelke gyengéden hajolt fölé.
5: Hát te kis lélek, kinek vétettél? Ahogy óvatosan felemelte, érezte a jellegzetes szagot, ami a várt baba illat helyett fogadta.
4: Tedd le, szólalt meg a háta mögött a bátyja keserű, de határozott szava.
5: Megőrültetek? Miért csináljátok ezt vele?
4: De a választ se várta, bontani kezdte a pólyát. Rémülete egyre nőtt. Sanyika jobb oldala élettelen mozdulatlanul lógott. Már potyogó könnyeken keresztül kiáltotta.
5: Mi ez? Mit tettetek vele? Mi történt?
4: Vigyázz, húgom, hogy mit beszélsz. Az Isten nem akarta magához venni, meg van átkozva. 2 hétig égett a lázban, más gyerek ki se bír ilyent. Ezt túlélte. De nézd meg jobban, míg a szeme se áll jól.
5: Cicelke megdermett. Aztán, mint a fúria nekiesett Jánosnak, ütötte a mellét zokogva, a berohanó amáka tépte le róla. A megcsendesedést azonnal a tenni akarás váltotta fel. A szülőket félrelökve fürdőt készített, fürdetett tisztába rakott teával itatott Cicelke. Azután kikérdezte nagybátyját, mert az előbb szipogó, aztán dacosan mély hallgatásba süppett amát nem bírhatta szóra. A doktor szerint ez paralízis vagy mi. Gyermekbénulás, tudom is én. Ebből soha ki nem gyógyul, majd tologathatjuk a kiskocsiban. Jó lesz, ha enni kér. Hogy tudod ezt így mondani? Iszonyodott a húga. Hogyan mondjam, én látni se bírom. Akkor add nekem. Csúszott ki a nő száján a szó, maga is megijedt tőle. Az anya felkapta a fejét, némán bámult rájuk. Szorított Jancsika ölelésén. Lehet, hogy egy kis szünet következett, de erre úgy emlékezett Cicelke, hogy János minden gondolkodás nélkül vágta rá. Vidd. A boldogtalan asszonyka megtántorodott. Jól hallotta ezt? Vidd. De hát nyögte. Na ugye te nagy okos, most mi lesz, megijedtél mi? Fordult egyet fel a világ. Ez nem lehet igaz. Kik ezek itt? Lázasan gondolkodni próbált. Amár, neked egy szavad sincsen? Te szülted alig 3 hónapja. Fordult az anyához, mint aki nem hisz a nyilvánvalóban. Az meg kifejezéstelen arccal fordult ki az ajtón. Emberek vagytok ti? Leroskadt. Farkas szemet néztek Jánossal. Ezt hogy gondoltad? Mondd még egyszer. És akkor viszem, ahogyan hallottad. Ha akarod, írást is adok róla. Cicelke alig tudta kivárni, hogy a vonatkerekek csikorgása megszűnjön. Karjában az édes teherrel óvatosan lépegetett le a vagon lépcsőkön, és egyenesen az ismerős orvoshoz futott. Az meg elkerekedett szemmel nézte az asszonyt. Ki ez a csecsemő? Most már az enyém. Itt az írás, nekem adták. Segítsen, doktor úr, könyörgöm! Hát meg kell mondanom, egy pár nap, de talán annyi se is ez a szegény kisfiú szépen elaludt volna. Kiszáradva, elhanyagolva, borzalmas állapotban van. Én régen praktizálok, de ehhez fogható kegyetlenséggel még nem találkoztam. Ha gyors eljárást akar, akkor még tőlem is kap egy látleletet, és simán fog menni minden. Korán alkonyodott. Cicelke megigazította az egyik díszt a karácsonyfán. Szeme közben folyton az elégedetten gőgicsérő babám volt, vele beszélgetett. Apuka késik egy kicsit, azt mondtam, ahozza az ajándékot, amivel nem lehet szentestéig várni. Mit gondolsz, mi lehet az a sürgős? Hű, már itt is van! Imre dobogása hallatszott, amint leverte talpáról a havat. Jaj, de sok hideget hoztál, szaladt elé. Melegedj össze előbb, mielőtt felveszed Sanyikát. De szava a levegőben állt meg. Az embere párás szemmel nyújtott felé egy 4 behajtott papírt. Ezt nektek hoztam. Elkerekedett szemmel hajtotta szét a vékony lapot, és a homályban böngészte. Véghatározat. Olvasta a címet Cicelke, aztán gyorsan kereste, hová ülhet le hamarjában, mielőtt kimegy alul a talaj. Szemei ugráltak a sorokon. Az árvaszék kiskorú Kocsis Sándor érdekében gyámhatóságilag jóvá hagyja, miután az örökbefogadása kiskorúra nézve előnyös, kormányhatósági megerősítés magyar királyi igazságügyi miniszterének felterjeszteni. És összefolytak a betűk. A miénk lehet? Ölelte magához a szőke pihis fejecskét Cicelke. A miénk, ragyogott rá Imre mosolya. Hozzánk egy nappal előbb érkezett meg a Jézuska. Meggyújtott egy csillagszórót, aztán büszke boldogan ölelte át az övét, a fényekre csodálkozó szemű fiúcskát, és az érte heroikus küzdelmet véghöz vitt asszonyt. Csak a sziporkák csillagocskái világítottak, a fenyő átható illattal, finom baba illattal keringte körül őket. Kint csilingelbe futott el egy szán. 1931 karácsonyának előestéje volt.
3: A Hét prózáját az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
0: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobbi Rádió.

0: Kedves hallgatóink, a mai verspercekben Őszi Anita szerzőn Kanász dal című munkáját hallhatjuk Lukács Sándor előadásában. A szerző a következőképpen nyilatkozik alkotása keletkezéséről. A Kanász dal című versemet egy olyan kapcsolatom ihlette, amelyben komoly, jövőt dédelgető tervem nem volt. Ha úgy tetszik, futókaland, melyben kihasználtam az adódó lehetőségeket, de sajnos időközben kérdések garmadából kiderült, hogy a másik fél ellenkezőképp érez. Mivel valóban a határ szélén laktam, így a népies stílus könnyedségével szinte zenéltek bennem a szavak, melyekkel meglehetősen kéretlen őszinteséggel tudattam a férfival, hogy szabad maradok. Az ablakomon kinéző búzatáblák végtelen dalolásával a fülemben végül megszületett a vallomásom, melyet furcsa mód a címzett férfi sosem olvasott. Így végül egy saját magamnak is megírt replika lett. Vallja most következő alkotásával kapcsolatban Őszi Anita, amit Lukács Sándor ad elő.
1: Őszi Anita, Kanászdal. Hely, kis angyalom! Én a határ szélén lakom, ahol dalol a kalász, ha szép lépteddel arra jársz. Hely, kis angyalom, én a számot neked adom. Tudom, tőlem csókra vársz, mind a hányszor felém jársz. Hely, kis angyalom, én az éjjelt neked adom. Tudom, te csak reám vágysz, valahányszor nálam hálsz. Hely, kis angyalom, én a nappalt bizt nem adom. Délben csendes a kalász, ha arra jársz, ha nem jársz. Hely, kis angyalom, könnyeid majd felfelmosom, tán majd én is dalolok, de nappal szabad maradok.
0: Őszi Anita Kanász dal című versét Lukács Sándor előadásában hallottuk. A verset Zsoldos Demjén Anetta válogatta, a hangmérnök Bodrog Viktor, a műsorvezető pedig Zsoldos Árpád volt.
2: Hobbi rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobbi rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Műsorajánló.
7: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
8: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
7: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
8: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
7: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Köszöntöm mai nyelvleckénk hallgatóit. Én nem tudom önök, hogy vannak vele, de én borzasztó rosszul tájékozódom. Általában azt mondják, hogy a nők térbeli tájékozódási képessége rosszabb a férfiakénál. De én még azt is megkockáztatom, hogy nincs különbség, csak a férfiak nem árulják el, ha eltévedtek. Én viszont az utcán és többnyire az autóban is utasként egyenesen megfordítom a térképet, mert hogy anélkül nem indulok sehová, hogy stimmeljen a dél és az észak. Tudják-e, hogy Angliában a hozzám hasonlóak számára úgynevezett upside down, vagyis fejjel lefelé térképeket is kiadnak? Angol nyelvi idegenvezetőnk Abigail Winkott azonban unja már a magyar szöveget. Hagyjuk hát, hogy ő is köszöntse önöket.
1: Welcome to Takeaway English, useful language ready for you to take away and use. In today's program, we look at some phrases that every traveler should know, unfortunately.
0: Abigail rögtön el is mondja nekünk, hogy milyen helyzetbe képzeljük magunkat, illetve kit hallunk majd.
1: Luke has a brother who works in a market selling clothes. Luke should be there helping his brother, but he's not. Why not? Listen to him talking to his brother on the phone now. What's the problem?
0: Azt kell tehát megállapítanunk, hogy mi az a probléma, ami miatt Luke nincs ott a piacon, hogy segítsen a testvérének.
2: Mark, hi, it's Luke. Yeah, I know. I'm on my way. I'm trying to get to the market now, but I can't find it. I think I'm going the wrong way. I don't know. I'll look. Hang on.
0: Istenem, Istenem, ez már a 26. nyelvlecke. És ha nem is a 26. év, azért lehet, hogy van valaki, aki még emlékszik az elsőre. Akkor beszéltünk utoljára arról, hogy van right way, azaz jó útirány, és van wrong way, azaz rossz útirány. Luke-nak ez a problémája.
1: The problem is that Luke can't find the market. He's walking down a street, but it's the wrong street. He's going the wrong way.
2: I think I'm going the wrong way.
0: Na, ez még nem a világ vége, és egy fiatal embernek talán nem ingatja meg végzetesen az önbizalmát, ha segítséget kell kérnie ebben az esetben. Abigail egyetért.
1: Of course, if you find that you're going the wrong way, it's a good idea to ask someone else to help you, which is what Luke does. What question does he ask?
0: Figyeljünk tehát arra, hogyan kérdezhetjük meg azt, hogy jó irányba megyünk-e.
2: Excuse me, am I going the right way for the Sunday market?
3: Sorry?
2: I want to go to the Sunday market. Am I going the right way?
3: The Sunday market?
2: Yeah, it's in the bus garage. How do I get to the bus garage from here?
3: Oh, the bus garage. Yeah, you go down here and...
0: Abigail most megosztja velünk a megoldást.
1: Luke asks, am I going the right way? Am I going the right way for the Sunday market? Notice that we say the right way for the market.
2: Excuse me, am I going the right way for the Sunday market?
3: Sorry?
2: I want to go to the Sunday market. Am I going the right way?
3: The Sunday market?
2: Yes.
1: This is Takeaway English from the BBC. Useful phrases for learners of English.
0: Akkor hát folytassuk a párbeszédet. Abigail ismét szembeállítja a helyes és a helytelen útirányt. Utána pedig feladatot is kapunk.
1: Well, Luke should be at the Sunday market helping his brother, but he can't find it. He knows he's going the wrong way, but how can he find out the right way to get to the market? Listen again.
2: I want to go to the Sunday market. Am I going the right way?
3: The Sunday market?
2: Yeah, it's in the bus garage. How do I get to the bus garage from here?
3: Oh, the bus garage.
0: Figyeljük meg, hogy melyik a kulcskifejezés akkor, ha azt akarjuk mondani, hogy hogyan, miként jutok el ide, oda, amoda.
1: Luke knows that the Sunday market is in the bus garage. So he asks, how do I get to the bus garage? How do I get to? A useful phrase for asking directions.
2: I want to go to the Sunday market. Am I going the right way?
3: The Sunday market?
2: Yeah, it's in the bus garage. How do I get to the bus garage from here?
3: Oh, the bus garage. You go down here.
0: Ami egyébként a piacokat illeti, ebből van többféle is. De ebben a nyelvleckében egy olyan, minden vasárnap megtartott vásárról van szó, ahol főként olcsó ruhaneműt, műszaki cikket, cipőt, olykor hús és zöldségfélét lehet kapni. Attól függően, hogy melyik napra esik az adott körzetben ez a heti vásár, hívhatják Sunday Marketnak, vagyis vasárnapi vásárnak, de az én körzetemben például Monday Marketnak hívják, mert hétfőn állítják fel sátraikat az árusok egy olyan területen, amelyik a hét többi napján szabadtéri parkolóként működik. Itt egy kiürített buszgarázs szolgál ugyanerre a célra. De tekintsük át még egyszer a ma tanultakat. Luke eltévedt.
2: Mark, hi, it's Luke. Yeah, I know. I'm on my way. I'm trying to get to the market now, but I can't find it. I think I'm going the wrong way. I don't know. I'll look. Hang on.
0: Nincs mit tenni, meg kell kérdezni valakitől, merre menjen.
2: Excuse me, am I going the right way for the Sunday market?
3: Sorry?
2: I want to go to the Sunday market. Am I going the right way?
3: The Sunday market?
2: Yeah, it's in the bus garage. How do I get to the bus garage from here?
3: Oh, the bus garage. Yeah, you go down here and...
0: Nos, azt már nincs időn kivárni, míg kiderül, hogy Luke megtalálja végre a piacot, vagy már csak akkor ér oda, amikor Mark hozzálát az eladatlan áru összecsomagolásához. Mi viszont, nagyon remélem, eljutottunk valahová az angol nyelv kifejezései körében való barangolás során. Két idegenvezetőnk, Amanda Carlton és Abigail Winkott sok mindent elmagyarázott nekünk, a mostanit is beszámítva összesen 26 alkalommal. Így hát útjára bocsátom hallgatóinkat, remélem hasznosnak találták, ami elhangzott. Ha igen, örülök neki, ha nem, írják meg, inkább mit szeretnének. E-mailt internet honlapunkról küldhetnek nekünk, a cím www.bbc.hu. És ezzel el is köszön a sorozat szerkesztője, Békés Erzsébet. Viszont hallásra, csak hamar!

1921. Korszakváltás a rádióamatőr technikában. Második rész. Miután az Egyesült Államok 1917. április 6-án belépett az első világháborúba, az egyik legelső következménye az lett, hogy felfüggesztették a rádióamatőr engedélyeket. Az első világháború utolsó harcai fegyverszünetek megkötésével 1918. november első felében befejeződtek, a véglegesnek vehető békekötésekig, azaz 1920. júniusáig meglehetősen zavaros világpolitikai időszak következett. A világháború éveiben a rádiótechnika lényegében keveset fejlődött, viszont egyre nagyobb szerepet kapott a hadviselésben,

erősítő eszközként már komoly gondot jelentett a nagy vezérlő rács anód kapacitás miatt, amelyet neutralizációval kellett a kritikus esetekben kompenzálni. Ezért vevő oldalon a visszacsatolt egyenes vevő volt a legkedveltebb megoldás, és már ez is óriási előrelépést jelentett a detektoros vevő megoldásokkal szemben. Az is fontos tényező lett, hogy a trióda egyre magasabb frekvenciákon volt képes folyamatos hullámú rezgést előállítani, és egyre növekvő adóteljesítményt sikerült ezen elektroncsövekből kipréselni. A viszonylag lassúnak mondható fejlődés eredményeképpen a katonai és a kereskedelmi rádiózás eljutott a középhullámokig, megkezdődött a szikratávirok kiszorulása a rádiótechnikai alkalmazásokból. A fegyverszünet megkötése utáni időszakban mind a katonaság, mind a kereskedelmi rádiózás rávetette magát az új típusú, immáron a középhullámú tartományra is kiterjedő folyamatos hullámú rádiózásra. Ekkoriban már egyre rémesebbnek tűnt egy szikratáviró megjelenése az éterben. A folyamatos rüvőhullámú rendszerek alaposan megszenvedték a szikratávirók széles spektrumú zavarjelei által okozott károkat. A frekvenciatartomány kiterjedése a középhullámra sem bizonyult elegendőnek az egyre növekvő katonai és kereskedelmi igények kielégítése szempontjából. Ebben a felfokozott és megújuló állapotban a rádióamatőrök elavult technikával való visszatérése az amúgy is szűkös hullámsávokba megrettentette a kormányzati szakemberek egy részét, ezért olyan döntést fontolgattak, hogy Amerikában véglegesen betiltják a rádióamatőr tevékenységet. Ekkor alakult ki egy valódi, mélyen gyökerező rádióamatőr mozgalom. A korabeli rádióamatőr szervezetek és tagjaik hatalmas lobby erővel támadást indítottak a tervezett kormányzati lépés ellen. Mindenáron azt kellett bizonyítani, hogy a rádióamatőrök hasznosak a társadalom szempontjából, és a rádióamatőr tevékenység betiltása óriási társadalmi károkkal jár. Nos, a rádióamatőrök mindig is valamivel többet tudtak valami másról a rádiózásban, mint a kötött formában dolgozó katonai és kereskedelmi szolgálatok. E megállapítás értendő a technikai megoldásokra, a forgalmazás rugalmasságára, és nem utolsó sorban az éter próbálgatására, amit ma úgy mondanánk, hogy terjedéskutatás. Mindemellett a kontinensnyi ország telefonellátottsága ugyancsak dinamikusan fejlődött, de messze voltak még attól, hogy a két óceánpart közön legyen megbízható kapcsolat. De attól különösen messze még, hogy a kisebb, nagyobb településekre is bevezessék a telefont. Viszont az országban a rádióamatőr mindenütt megtalálható volt, és már a háború előtt is gyakran kérték fel a rádióamatőröket harmadik fél számára továbbítandó, halaszthatatlan üzenetek eljuttatására és vagy relézésére. Ez akkor társadalmi érdek volt, s ma is ebből gyökereznek a rádióamatőr vészhelyzeti szolgálatok. Így jutunk el 1921-be, amikor az amerikai rádióamatőrök számára megfordult a világ, így a következő részben a történet folytatódik. Jegyezte Hotel Alfa 2-es Mexikó november.

Reklám.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Arkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni uniós eljárást. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand zárva marad a nyárra. Folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni eljárást, jelentette be brüsszeli sajtótájékoztatóján Magyar Péter a kétnapos uniós csúcs végén. A miniszterelnök elmondta, hogy az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Meghívta az Európai Parlament elnökét Roberta Metzolát Magyarországra. A látogatás valószínűleg az ősz elején lesz. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand is zárva marad a nyárra. A Velencei tó vízszintje napok óta a történelmi mélypont közelében mozog. Néhány napja már fürdőzési tilalmat rendeltek el az egyik fürdőhelyen, mert a vízminta nem megfelelő vízminőséget mutatott. A probléma pedig más partszakaszokat is érint. A vízhiány fokozódhat a következő időszakban, mivel most indul igazán a kánikula. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervezetekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak. Forgalomba állt az Osztrák Állami Vasút Társaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, így a Vasút Társaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodnia az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Megépítik az emberiség fekete dobozát. Hamarosan nem csak a repülőgépeknek lesz fekete doboza, hanem az emberiségnek is. A rendszer az emberiség minden lépését rögzíti majd, amely a klímakatasztrófa felé vezet. A megoldás folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a jövő generációinak tárolnak. Kedden is több órás napsütésre, kellemes nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. A délutáni maximumok 25-30 fok között várhatók, a légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel. Szerdán túlnyomóan napos száraz idő valószínű, helyenként komoly felhőkkel, reggel 11-17, délután 27-32 fok lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így ismét erősödik a melegedés.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám. Ahol életre kel a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.

0: És most! Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live! Hungary Live!
1: Hölgyeim csók, uraim pacsi, én Blaskovics Dávid vagyok, és egy újabb, nagyon pörgős egy óra elé nézünk itt a Hungary Live-ban. Írtó sok sláger született attól az úriembertől, akinek az előadását most meg fogjuk hallgatni. Ő nem más, elárulom már így a kezdetnél, hogy Somló Tamás, aki 1947. november 14-én látta meg a napvilágot, és elsősorban a Lokomotív GT énekeseként, basszusgitárosaként, szaxofonosaként ismert, de korábban az Omega együttes tagja is volt, valamint több szóló lemeze is megjelent. Több sikeres dal zeneszerzője, mint már mondtam, például a legismertebbek az Álomarcú lány, az Ülök a járdán, a Valamit mindig valamiért, a Bugi a zongorán, a Primadonna, a Nagyon kell, hogy szeress, az Annyi mindent nem szerettem még. Egyébként ő a Báthori utcai általános iskolába járt, amelynek zenetagozatára iratták be. Itt hegedülni tanult. Később Heinemann Sándor bácsi a cirkusz karmestere hatására került az állami artista képzőbe, ahol zsonglőr, akrobatika, tánc, balett, pantomin és karate volt számára a tananyag. Artistaként egyébként körbeutazta a világot a Luxor nevű csoportjával. És hogy miért pont a zene, miért nem valami más felé kacsingatott Somló Tamás? Elárulom, azért, mert számára a zene ösztönös megnyilvánulás. Ő mindig úgy érezte, hogy legjobban a zenével tudja megmutatni azt, ami benne van. Mindenkinek szerette volna megtanítani a zene élvezetét. Szerintem ez nagyon sok ember számára, számomra biztos, hogy sikerült, és hogyha esetleg pont ön számára nem sikerült volna, amit nem nagyon hiszek, akkor az elkövetkezendő egy óra szerintem ebben segíteni fog, és hogyha fülel, meg egy picikét feláll, hogy táncolni tudjon, akkor szerintem Somló Tamás mindenképpen el fogja érni azt, hogy önt, meg engem is megtanítson a 100%-os zenei élvezetre. És egy jubileumi koncertre fogom most elkalauzolni önöket. Mint mondtam, 1947. november 14-én született, ezért 1997. novemberében adott is egy fantasztikus koncertet, ezzel ünnepelte 50. születésnapját, és ezt egyébként 1998-ban CD-n is megjelentette. No de nézzük, hogy milyen számok is csendülnek majd fel tőle. Itt lesz a Csend. A Gondolsz rám? Az azt mondta az anyukám, no meg a Léghajó. És ő még csak 14, ezt a slágert is hallani fogjuk tőle, valamint megfüleljük az Álomarcú lánya, a Primadonna, ha a Csend beszélni tudna, az Annyi mindent nem szerettem még, és a Szabadon jó című számot. Most kezdünk, 1997. novemberében járunk Somló Tamás koncertjén, ez tőle a Sose mondtam, hogy szép vagyok című muzsika.
2: Kedves mindenki, első vendégem Bródi János. Mondom, hogy Bródi János.

Isten éltesen, Tamás.

50 éve segít túlélni, megélni, átélni a mindennapi valóságot és a pillanatokat, és eszem egy segítség volt. Nem is mondom a legjobb.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: És ide a dal, ami arról szól, hogy amit nem szerettük, azt most próbáljuk meg.

Annyi mindent nem szerettem, még igen, Somló Tamás koncertjén járunk, mégpedig 1997. novemberét írjuk, ugyanis ekkor 50. születésnapja alkalmából egy jubileumi koncerttel örvendeztette meg a közönséget. Aki személyesen nem találkozott még vele, szerintem biztos, hogy sokan vannak így, azok számára mondom, hogy az ő magassága 178 cm, sőt még egy súlyt is elárulok, átlag súlyú 75 kg. Egyébként 2008-ban Somló Tamást az egyik zenei tévécsatorna bizony-bizony ikonná avatta, amit egész biztos vagyok benne, hogy mindenki nevében mondhatom, hogy 100%-osan megérdemel. És akik még ezen a koncerten közre működtek, nem más, mint Benkő László, Bornai Tibor, Bródi János, Charlie, Demjén Ferenc, Geszti Péter, Karácsony János, Presser Gábor, Somló Dani, Somló Pali, Szent Mihály Gábor, Tátrai Tibor, valamint Zorán. Somló Tamás 50. jubileumi koncertjén jártunk, mégpedig 1997. novemberében. Én búcsúzom, ezt tőle a Szabadon jó című szám, Blaskovics Dávidot hallották, jövő héten pedig Zambó Jimmy koncertjére kalauzolom el önöket. Hölgyeim csók, uraim pacsi!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Szeptember elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal. Szigorúbban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására. Egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, ha az eredeti terv az volt, hogy a héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Szigorúban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Pósfai Gábor sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, a kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre, a nagyobb sportesemények pedig csak átlátható, észszerű és reális terv esetén valósulhatnak meg. Már a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz, kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik. Sok express és interrégió vonat korszerű, alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, és idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. A tömegközlekedési járművek kijelzőin pedig baleset megelőzési üzenetek is futnak majd. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás ideje alatt. Az utazók naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség, a tikasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben, ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Elkezdődött a csillagászati nyár, a napforduló vasárnap délelőtt 10 óra 24 perckor történt. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A bolygó ebben az időszakban van legtávolabb a naptól, míg a téli hónapokban a legközelebb. A különbség nagyjából 5 millió kilométer. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, zápor zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk lesz az északi szél. Hajnalban néhol párássá válhat a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fánteremes, köszönöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió.
5: Műsorajánló.
7: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Redikül. Szerdán 16 órától.
9: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
6: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 22. napján a Paulina levő kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű női név a Paula továbbképzése. A Paulina becézése Póli, Pólika, Pólina, Paulinka, Pauli, Lina, Linácska, Linus. Ezen a napon ünnepelnek még az Akács, Ákos, Albin, Albina, Alvina, Horácia, Józsiás, Józsua, Kriszta, Krisztiána, Krisztina, Lambert, Rozvita, Tamás és Tiván nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 22-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1633. június 22-ével kezdünk. Rómában Galileo Galilei olasz matematikus, filozófus és csillagász hűkatolikusként az inkvizíciós bíróság előtt visszavonta nézeteit a kopernikuszi tanokról, amely szerint a Föld kering a nap körül. A 19. századdal folytatjuk. 1837. június 22-én kezdték el a Magyar Nemzeti Múzeum építését. És maradjunk még a 19. században. 1848. június 22-én Párizsban kitört a munkások felkelése, az úgynevezett júniusi csata, amely a történelem első nagy szocialista megmozdulása volt. Párizs munkásai barikádokat emeltek, miután a Francia Nemzetgyűlés Végrehajtó Bizottsága a ráfizetéses nemzeti műhelyek bezárását rendelte el. Június 26-án Eugène Cavagnac, a katonai diktátornak kinevezett hadügyminiszter, vérbe folytotta a felkelést, amelynek során mintegy 11 ezer ember vesztette életét. Folytassuk a 20. század elejével. 1906. június 22-én megszületett Billy Wilder, lengyel származású amerikai Oscar-díjas rendező, író, producer. Ismertebb filmjei a Legény lakás, a Van, aki forró szereti, a Sabrina, a 17-es fogolytábor, valamint az Alkony sugárót. Maradunk még a 20. század elején. 1913. június 22-én született Vörös Sándor, költő, író, Baumgarten és Kossuth-díjas alkotó. 1933-mal folytatjuk. Június 22-én született Dianne Feinstein, amerikai politikus, Kalifornia demokrata szenátorasszonya, aki 1978 és 1988 között San Francisco polgármestere volt. Lépjünk a 20. század közepe felé. 1949. június 22-én megszületett Summitban, New Jersey államban Meryl Streep, Oscar-díjas amerikai színésznő. Ismertebb filmjei az Adaptáció, az Órák és a Kramer kontra Kramer. 20 évet ugrunk előre. 1969. június 22-én Londonban 47 éves korában meghalt Judy Garland, énekesnő, színésznő, az Óza csodák csodája főszereplője. 1987-tel folytatjuk. Június 22-én meghalt Fred Astaire, amerikai színész, steptáncos. Emlékezetes alakítást nyújtott a következő filmekben: Húsvéti parádé, Dalol a flotta, Broadway Melody, valamint a Pokoli torony. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.

0: Üzenet a korintusiakhoz írt második levél első részéből.
1: Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: 2026. június 22-e hétfő, Evangélium Szent Máté könyvéből 7. fejezet 1-től 5. vers. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott a te szemedben gerenda van? Képmutató. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát. Elmélkedés. Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Megszívlelendő számunkra Jézus kijelentése. Hiszen könnyen alkotunk véleményt másokról csupán szavak, mozdulatok, az öltözék vagy egy pillantás alapján, és már is eldöntjük, ki milyen ember, anélkül, hogy valójában ismernénk személyét. Az ítélkezés szinte észrevétlenül kúszik be mindennapjainkba, nem mindig rossz indulatból, gyakran félelemből, irigységből, a felsőbb rendűség érzéséből. Jézus nem azt mondja, hogy ne legyen igazságérzetünk, vagy hogy ne különböztessük meg a jót a rossztól, hanem arra tanít, hogy ne helyezzük magunkat a másik fölé, mint egy bíró, aki megfellebbezhetetlen ítéletet mond, mert a másik ember szívét csak Isten ismeri teljesen. Mi csak a felszínt látjuk, és sokszor saját gerendánk eltorzítja a képet. Az önmagunkkal való őszinte szembenézés mindig nehezebb, mint más hibáira mutogatni. Jézus mégsem szégyeníti meg azt, aki hibázik, hanem arra hív, hogy először magunkban kezdjünk el rendet tenni. Ha őszintén megvizsgáljuk magunkat, felfedezzük saját gyengeségeinket, s ez együttérzővé tesz a másik ember iránt. A farizeusi lelkület mindig a másik vétkét látja. A krisztusi lelkület azonban a saját gyengeségéből tanul alázatot, és ebből születik meg a könyörület, a megbocsátás. Az ítélet helyét így foglalhatja el a megértés, az előítélet helyét az irgalom. Uram Jézus Krisztus, elismerem, hogy sokszor túl hamar ítélkezek. Bocsásd meg, hogy a másik ember gyengeségét sokszor felnagyítom, miközben a saját hibáimat észre sem akarom venni. Taníts alázatra, hogy a saját szívem tisztaságát keressem. Adj szelídséget, hogy ne sebezzek meg másokat véleményemmel, hanem szeretetemmel gyógyítsak. Kérlek, tedd szívemet irgalmassá és együttérzővé, mint a tiéd. Segíts, hogy ne legyek bíró mások felett, hanem testvér, aki csendben hordozza a másikat imában és irgalomban. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a naprendszerben található holdakat mind a római és görög mitológiai szereplőiről nevezték el, kivéve az Uranus holdjait, amelyeknek Shakespeare karakterei a névadói.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
3: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
5: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Hirdessen a Hobby Rádióval!
11: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
10: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
11: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
10: vagy telefonon 30 913 80 80.

0: vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét. Vásárold meg Exi lemezét. Érezd át a sivatag hangulatát. Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Az örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
2: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Kártalanítják az afrikai sertéspestissel érintett gazdákat. Folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcsodán a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, a hazánk azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspestis, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2 hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán közölte, hogy a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatónak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. Nemrég megkezdte működését az országos mentőszolgálat első vidéki egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázistól induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentőellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és sűrűn lakott részeken 300-500 méterenként érhetők el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsolójárművel hűti az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenőidőt a járművezetőknek. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkoló autóban. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hozzátette, befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak sem épülnek. Kedden is több órás napsütésre, kellemes nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. A délutáni maximumok 25-30 fok között várhatók, a légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel. Szerdán túlnyomóan napos száraz idő valószínű, helyenként komoly felhőkkel, reggel 11-17, délután 27-32 fok lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így ismét erősödik a melegedés.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
4: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
3: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
4: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
5: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
5: reklámot hallottak.
6: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Kosztolányi Dezső, hitves. Még hozzád vágyik egyre e beteg szív, és úgy követlek, mint sötét detektív a Pesti utcán, a budai lankán, kedves Ilonkám. De egyre jobban szállnak már az évek, fáradt szemünk a semmiségbe réved, és ami jön, az oly hűs és komorló, mint a koporsó. Az arcodon is feltűn néha-néha a fönség és gyász reszkető árnyéka, s életre buzdítasz, halálra intesz, mint ama hitves, ki kőbe vésve áll a sírok ormán, egy anya fájdalmával és mogorván, a sír hálószobáját nézi csendben, a szemeserebben. Mondd, mit tudsz erről, mindenek tudója, nő, kinek egy a szemfedő s a pólya, titokzatos alvótárs, földi vágyban s a hideg ágyban, rejtélyes, aki immár szomorúnak mutatod arcod, húgata a búnak, beszéld el, mi az élet szörnyű titka, és mi a kripta? Hitetlen én, ki senkibe se hittem, beléd fogódzom, és kérdezlek itten, hová megyünk mi? Élet koszorúsa, mély szavú múzsa.
1: Hobbirádió.hu
2: A rádiót!

0: A hiú király. Egyszer volt, hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl, volt egy szegény ember. Volt annak három fia. Egyszer a király kihirdette az egész országban, hogy annak adja a leányát, aki előtte olyat tud mondani, amit ő el nem hisz. Meghallja ezt a szegény ember legöregebb fia, akit Péternek hívtak, kapja, fogja, elmegy a királyhoz. Megmondja egy szolgának, hogy ő beszélni akar a királlyal. A király mindjárt gondolta, hogy mit akar a legény, de nem szólt senkinek, csak azt parancsolta, hogy eresszék be tüstént azt a legényt. Mert akkor már annyi királyfi meg Isten tudja, micsoda nagyúr megfordult a király előtt, mint a csillag az égen, mint a fűszál a réten, s mind a király kisasszonyt akarta elvenni. De bíz, ott egy se tudott olyat mondani, amit a király el ne hitt volna. Bemegy hát Péter a királyhoz, köszön neki. Jó napot adjon Isten, király uram!
1: Adjon Isten neked is, fiam!
0: Mi áradban vagy?
1: Én bizony házasodni akarok, uram király.
0: Jól van, fiam, hát aztán mire vinnéd az asszonyt?
1: Tudja Isten, majd csak eltartanám valahogy. Van háza az apámnak, meg egy kis földje is.
0: Elhiszem, fiam, mondja a király. Aztán meg van három darab marhánk is.
1: Azt is elhiszem.
0: Most nemrégiben a trágya annyira meggyűlt az udvarunkon, hogy már nem is férünk tőle.
1: Elhiszem.
0: Egyszer azt mondja az apánk, fiaim, hordjátok ki ezt a trágyát arra a kis földre, majd talán használ neki valamit.
1: Elhiszem.
0: Mink aztán kihordtuk a trágyát 3 hétig 2 kocsin.
1: Elhiszem.
0: Hanem tévedésből a szomszéd földjére hordtuk ki mindegy szálig.
1: Elhiszem.
0: Mikor ez is megvolt, hazamentem, megmondtam az apámnak.
1: Elhiszem.
0: Akkor aztán én, az édesapám meg a 2 kisebb testvérem úgy 4-ecskén kimentünk a földünkre.
1: Elhiszem.
0: Aztán megfogtuk a szomszédunk földjének a 4 sarkát, mint az asztalterítőt szokás, és a trágyát róla mind a földünkre fordítottuk.
1: Elhiszem.
0: Azután a földünket teleszórtuk fűmaggal.
1: Elhiszem.
0: Aztán olyan sűrű erdő nőtt rajta, hogy ki látott olyat, ki nem.
1: Elhiszem.
0: Az apám aztán sajnálta kivágatni a gyönyörű fákat, hát vett egy falka disznót.
1: Elhiszem.
0: Aztán a fölséged öreg apját megfogadta kanásznak.
1: Hazudsz akasztó fára!
0: Hanem a királynak hirtelen eszébe jutott a fogadása. Mit tehetett? Rögtön papot, jegyzőt hivatott, a szegény ember fiával összeadta a lányát. Csaptak akkora lakodalmat, hogy 7 országra szólt a híre. Még az árva gyerekeknek is akkora kalácsot adtak a kezükbe, mint a karom.
1: Volt lé meg lé, hát még a sok hús nélkül való lé.
0: Gallér hián köpönyeg, hazudtam, mert volt kinek.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Erikém, szefasz!
1: Locsikám!
0: Hát tudod, mikor láttalak utoljára 56-ban, amikor pasztam a bordert át, te álltál... Álltál a living roomban, és... ilyen kis a lyukas volt az oknid, emlékszek.
1: Jó, de 5 éves voltam.
0: Na ja, és otthon stayoltál nagyon jól, és pedig ha kijössz, jobban élhettél. Itt minden van, itt akarsz, te mindent megkapsz. Van elektromosság, internet, automatikus autó van.
1: Most már nálunk is van azért.
0: Hát kivéve a villanyt, ugye?
1: Mi olyan, hogy a villany?
0: Hát azt hallottam, hogy nálatok nincs villany.
1: Villany? Hát nálunk annyi villany van, hogy tőlünk horgyák. Én nappal is égve hagyom, csak hogy fogjon. Sőt, néha olyan sok áram van, hogy nem fér el a vezetékben. A szegényeknek krisnások osztják szét a Blaluisa téren. Miről beszél?
0: I didn't know this. Hát én meg neked gratulál, te! És mi a helyzet a kommunistákkal, ugye? Már lehet nyilvánosan csoportosulni?
1: Mit? Hogy csoportosulni? Hát akkor a demokrácia van, hogy sorsolják a képviselőket. Mert mindegyik annyira jó, hogy az emberek nem tudnak választani.
0: Te igen hallgassál, még visznek el embereket éjszaka fekete autóval?
1: De miről be? Éjszaka?
0: Fekete autó.
1: Fekete autó? De ma, hol élsz te, mi? Annyira tiszteletben tartják az emberi jogokat, hogy nálunk a foglyok kínozzák az őröket.
0: Ezt nem mondom.
1: A személyidben a saját neved is ki van takarva feketével. Az arcod meg ki van kockázva.
0: És ez a, ahogy mondta, a Pest nagyon megváltozott?
1: Micsoda? Hát annyi metró épült, hogy most már a régieket kell szélesíteni, érted? Hogy mégis csináljanak valamit az ember. Ja. A belvárosba meg már védeni kell a romos házakat, ja. Nehogy felújítsák őket, mert akkor nem jönnek majd a filmesek.
0: Hát ezért ez egy őrület, de ugye nálunk azért itt az utak csak jobban.
1: Na jó, erre csak annyit mondok, kátyúvonal.
0: Mind kátyú van? Mit jelent?
1: Nálatok még nincs kátyú? Hát kátyú sincs. Hát nálunk az autópályákon meg az utakon kátyú. Azért, hogy az autósok ébren maradjanak, nem? Gödröket helyeznek el, fel lehet hívni egy ingyenes számot, ja. Ahol megmondhatod, hova szeretnél egyet.
0: This for me is unbelievable. Hát ez nem is érde, de úgy figyelj, megélni nehéz, ugye?
1: Megélni.
0: Mindig $100 az átlagos salary.
1: Na jó, hát látszik, hogy neked. Nem voltál otthon 50 éve. A nyugdíjasok 14. Ja? és 15. havi nyugdíjat is kapnak. Vagy ha éppen jó képviselőket sorsolnak, akár 16. havit is. Ja. A nyugdíjas postások számot meg kellett háromszorozni, hogy ki tudják vinni a sok pénzt. Hát miről vesz?
0: De a munkanélküliség az magas, gondolom, nálatok.
1: Micsoda? Micsoda? Micsoda? Hát nálunk csak álláskeresők vannak. Ja. Mivel a munkaerőpiac olyan gyorsan strukturálódik át, hogy az álláskeresőknek még idejük sincs megtalálni a következő munkahelyet. Ah. Mire az már felvenni őket? Hát Németországból importálunk munkanélkülieket, hogy lássák nálunk is, hogy milyen az.
0: És este senki nem megy nyugatra tőletek, mint régen?
1: Nyugatra. Nyugat.
0: Hogy nem mennek?
1: A betelepülős védeket menekült táborokban kell elhelyezni. Mert ott is jobban érzik magukat.
0: És a korrupció, hát az legalább mindig is volt.
1: Korrupció. Tavaly még az értelmező szótárból is törölték. Mert már magát a szót sem használják. Hát még Tocsik Mártáról is kiderült, hogy ártatlan.
0: Hát ez csodálatos. Hát hogy nálatok ilyen szépen mennek a dolgok. Hát nekem haza kellett volna költöznöm. Hát remek, hogy ennyivel jobban éltek.
1: Ne is mondd, ráadásul még rosszabbul is élünk, mint 4 évvel ezelőtt.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
7: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Jön a vagyonadó, törvénnyel büntetnék a manipulatív AI videókat, sűrű összre készül a kormány. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jön a vagyonadó, törvénnyel büntetnék a manipulatív AI videókat, sűrű összre készül Magyar Péter kormánya. Szeptembertől sorra érkeznek az országgyűlés elé a minisztériumok törvénycsomagjai. A tervek szerint októberben kerül az országgyűlés elé a 2027-es költségvetés, és még abban a hónapban benyújtják a vagyonadóról szóló törvényjavaslatot is. Már 2027 elején megkezdheti az Európai Ügyészség a működését Magyarországon. Egyebek mellett szeptemberben eltörlik a pedagógusok szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat is, és átalakítanák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét is, valamint átalakítanák a nemzeti kulturális alapot. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védettár alá csökkent az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Nem tetszik a polgármestereknek a fizetésük csökkentése, személyes egyeztetést kérnek. A megyei önkormányzatok országos szövetsége a nyílt levél szerint a sajtóból értesült, hogy a Tiszapárt a polgármesteri illetmények jelenlegi szinten történő befagyasztását és a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének felére csökkentését célzó javaslatot nyújtott be. A javaslatot nem csak azért sérelmezik, mert nem tartja tiszteletben az egyenlő bánásmód elvét, hanem azért is, mert azt csugalja a választópolgároknak, mintha a vármegyei közgyűlések csak érdemi munkanélküli találkozóhelyek lennének. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon keddig vizet osztanak az utasoknak. A nagy melegben a legfontosabb a folyadékpótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszesítólakot nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyel, rosszulét esetén pedig egy palack víz vagy a mentők értesítése életet menthet, tette hozzá a szakminiszter. Minden órában meghal egy tüdőrákos beteg, de sokkal jobb a helyzet, mióta tilos beltéren dohányozni. A dohányzással összefüggő daganatok kialakulása 12 év alatt 30%-kal csökkent a férfiak, 12%-kal a nők körében. A dohányzás beltéri betiltása komoly áttörést hozott, javuló tendencia figyelhető meg a passzív dohányzás visszaszorításában. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, zápor zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk lesz az északi szél. Hajnalban néhol párássá válhat a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
5: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és mai élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint mai élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

Egy 18. században élt angol zeneszerző művének feldolgozását, majd magyar táncokat hallottunk a Bokros Együttes előadásában. Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszönti önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. A Bokros Együttes olyan népzenészekből alakult, akik más népzenei együttesben is játszanak. Szerényi Béla az együttes vezetője, aki tekerőkészítő, tanár és előadó művész is egyben. Az együttes énekese Kóta Judit. A zenekar többi tagjai Borbé Mihály, Vujicsics együttes, fúvós hangszerek. Havasréti Pál, Téka együttes, bőgő, tekerő, dob. Lányi György, Téka együttes, kontra, duda, koboz. Hallgassunk meg egy Balassi Bálint vers megzenésített feldolgozását a Bokros Együttes Bourdon Szintézis című harmadik lemezükről.

0: Maradjunk még egy pár felvétel erejéig a Bokros együttessel. A második lemezük címe Szent Gellért legendája. Most erről a lemezről hallgassunk meg egy pár felvételt. Még most is a fő hangszer a tekerőlant. Először hallgassunk meg két dudanótából álló összeállítást, egy friss csárdást és egy lassabb dudálást.
1: Fogi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Ezen a lemezen tulajdonképpen azt mutatja be a zenekar, hogy Délalföld különböző területein hogyan, miként játszottak az egykori tekerősök. Az is nagyon fontos, hogy milyen stílusban. A következő példánkban Szerényi Béla azt mutatja be, hogy Szentesen az egykori utolsó tekerős, Szenyéri Dániel hogyan és milyen stílusban játszott.
1: Hobbi Rádió! MP3 télen-nyáron!

A tekerősök gyakran játszottak eszklarinétossal, ami annyit jelent, hogy a klarinétja eszhangolású volt. Most arra hallgassunk meg egy példát, hogy Bokroson hogyan játszott együtt, és milyen stílusban egy tekerős és egy klarinétos.

Most pedig hallgassunk meg a Bokros Együttes első lemezéről is egy pár felvételt. Így áll, betyár, ez az első felvétel címe. Először hallgatóban fogjuk hallani, majd pedig friss csárdásban.

A következő dalt szerintem mindenki fogja ismerni. Azon ájok facipőben járnak. Ezt háromféle változatban fogjuk hallani. Először szentesi változatban, majd pedig úgy, ahogyan Tiszaalpáron játszották, és végül pedig úgy, ahogy Bokroson játszották.

0: Befejezésül szintén hallgassunk meg egy 18. században élt angol zeneszerző művének feldolgozását. A dal érdekessége az, hogy Szerényi Béla komponált hozzá szólamokat. Szerényi Béla tekerőn játszik, Borbé Mihály pedig brács tamburán, Vaskó Zsolt fuvolán és Havasréti Pál pedig dobon.
1: Hobbi Rádió.
2: A jövő hangja.

Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. A viszonthallásra egy hét múlva.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
5: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
6: Még érvényben van a hőségriasztás és a vörös kód is, a vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca, még marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Keddé félig tart a hőség miatt elrendelt vörös kód. A vörös kódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívót. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. A rendkívüli hőség miatt az élőkörnyezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívja fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet és figyeljünk oda az állatokra is. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. Vízosztással segíti utasait a MÁV a hőségben. Az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A vasúttársaság a készletereig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Naponta 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. Újraindítják a visegrádi együttműködést, írt a Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Befagyasztaná a polgármesterek fizetését egy Tiszás képviselő. Szabó Tibor a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését is kezdeményezi. A főpolgármester és a megyei jogú városok polgármestereinek fizetését a 2024-es szinten fagyasztja be, megakadályozva az automatikus évről évre történő emelést. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, gyümölcsöket, jégkrémeket ellenőriz a NÉVIH. Mától augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A fagylaltokat előállító létesítményeknél higiéniai és nyomkövetési ellenőrzést végeznek. A bringás büfékben vizsgálják az alkoholos italokat is. Kedden is több órás napsütésre, kellemes nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. A délutáni maximumok 25-30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk észak nyugati széllel. Szerdán túlnyomóan napos száraz idő valószínű, helyenként komoly felhőkkel. Reggel 11-17, délután 27-32 fok lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így ismét erősödik a melegedés.
5: Hobby Rádió. Reklám.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
10: Hobby Rádió. A hangadó.
5: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
11: Várok mindenkit a következő sztárportréval, a kérdés, mit gondolnak mások? Itt lesz Harsányi Gábor.
12: Fontos a másik embernek a véleménye.
11: Balla Klaudia.
13: Azt figyelem, hogy a másik hogy érzi magát, hogyan reagál, de túlságosan is.
11: Kocsis Dénes.
14: Próbálok abban fejlődni, hogy a saját megítélésem esetleg előrébb helyezzem annál, hogy odajönnek ismerősök és elmondják a véleményüket.
11: Várok mindenkit a következő sztárportréval is.
5: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
15: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
16: Mennyire érdekel téged az, hogy mások mit gondolnak rólad? Számít?
0: Biztos, hogy számít, mert ugye az ember bizonyos szinten hiú is.
11: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
0: Meg azzal, hogy saját magát megismerje. Szóval ez nagyon-nagyon fontos, hogy mit lát, nem csak a tükörben, hanem a másik ember szemében. A másik ember szemében.
11: Csomor Csilla, színművész.
17: Az a legfontosabb számomra, hogy az, aki, akit ismerek, és az, akinek adok a véleményére, az mit mond. És tőle a kritikát is megszívelem.
11: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
18: Eléggé tud fájni, hogyha számra fontos személyek nem szeretnek, de ettől túl inkább az szokott a prioritás lenni, hogy úgy mindenki elégedett legyen.
0: Fontos a másik embernek a véleménye. Kíváncsi vagyok a gondolataira, a értékes, még beépítem az én gondolataimba is.
19: És lehet, hogy lehet vele egy kicsit úgy viselkedni, amit én érzékelek, hogy neki az jó lesne. És akkor a helyzet is még kedvesebb lesz ő számára, de hogyha ezt folytatjuk, akkor kérdezem, hogy közben hol van az én? Közben hol vagy te?
0: Hát szolgálni a másik embernek a gondolatait, a jó érzését, a másik embernek a véleményét irányítani, befolyásolni, az megint egy másik dolog. Az már egy bátrabb dolog.
18: Azt figyelem, hogy a másik hogy érzi magát, hogyan reagál, tehát túlságosan is nagy figyelmet szánok arra, és akár negatívan is interpretál a dolgokat, és a legkisebb gesztust rosszul értelmezem, és egy úgy érzem, hogy hát ez biztos, hogy most nagyon nem jó sikerült, nem érzi jól magát, most elégedetlen, most megbántódott, ez most biztos kritika volt, biztos elutasítás volt, tehát egy mondatot tudok úgy szétcsavarni, hogy abból a világ vége legyen, vagy egy smiley-nak a hiánya nálam az már. Akkor ezek engem utál. Nem volt ott kis szívecske? Utál. Vége. Úgyhogy óvatosan ezekkel a smiley-kkel.
19: És ha az ember erre rápörgeti magát, végül tényleg úgy kezdesz utána viselkedni, hogy tényleg bántos
18: az ember, legyen. És kiprovokálod azt, hogy utána téged eltaszítsanak, és tényleg csalódást okozzál. És te is csalódni fogsz.
19: És lehet így barátkozni egyébként?
18: Nagyon jó kérdés. Magyarul az a kérdés, hogy nekem vannak-e barátaim.
19: Hát tulajdonképpen ebből következik, az magamtól is kérdezhetném, hogy lehet így barátkozni, hogyha az ember állandóan így akar?
18: Nem egészséges, nem. Nehéz. Nem lenne szabad ennyire azt figyelnem, hogy nem lenne szabad abból kiindulnom, hogy nem megfelelő, amit csinálok. Meg igen.
19: Sőt, igazán a barátkozás az pont az lenne talán, de akkor ezt lehet, hogy mindkettőnknek mondom, hogy egy olyan helyen lenni, ahol pont mindegy, hogy milyen vagy, mert úgy szeretnek, ahogy vagy. Ha most ilyen vagy, akkor úgy. Ha úgy, akkor úgy. Mert magadért szeretnek.
18: Bárcsak így lenne.
19: De tudunk-e mi mást csak magáért szeretni, akkor ebből ez is következik.
18: Nem tudom.
19: Hát én se.
20: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
5: Hobbi Rádió.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kocsis Dénes, színész.
2: Színészként természetes, hogy érdekel, hogy mit gondolnak mondjuk egy-egy produkcióról, vagy egy-egy produkciómról, de próbálok azzal foglalkozni, vagy azzal abban fejlődni, hogy a saját megítélésem esetleg előrébb helyezzem annál, hogy odajönnek, nem tudom, ismerősök, és elmondják a véleményüket, vagy a gondolataikat. Tehát, hogy ne esetleg ne másoktól várjam az ő visszajelzésüktől azt, hogy én jobban érezzem magam.
3: Mondjuk. Hát így igen, de a hétköznapokban is van az az ember szerintem, aki mindig figyel arra, hogy mások mit fognak gondolni, viselkedjünk rendesen, meg van, aki meg egyszerűen van, ahogy van. És hogy mások most mit gondolnak, legfeljebb azt gondolják, hogy egy bármit.
2: Ez szerintem lelkiállapot függő nálam. Tehát, hogyha jól vagyok...
3: Valúgy.
2: Aha, tehát ha jól vagyok, kiegyensúlyozott, akkor nem mozgat. Ha nem vagyok magammal rendben valamiért, akkor rosszul érzem magam a busz megállóba, vagy a villamos, vagy az utcán sétálva, hogy most biztos látják rajtam, hogy nem tudom, bajom van, vagy nem tudom, meg a kollégák, meg ugye az, hogyha van valami nagy bajom, akkor nagyon nehéz bemenni a színházba, nagyon nehéz bemenni. Mert az a baj, hogyha tőlem megkérdezik, hogy vagyok, akkor elmondom.
3: Megmondta.
2: Igen. Tehát ezt szoktam is mondani, hogy vigyázz, mert elmondom.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
4: Természetesen, hogyha van egy beszélgetés, ahol azt látom a magánéletben, hogy szüksége van támogatottságra, lelki támogatottságra, de hát ezt is nagyon-nagyon fenntartással, mert nem én vagyok a tisztelendő atya, nem én vagyok az ő gyóntató papja, és aki ilyenre vágyik, hát az azért többet is kíván. Tehát az könnyen lehet, hogy meghaladja az én képességemet. És ebbe beleavatkozni elég veszélyes egy bizonyos szinten, több szempontból is. Először is, mert félreérti, borzasztó egyszerű, hogy félreérti, és elmegy valami más felé. Voltam így, hogy kollégina éppen válófélbe volt, találkoztunk, nem tudom hol, talán épp riport előtt, nem tudom már, azt tudom, hogy ott a Kunigunda utcába a tévében volt, és hát panaszkodott. És ott úgy éreztem, hogy érdemes mondani neki olyan mondatokat, amivel erőre kap, amivel támogatni tudom, hogy kilábaljon ebből a krízisből. De hát ehhez pszichológusnak van szükség. Hát én nem vagyok pszichológus.
3: Azt hittem, hogy ott valami aztán kikerekedett ebből,
4: hát
3: ez hogy félreértette.
4: Hát félreértette.
3: Erősen
4: félreértette, ha nem is úgy értette félre, hogy
3: majd te megvigasztalod.
4: Igen, és itt gyakorlatilag itt bepróbálkozom, vagy valami. De úgy értette félre, hogy nekem erre szükségem van, erre a pár mondatra, amit ez a Harsányi Gabi nekem mond. Úgyhogy szegénykém állandóan hívott telefonon. A feleségem már megkérdezte, hogy most akkor mi is ez?
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
5: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Sztárportré. Tévében, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Csomor Csilla, színművész.
2: Mi, akik közszereplők, kirakatban élő emberek vagyunk, nekünk egy olyan mértéket kell képviselni, ami példa jellegű. Tehát nekem nincsenek nagyon szélsőséges megnyilatkozásaim. Én szerintem nem vagyok egy megosztó ember. Mértékletesen élek. Talán a legnagyobb fegyelmezetlenségem a nyelvem. Tehát még a tetteim nagyon jól koordinálhatóak, azért a szám néha eljár. Tehát a nyelvvel kell még egy kicsit nekem dolgozni, azon kell még dolgozni.
1: Benne van a Bibliában is, hogy a nyelv, nem is tudom...
2: Áldás csak... és átok a nyelv hatalmában.
1: Ott van.
2: Igen, igen. Nekem már az általános iskolai tanárnénim mondta, hogy Csilla, először gondolkodj, és utána szólalj meg. Tehát vannak olyan, előfordulnak olyan pillanatok, amikor hirtelen vagyok, és akkor kiszalad. És akkor az már megtörtént, és akkor azt már utána hogy lehet jóvá tenni, hogy lehet helyrehozni, hogy lehet elsimítani.
1: Néha azért mégis tudod jónak gondolni azt, hogy kiszalad? És lehet, hogy amiatt néha megengeded magadnak, hogy tulajdonképpen ez most nem baj, hogy kiszaladt. És akkor néha egy kicsit lehet, hogy feloldozást is adsz magadnak, hogy tulajdonképpen...
2: Előfordul olyan is, hogy most végre már ez érett bennem egy ideje, és most megmondtam. És az egyébként egy ilyen teherletétel, az egy kő, ami hogyha sokáig hordozom, és végül is egy nagy levegővel kiszalad, akkor az lehet egy jó dolog is, vagy jöhet belőle egy jó dolog is.
1: Most onnan indultunk, hogy mások mit gondolnak rólad, ez érdekel-e téged? Mert tudod, van, akit nagyon érdekel, biztos, hogy úgy, csak nehogy azt gondolják, hogy mit tudom én, micsoda. Van, aki meg biztos úgy él, hogy mit bánom én, hogy mások
2: az jó.
1: Mit gondolnak.
2: Az jó.
1: Jó lehet,
2: hogy ezt biztos.
1: Engem biztos. Aztán nem érdekel, nem törődöm semmivel. Pedig hát tulajdonképpen mégiscsak kellene azért törődni, nem? Mert olyan, mintha fentről nézve is mindig színpadon lenne az ember, hogy jól kellene viselkednie. Minden hajunk szála, minden cselekedetünk megfigyelés alatt van.
2: Ez így van.
1: És akkor e szerint pedig számít, hogy a jó Isten mit gondol rólunk.
2: De ez elsősorban ez a mi kettőnk szövetsége. Vele. Tehát, hogyha én tiszta vagyok, és én tudom, és ő tudja, hogy én jó vagyok, akkor felőlem aztán bárki bármit mondhat, aki kívül van.
1: Hát mondjuk tiszta az ember sose lesz.
2: A körülményekhez képest tiszta. Vagy abban a bizonyos ügyben tiszta.
1: Igen.
2: Vagy abban a helyzetben tiszta.
1: Igen.
2: De hát erre való a törekvés, tehát erre kell törekedni.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
3: Hobbi Rádió.

0: valami komoly baja.
1: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Ha véletlenül mások túl szépet hisznek rólad, hagyod? Áradoznak rólad, hogy jaj, hát a Gábor, és akkor mindenféle olyanokat mondanak rólad, amit azt érzed, hogy ez már aztán túlzás, ennyire ne mondjanak már ennyire szépet róla.
3: Az az igazság, ha jót mondanak neked, az az egódat boldogsággal tölti el.
4: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
3: Tehát elutasítani azt nem is illik.
2: Jó, de már túl jókat mondanak, már olyan, ami nincs.
3: Ha túl jókat mondanak, az már egy másik kategória, mert azt már az ember nem hiszi el.
2: Hát azok már jött, pedig nem hiszed, de ők elhiszik, akik mondják, és hiszik, és mondják, hogy annyira jó, hogy maga egy ilyen csodálatos ember, mert maga biztos ezt szokta, azt szokta, és olyan képtelen dolgokat mondanak, ami egyébként már messze meghalad téged, azt érzed, hogy túláradoznak.
3: Én úgy gondolom, hogy igen, igen, van ilyen, de elnézést kérek. Idős létemre az én tapasztalatom az, hogy ha ilyen van, az bocsánat, nem véletlen. Amögött vagy valami érdek van, sajnálom, ezt kell, hogy mondjam.
2: Milyen jó, hogy mondod, tényleg.
3: Vagy pont az ellenkezője. Irigység. Ha túl dicsérsz, amikor nincs értelme, hiszen elég egy mondat, és azt rögtön vissza kell adni, azt is el kell mondjam. Te is nagyon jól nézel ki, te is nagyon jól nézel ki. Nagyon jó voltál múltkorba, darabba, meg minden. Azt vissza kell adni. A rossznál van probléma.
2: Milyen jó, hogy mondod tényleg a jót rögtön visszaadni, mert egyébként, ha irigységből fakadna, hát mondjuk ott, ha visszaadjuk a dicséretet.
3: Volt én az életemben, hogy nem hagyta abba a dicséretet, és pontosan tudtam azt, hogy ugyanakkor meg sajnos ugye a hátam mögött mást mond. Nagyon hamar megtanítottak az öreg színészek, hogy hogy kell erre reagálni, és akkor nem fog dicsérni többet. Azt
2: hogy
3: kell mondani.
2: Na, azt hogy?
3: Azt kell mondani. Na, játsszuk ki. Mondjuk te dicsérsz engem, tessék.
2: Ja Istenem, de jó, hogy megint itt van. Hát a múltkor, amikor a templomban is ott ült a feleségével, hát úgy örültünk, hogy ott volt maga is. Maga egy áldott jó ember, olyan jó mindig. Énekeljen már is néha egy picikét itt, hát a többieket úgy szeretjük, hogy itt van. Maga ilyen áldott jó emberek kellenének mindig ide a templomba. Hát nagyon örülünk, hogy itt van. Reméljük jövő héten is eljön.
3: Igen, igen. Hát nagyon jól esik, amit mondasz. Én is így gondolom, amit te mondasz. Pontosan ugyanígy. Én egy áldott jó ember vagyok. Én egy áldott jó ember vagyok. Lefagy az arca. Lefagy.
2: Valóban, lefagy.
3: Lefagy.
2: Jó.
3: Lefagy.
2: Igen, lehet, hogy utána többet nem állna szóba veled. És
3: hát
2: mondaná, hogy...
3: mondjuk templomba hát tetted ezt a kis helyzetgyakorlatot, ami
2: nem
3: nagyon érdekes, hogy
2: azért.
3: Hogy jutott ez eszedbe, hogy templomba teszed a helyzetgyakorlatot, de izgalmas volt.
1: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A nagyon negatív kép élne rólad. Hagyod? Egyébként, de valami szélsőséges tényleg, hogy nem tudom, lop.
2: Hogyha egy olyan helyzetbe kerülnék, ha mondjuk ezzel az emberrel szembe kerülnék, aki ezt állította, akkor nem mondanám neki, hogy ez nem igaz.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: Vagy ha ez mondjuk megint előkerülne egy közösségben, akkor nyilván helyesbítenék. Tehát tényleg egy ilyen... Tehát valakiről azt szeretünk goromba, vagy nem tudom, tehát hogy a személyét kritizálni, vagy arra különböző azt megbélyegezni, vagy különböző jelzőkkel illetni, azt szerintem mindenkinek szíve joga. Ellenben az egy megint egy másik dolog, hogyha olyan valótlanságokat állítunk, ami nem a személyiségemmel kapcsolatos, hanem mondjuk a cselekedeteimmel, vagy amit mondjuk én mondtam, visszatérve a lopásra, akkor ezt nyilván helyesbíteném, hogyha módonban állna.
1: Hát, igen, aztán már lehet, hogy valakinek szinte a személyiség jegyébé válik, hogy lopós. Azt terjesztik, hogy már gyerekkorában is mindig a tollamat is elvette, mert együtt jártunk óvodába. Egyszer az ingem is nála maradt, sose adta vissza. A kedvenc baseball sapkámat csak egy órára kölcsön adtam neki, azóta se láttam. A szemüvegemet keresem, biztos az is nála van. Soroljam még, mondjuk, hát az a Klaudia az ilyen, mondaná valaki.
2: Hát,
1: zavarna? Próbálnád helyre tenni?
2: Annak olyan súlyossága van, akkor igen. Aminek szerintem kötessége megvédeni magát, megpróbálnia megvédeni magát, és felelősségre vonni azt, aki ilyen csacskaságokat terjeszt, mert aki lehet, hogy velem elköveti, velem szemez, lehet, hogy mással is meg fogja tenni. Főleg, hogyha nyilvánosan állítunk valakiről valamit, annak azért nagyon komoly kockázat, következménye is lehetnek.
1: De most gondolj bele, kiáll az ember helyesbint, és akkor akik elhiszik a rondaságot, azok úgyis azt gondolják majd, hogy ne, már mentegetőzik. Pedig láttuk rajta, mindig is gondoltuk. Hát látszik a szemén, hogy olyan. Na most meg itt mentegeti magát. Ha pedig az ember hallgat, nem?
2: Nem mindenről lehet hallgatni. De amúgy értem, mire gondolsz, hogy sok esetben tényleg működik. Amikre én kiéleztem a példát, az inkább tényleg ilyen közéleti helyzetekre, amikor muszáj néha igazol, hogy nem úgy van, amíg valakit állít.
3: Kocsis Dénes, színész.
4: Így is úgyis azt hiszik egyébként, amit akarnak, és azon nem biztos, hogy egy beszélgetés változtathat. Aki tényleg meg akar ismerni, az látni fog engem a valómban. Aki tényleg meg akar ismerni, az látni fog engem.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Csomor Csilla színművész.
2: Olyan nincsen, hogy egy embert tetőtől talpig megismerjünk, még saját magunkat se, pedig

0: amivel tulajdonképpen akár még háttal is állhat az az ember.
1: Energiából.
0: Vagy akkor igen. Energiából is érzed.
1: Igen. Ebben én egész jól működöm, mert hogyha bemegyek egy helyiségbe, és ott vannak ismeretlenek, akkor ott az energiákat rögtön le tudom venni. Sőt, mondok mást, színpadon vagyok, és teszem a dolgomat, és rögtön meg tudom érezni, hogy ott azon a nézőtéren milyen energia összetételű emberek vannak, elfogadóak velem, támogatóak velem, szeretnek engem, távolságtartóak velem, jönnek velem, azonosulnak velem. Tehát ezeket mind már az első pár percben ezeket letapogatom.
0: Szerintem egyébként ezt mindenki meg tudja csinálni, csak valószínűleg sokan nem hiszik el, hogy az az érzés az igaz, amit érez a másikkal kapcsolatban. Mit szólsz ehhez?
1: Elképzelhető. Vagy miután nem tudatos, ezért nem is foglalkoznak
0: nem is
1: vele,
0: fel.
1: És nem is tűnik fel. Nem tudatos, ezért nem is tűnik fel. Nem is tűnik fel.
2: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hobbyradio.hu.
5: A rádiót! Műsorajánló.
6: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
7: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
8: Konyhába kuktát, kuktának séfet. Mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
7: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
8: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
7: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
9: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
10: Egészségedre!
11: Egészségedre!
10: Egészségedre!
11: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
10: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
12: Kamu reklám.
13: Engedje meg, hogy megkérdezem, mi volt az édesapja?
14: Tüdőbeteg.
13: Úgy értem, mivel foglalkozott?
14: Köhögött.
13: De hát abban nem lehet megélni.
14: Meg is halt szegény.
12: Kamu reklámot hallottak.

0: főnök, van egy kis probléma!
1: Engem, mi a baj?
0: Letört a visszapillantó tükröm!
1: Még mi van, cserélje ki!
0: Nem lehet, rajta van az egész kamion!
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Szivárvány.
2: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottam.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Még érvényben van a hőségriasztás és a vörös kód is. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. Még marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Keddé félig tart a hőség miatt elrendelt vörös kód. A vörös kódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívót. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívja fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet és figyeljünk oda az állatokra is. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. Vízosztással segíti utasait a máva hőségben. Az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A vasúttársasága készletereig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Naponta 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. Újraindítják a visegrádi együttműködést, írt a Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Befagyasztaná a polgármesterek fizetését egy tiszás képviselő. Szabó Tibor a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését is kezdeményezi. A főpolgármester és a megyei jogú városok polgármestereinek fizetését a 2024-es szinten fagyasztja be, megakadályozva az automatikus évről évre történő emelést. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. A mintegy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, gyümölcsöket, jégkrémeket ellenőriz a NÉVIH. Mától augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A fagylaltokat előállító létesítményeknél higiéniai és nyomkövetési ellenőrzést végeznek. A bringás büfékben vizsgálják az alkoholos italokat is. Kedden is több órás napsütésre, kellemes nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. A délutáni maximumok 25-30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk és nyugati széllel. Szerdán túlnyomóan napos, száraz idő valószínű, helyenként komoly felhőkkel. Reggel 11-17, délután 27-32 fok lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így ismét erősödik a melegedés.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, dr. Sári Kornéliát, fül-orr-gégész szakorvost, a Gyógyító és Oktató Központ tulajdonosát Budapest szívében, a Víg Színház mögötti munkahelyén. Köszönöm, hogy itt sor kerülhet erre a beszélgetésre. Dr. Sári Kornéliával legutóbb a sokszínű akupunktúra találkoztam, ahol az akupunktúra sokféleségéről és a hozzá kapcsolódó, az akupunktúrás pontokat is felhasználó egyéb gyógymódokról is szó volt. Dr. Sári Kornéliánál egyénre szabott kezelést kap a gyógyulni vágyó. Miből áll ez, Kornélia?
1: Mindenfélét kezelek, tehát mindenféle betegséget és lelki zavart is. Amikor először jön hozzám egy beteg, hát az első dolog, hogy megfigyelem. A bőr fényétől, a bőr színéig, a mimikájától, a mozdulatok élénkségéig, a hang erősségéig, mindent. És közben kikérdezem. A kikérdezésnél mindig van hát egy fő panasz, ami miatt jön, de hát mellette mindig van legalább 5-6 egyéb tünet is. Különösen a Covid óta ezek nagyon megszaporodtak. Ezeket egy rendszerben mindjárt leírom, mindenkinek van egy korlapja abba. Utána megvizsgálom ezt a kínai orvoslás szerinti vizsgálat, tehát a megtekintés, tapintás, nyelvdiagnosztika. Megvizsgálom, kap egy energetikai tisztítást, utána egy lézeres energiamező tisztítást, és aztán akupunktúrát. És amíg fekszik a tűk alatt, ez egy fél óra, közben összeállítom, hogy miket kell neki szednie. A kvázi gyógyszerek, mert gyógyszert nagyon ritkán használok, ezek általában homeopátiás szerek, bakvirágcseppek, és egyéb, vagy mondjuk epehajtószerek, vagy epehajtó reggeli.
0: Vagy vájtisztítószerek, gondolom.
1: Igen, vagy béltisztító, vagy vesetisztító, tehát mindenféle szervre vannak tisztítószerek és erősítőszerek. Erősítésre többnyire ajurvédás szereket használok. Tehát ezeket összeírom, amit én meg tudok itt csinálni, azt megcsinálom, illetve vannak kínai gyógyszereim, azt is odaadom, és a többit megmondom, hogy hol vegye meg. És aztán kétszer-háromszor így hetente kell jönnie, aztán így egyre ritkábban. Mert ezek a homeopátiás szerek, egyéb tisztító és erősítőszerek, ezek mellé nem kell olyan sok akupunktúra. És ez azért is jó, mert tényleg nagyon sok a beteg.
0: Te eredeti végzettséged szerint fül-orr-gégész szakorvos vagy. Hogy jutottál el a tradicionális kínai orvosáshoz?
1: Hát mondhatnám azt, hogy véletlenül.
0: Az életben nincsenek véletlenek, azt tudjuk.
1: Így van. Tehát körülbelül 6-7 éve dolgoztam az István Kórház fül-orr-gége osztályán. Egyébként szerettem azt is csinálni, csak éreztem, hogy ez egy nagyon behatárolt terület, és egy csomó tünetet nem lehet kezelni azzal, például a fülzukást vagy a szédülést. És akkor véletlenül bekeveredtem egy akupunktúrás kongresszusra Szegeden. És ott mindjárt találtam ismerősöket, akik együtt tanultak, és mondták, hogy menjek én is hozzájuk tanulni. Aztán megint csak véletlenül pár hónap múlva építészmesteriskolásokkal kikerültem Kínába, és akkor már tudtam, hogy ott mit kell venni, de megfogott az a az a harmónia, az a minden összefüggést figyelembe vevő gondolkodásmód, amit ott láttam. Különösen a kínai kertek kapcsán.
0: Kertek.
1: Hogy ott a növények, a patakok, az épület, ornamentika, a bútorok, ez mindegy teljes összhangban voltak. Olyan fantasztikus összhangban, amit
0: Európában nem látunk.
1: Nem, tehát hogy a természet, a kövek, a kapuk, tehát minden, a természetből is mindent felhasználtak, és úgy alakították, hogy no, hát így kezdődött. Aztán megint csak véletlenül egy évvel később Kína egyik legnagyobb akupunktúrását hozta ide Őri Ajándok, aki a tűmanipulációra megtanított, és aztán megint csak véletlenül körülbelül 2 év múlva Kanadából hazaköltözött egy nagy tudású magyar akupunktúrás, és ő egy 3 éves tanfolyamot indított, amit én elvégeztem. És olyan jól és alaposan megtanította, hogy utána kikerültem Kínába egy kórházba dolgozni, és tudtam ugyanazt, mint az ottani orvosok.
0: Gratulálok! Te a páciens energia keringésébe nyúlsz bele.
1: Igen.
0: Mivel? És hogyan?
1: Hát, egyrészt a mára tisztítással, az energiatisztítással, és hát a tűkkel. Tehát a tűkkel én a páciens energia keringését tudom irányítani arra, amerre én akarom.
0: Tehát ezzel a vérkeringés is jobbul.
1: És aztán körülbelül, tehát megy elől az energia, és mint egy vonatnak a mozdonya, és rögtön utána megy a vér is. És ugye úgy befolyásolom mind az energia, mind a vérkeringést, hogy igazán az eredeti egészséges állapotot állítsuk helyre. Tehát az eredeti állapotot szeretném én mindig visszahozni, visszaállítani.
0: Testi betegségek nagy része így jobb lesz. De mi van a lelki betegségekkel?
1: Ugye a negatív érzelmeink, ezt egyébként már a modern neurobiológia pontosan így látja, bebizonyította. Tehát a negatív érzelmeinknek is van energiája, és van anyaga.
0: Csak más, mint a pozitív gondolatoknak, nem?
1: Még csak az se egészen más, de majd mindjárt. Tehát, hogy ezek az érzelmek, egy-egy érzelem egy-egy adott szervrendszerhez kapcsolódik. Tehát oda van, mint egy lerögzítve. Mondjuk a harag a májhoz van rögzítve, vagy a félelem a kismedencéhez, vagy a
0: agresszió.
1: Hát a harag, agresszió az ugyanaz, az máj, igen. A bánat a tüdőhöz, fásultság a szívhez, tehát így. És amikor én energiával megkezelek egy-egy szervet, akkor a negatív érzelem része is felszabadul, és kimegy. Tehát ki tudom vezetni. Ezért van az, hogy gyakran szúrás közben sírnak. Azt se tudja mitől, csak egyszerűen ömlik. És hasonlók.
0: Az akupunktúrás tűnek, mint mondod, van egy mechanizmusa, és van egy tisztító ereje is. Beszúrod a test egy bizonyos pontján a bőrbe, és...
1: Nem a bőrbe, hanem a bőr alá. Tehát
0: bőr
1: a pontok nagyon különböző mélységekben vannak. Van olyan pont, mondjuk így a köröm mellett, ami 1 milliméterre van a bőr alatt, de mondjuk a fenéknél levő pont, az 10 centiméteren van.
0: És azt be tudod szúrni?
1: Hát be, hogyne.
0: 10 centiméter?
1: Hát ott van a pont, mindig a pontba kell beletalálni, különben hát csak kézen között működik. Igen.
0: Az így keletkezett energia intelligens.
1: Igen.
0: Miért? Oda megy, ahol a legnagyobb hiány van?
1: Pontosan, igen. Tehát ez egy intelligens energia. És amikor beszúrom a tűt, akkor nem csak a beteg saját energiájával dolgozom, hanem kínai orvoslás úgy mondja, hogy a Tao energiájával.
0: Univerzum.
1: Tehát az univerzum, az univerzum tiszta energiáját is beviszem. Egyrészt ezért intelligens, másrészt pedig azért, mert minden energia, amit megmozgatok, és egyáltalán az egész energiakeringés folyamatosan átmegy a szívünkön. És a szívünk az nem csak ez a szerv, ami a vérkeringésért felelős, hanem a tudatunk központja is, a tudatunk irányítója is. És ezzel a bizonyos Taóval a legközvetlenebb kapcsolatban van. És a szív levesz minden információt a test minden részéről, és rögtön válaszol is rá, tehát visszaadja azt az információt, amit ő gondol, hogy csinálnia kell az energiának ott, ahol.
0: Nálad nem csak gyógyulni lehet, nem csak az emberek testével foglalkozol, hanem tanítasz is. Milyen továbbképzések vannak itt?
1: Hát háromfajta tanítást csinálok. Van egy alaptanfolyam, akupunktúrás alaptanfolyam, ott is tanítok. Folyamatosan...
0: Ezek helyileg itt vannak?
1: Az alaptanfolyam nem, az máshol van. Az a Pécsi Egyetem által szervezett alaptanfolyam. De 20 éve tartok továbbképzést, tehát már akupunktúrát tanult orvosoknak továbbképzést. Ez ilyen tulajdonképpen gyakorlati konzultáció, és van elméleti része is. És harmadrészt meg van nekem egy speciális módszerem, ami hát nem az enyém, egy kínai módszer, a repülőcsi módszere, amit Magyarországon, hát én tanultam meg, aztán terjesztettem. Hál' Istennek van már néhány nagyon-nagyon jó tanítványom, és ezt még egy harmadik tanfolyam keretében tanítom, ezt a módszert. A repülőcsi módszer, ebből könyvet is írtam, most fog majd megjelenni a második kiadása. Abból áll, hogy az ember körüli teljes energiamező energiáját használja. Tehát egy-egy tű beszúrással én sokkal-sokkal nagyobb energia áramlást tudok létrehozni, mint a hagyományos akupunktúrával, vagy az eddig ismert akupunktúrával. Valószínű egyébként ez a legősibb módszer, azért kicsit keresem itt a szavakat. Tehát, hogy sokkal nagyobb áramlást tudok létrehozni, sokkal szélesebb sávban megy az emberben az energia, és ezért sokkal kevesebb kezelés kell. Tehát sokkal gyorsabban és nagyobb eredményeket lehet vele elérni.
0: Mi a különbség? Más irányba szúrod a tűt, más helyre, vagy más energetikai tudatossággal? Mi a különbség, mint a hagyomány?
1: Egyrészt máshogy manipulálok, másrészt a tudatomban ott van, hogy ennek így kell menni, és úgy is megy. Tehát mindig a szándékunkkal is tudjuk befolyásolni.
0: Gondolatunk teremtő ereje.
1: Áramlást, így van.
0: Használsz fitoterápiai dolgokat is a tűhegyén?
1: Nem, a tűhegyén nem, a tűhegyén semmit. Tehát nem tartom jónak, hogyha a pontokba a tűhelyet injekciót nyomnak be, vagy cérnát raknak, vagy bármi. Tehát ahogy a tűt beszúrjuk, az sérülés, mert egyetlen sejt sem sérül meg. Semmi. És nem is vérzik. és ez nagyon fontos, hogy így legyen. Fitoterápiát használok, de vagy teja formájában, vagy homeopátiás szer formájában.
0: Mert én láttam olyan akupunktúrás orvos dolgozni, aki mielőtt beszúrná a tűt, valamilyen fitoterápiás tinktúrába mártja be a hegyét, és úgy szúr. Hát nem az, tartott helyesnek?
1: Az csak helyileg hat. Az csak helyileg hat. Hogyha én homeopátiás szerben adom be ugyanazt a valamit, akkor az az egész testében hat.
0: Kornélia akupunktúrás orvos, de mellette aktívan használod, mint mondtad, a homeopátiát és a pszichoterápiát. Hogy ötvözöd ezt a hármat? Egyéntől függően?
1: Persze, teljesen. Kinek mire van szükség?
0: Tehát nincs két azonos ember, nincs két azonos terápia, és nincs két azonos betegség sem.
1: Így van. Általában az akupunktúrát és a homeopátiát egyszerre használom. Tehát akupunktúrával ugye megmozgatom az energiákat, valami mondjuk így, hogy rendet rakok az energia keringésébe. Homeopátiás szereket pedig gyakran arra használom, hogy mondjuk gyulladásos váladékot kisöpörjek, vagy nehéz fémmérgeket kisöpörjek, vagy izmokat lazítsak még pluszba, vagy erősítsek, ilyesmikre. Tehát, hogy így nagyon jól kiegészítik, és ki is vált egy néhány akupunktúrás kezelést.
0: És hogy jön ide a pszichoterápia?
1: Na most az akupunktúrával és a homeopátiával negatív érzelmeket ki lehet vezetni az emberből. De ezeknek nagyon mély gyökerei vannak. Vagy az ő életébe, a kisgyerekkorába, vagy éppen a születése, vagy magzati korába.
0: Vagy előző életében, nem? De hiszel benne?
1: Igen, egyébként hiszek. De nagyon gyakran az előző generációk életébe. Például, hogy a nagyanyját megerőszakolták a második világháborúban az oroszok, és a mostani unoka nem képes párkapcsolatra, vagy nem képes orgazmusra, vagy nem lesz gyereke. Tehát, hogy nagyon szoros összefüggés tud lenni, és ezek a 2-3-4 generációval azelőtt történtek, nagyon erősen hatnak a mostani életünkre. Nem is gondolják az emberek, hogy valami miért is nem megy. Azért, mert a dédpapa felakasztotta magát. Most mondtam valami.
0: Ma a civilizációs betegségek, mondhatjuk úgy is, fénykorában dívik, mint betegségjelző a depresszió. Mi ez lényegében? Energiahiány?
1: Hát nagyon sokszor energiahiány. Nagyon sokszor energiahiány. Tehát egy átlag depresszió többnyire az. És azt lehet is kezelni akupunktúrával. Aztán vannak olyan mély, a pszichoterápia úgy mondja, hogy alapzavaros dolgok, tehát megint ilyen nagyon kicsi gyerekkori, nagyon mély sérülések, amik depressziót is okoznak, vagy annak valamilyen válfaját, a mániákodepresszívát mondjuk.
0: Tehát ezek mind tudat alatti dolgok, vagy
1: általában tudatalatti, mert hogy anno, amikor történt,
0: csak a szőnyeg alá seperték, nem?
1: Csak úgy tudta átélni az ember, ez egy énvédő mechanizmus, úgy tudta átélni az ember, hogy besülyeztette a tudatalattiba, hogy ne is emlékezzen rá. De attól az még ott van, és csinálja a testi és a lelki tüneteket.
0: Pszichoterápia. Pszichodráma. Van közöttük különbség, és mi a pszichodráma?
1: Hát a pszichoterápia az egyéni terápia. A pszichodráma is pszichoterápia, de az csoportos.
0: Hogy történt?
1: A pszichodrámánál tulajdonképpen jeleneteket játszunk el, vagy az ő életéből, aki éppen jelentkezik játékra, vagy a felmenői életéből. De olyan is van, hogy mondákat játszunk el, vagy ők közösen írnak egy mesét, és azt játszuk el. Tehát ez egy játék. Igazán egy szerepjáték.
0: Abból a célból,
1: hogy... a saját szerepét játsza, és ugyanilyen terápiás célja van, igen.
0: Tehát a tudatalattinak a felszínre hozása, vagy mi a cél?
1: A cél az, hogy azok az életterületek, amik most nem mennek neki, többnyire a párkapcsolat, vagy a nem tudom, hogy mit dolgozzak, vagy az állandó konfliktuson van a főnökömmel, tehát ezek a leggyakoribb témák, ezeknek megkeressük a gyökerét, oda elmegyünk, ott feloldjuk egy játék keretében, és utána visszajövünk és helyreállítjuk.
0: Milyen területeken használod az akupunktúrát? Mindenfajta betegségre használható?
1: Mindenfajta betegségre használható, amit nem operálni kell. Tehát az összes keringési, emésztési, reumatológiai betegségre, fájdalomszindrómára. De most már, hogy öregszem, kidolgoztam még egy speciális arcránctalanító kezelést is, ami nem is tükkel, hanem lézerrel történik.
0: Érdekes.
1: Itt van egy asszisztensnő, aki kozmetikus is, őt betanítottam, és ő csinálja ezt a lézeres, csak az arcot, akupunktúrás pontokon az arcot kezelő ránctalanítást, és fantasztikus. És nem botrox, és semmi. De a ráncok megszűnnek.
0: Azt mondtad, akupunktúra mindenütt használható, ahol nem kell operáció.
1: Igen.
0: Mi van abban az esetben, ha valakinek mondjuk csípőkopása van, csípőartrózéja, elmegy orvoshoz, azt mondja, hát maga már 75 éves, és magának már csípőprotézis kell. Ilyen esetben, hogyha egy orvos kimondja az áment, lehet még akupunktúrával próbálkozni az operáció előtt?
1: Hát attól függ, hogy egyértelműen nagyon tönkre ment a csípőízület, akkor már nem érdemes, de ha még nem ment nagyon tönkre, tehát ezt a
0: két orvos... hogy lehet megállapítani, mert nézőpont kérdése, hogy ki melyiket szorgalmazza?
1: Hát azért a két orvos meg tudja beszélni, meg a röntgenkép azért mutatja, hogy mennyire ment tönkre az az ízület. De meg lehet azt próbálni minden alkalommal, hogy először akupunktúra, hogy hát ha segít, például a gerincnél, a porckorongsérveknél sokkal érdemesebb akupunktúrát csinálni, mint műtétet. Még kiszakadt sérvnél is. Tehát, hogy érdemes először akupunktúrát, és aztán, ha egy 4-5 kezeléssel nincs javulás, akkor még mindig ott van a műtét.
0: Fogyaszt az akupunktúra? Mert ez sok nőt érdekel.
1: Igen, lehet fogyókúrázni is, de a fogyókúra tulajdonképpen abból áll, hogy a beleiben, a gyomrában, vagy a máj epében levő gyulladást, kórokozókat kipucoljuk.
0: Tehát előbb tisztítani kell.
1: Előbb tisztítani kell, gyulladást megszüntetni, és erősíteni a beleket, és ezt mind tudja az akupunktúra. De nem helyettesíti a mozgást, és a kevesebb evést sem.
0: Milyen tisztító kúrákat ajánlsz te a hozzád fordulóknak?
1: Minden szervnek van tisztító kúrája, de ami a leggyakrabban használt, vagy általam használt, az a májtisztítás, amit én szerintem minden embernek évente 2-3-szor meg kellene csinálni, keserű sóval, és a béltisztítás.
0: Én a dr. Hulda Clark-féle májtisztítást ismerem, melyiket használom.
1: Én is azt használom, és az nagyon jó is. Persze annál is tudni kell, hogy mikor szabad, és mikor nem.
0: Ha valaki, csökkenő holdnál.
1: Ha valakinek epeköve van, akkor nem szabad csinálni.
0: És csökkenő holdnál.
1: És van a májnak olyan állapota, amikor nem képes kiválasztani annyi epét, mert annyira gyenge. Akkor először fel kell erősíteni, és csak utána lehet májat tisztítani. Tehát, hogy ezt mind azért,
0: tudni kell.
1: Azért át kell gondolni, hogy mikor mit csinálunk.
0: Nálad minden szervre tudsz tisztító kúrát ajánlani.
1: Igen.
0: Kérdem én, van a testtisztításának egy sor rendje, hogy kezdjük a májjal, fejezzük be mondjuk a vérrel és a nyirokkal, vagy teljesen mindegy, hogy hogy kezdjük?
1: Hát van egy sorrend, és pedig a vesével kell kezdeni a sorrendet.
0: Tehát először vese?
1: Vese, utána a máj, utána a beleg, utána lehet a nyirokrendszer, tüdő, és ha bőre is szükség van, akkor igen, vagy az ízületekre.
0: Mert ha nem így csináljuk, akkor összezavarodik a kiválasztás?
1: Akkor mondjuk...
0: Vagy egyik helyről átmegy a másikba?
1: Amit mondjuk a májba elindítok kórokozókat, méreganyagokat, az esetleg a vesébe lerakódik. És akkor bírja a vese, vagy nem bírja?
0: Tehát a vesével kell mindig kezdeni.
1: Igen.
0: Én nagymamámtól hallottam a faszén gyógyhatásáról. Hol szerezhetünk be? Ez egy nagyon egyszerű, olcsó és hatékony dolog. Használod te is?
1: Nem nagyon használom, bevallom, de én is hallottam róla, és interneten lehet beszerezni. De én nem más dolgokat használok. Bértisztításra például egy ajurvédás receptet használok, egy mongolbabos bértisztítást.
0: Minden olyan esetben, mikor orvosilag úgymond minden rendben van, mert a labor eredmények jók, mégis különféle tünetekkel jelentkezik nálad a paciens, akkor te mit teszel? Tisztítod mi az egész testet, ami nem árt, csak használ?
1: Ha már a laborjai rosszak, az már egy komolyabb beteg.
0: De ha a laborjai jók, és mégis...
1: Tehát attól még lehetnek tünetei, és attól én még találok egy csomó kezelnivalót.
0: Igen, például.
1: De eleve az akupunktúrát úgy találták ki, vagy úgy használták régen, hogy amíg kvázi egészséges volt, tehát amíg csak apró tünetei voltak, akkor kezelték, és így soha nem lett beteg az illető.
0: Tehát profilaxis.
1: De hát ez nem profilaxis, ezek apró tünetek, amik már kezelhetők akupunktúrával, de gyógyszerrel még nem kezelhetők, mert meg se tudod fogni. De akupunktúrával én pontosan tudom, hogy hol van pangás vagy energiahiány, amit már kezelni kell. Tehát abszolút. Igazán egészséges embert még nem láttam. Tehát aki nincs akupunktúrás kezelni való, olyat nem láttam.
0: Egy újszülöttnél se, ugye?
1: Hát újszülöttet nem igen hoznak ki, de csecsemőket hoznak, és azokat kezelem.
0: Kezelni kell.
1: Azokat persze lézerrel kezelem, nem tűvel.
0: Nem tűvel. Mi köze van a kandida gombának a nehéz fémekhez, mert manapság majdnem minden emberbe nehéz fém kivezetés kéne végezni.
1: Igen. Tehát a kandida gomba az nagyobb részt a belegben van, például az elhízás egyik oka ez, és ezért kívánják az emberek az édességet, mert azzal igazán a gombáikat etetik. És ez a nyákos váladék, amit a gomba termel, abba szeretnek a nehézfémek beleülni. Eleve, ha egy kis gyulladás van a nyálkahártyákon, ez akár a tüdő nyálkahártyáján, vagy torok nyálkahártyáján, vagy a beleg nyálkahártyáján, igen, oda is beül a nehézfém. nagyon gyakran, főleg a higany. Az ólom inkább a gerincbe szeret meg.
0: És a kadmium meg az agyba.
1: Igen, igen.
0: Milyen nehéz fém kivezetést csinálsz itt? Mindenfélét?
1: Minden. Tehát homeopátiával, hál' Istennek, minden meg lehet oldani.
0: Milyen hosszú egy kúra?
1: Minden nehéz fémet. A nehéz fém kivezetés. Igen. Hát úgy 2 hónap.
0: 2 hónap. Ezt ott te megmutatod, és lassan. Otthon folytatja. Vagy be kell járnia?
1: Nem, csinálok neki homeopátiás szert, és szépen otthon szedik. Lemérettem, általában van egy gép, egy vegatesztes gép, amiben ki lehet mérni, hogy milyen nehéz fémek vannak benne, és akkor az alapján adok különféle higítást, ugyanabból a fémből, és az fogja kivinni.
0: Tehát Hanemann azt mondta, hasonlót a hasonlóval gyógyítani. Így csinálod te is?
1: Igen. Tehát ha higanyból van benne sok, akkor higanyt adok neki, csak nagy-nagy higításba, amiben szinte anyag már nincs is.
0: C300, C200?
1: C200 vagy C1000, igen. De a rezgése benne van, és az így kiüti.
0: A 100%-ig meg tudod állapítani, hogy milyen nehéz fém van a paciensbe. Lehet, hogy egyszerre 2-3 fajta.
1: Géppel ki lehet, sokfajta gép van erre, amivel ki lehet mérni pontosan.
0: És hogyha több fajta nehéz fém van, mondjuk agyába, belébe, más-más?
1: Hát nyilván nem egyszerre vezetek.
0: Tehát mindig a
1: tehát, hogy bírnia
0: sornia,
1: is kell.
0: Sorba kell.
1: Igen. Uh-huh. Igen.
0: Tehát,
1: tehát mindig, amiből a legtöbb van,
0: azzal kezdem. Uh-huh. Ízületek tisztítása. Hogy történik a legegyszerűbben? Nagymamám babérlevéllel csinál.
1: Pontosan, babérlevél teja. Kiskanálnyi mennyiségekkel, igen.
0: Te is ezt ajánlod. Igen.
1: De szoktam használni kell káposztalevelet is.
0: Ó, azt az oroszok a ízületek tisztítására. Igen. Te is?
1: Igen, igen. Tehát éjszakára rá kell.
0: Igen. Kiegyenesítették, megtörték az ereket.
1: Le kell mosni, megtörölni, igen. A nagy ereket kivágni, és éjszakára így ráteríteni, mondjuk a térdére, és valamivel odafogni. És akkor szép lassan kiszívogatja ott a váladékokat.
0: Igen.
1: Nem csak ízületekre, hanem lábszárra.
0: Vagy igen, pár. Sőt, én még láttam saját szememmel, hogy bőr alatti lipom csomókat, amit az orvos ki akart operálni, oda tettek káposztaleveleket így, hetekig, és egyszerűen kiszívta, és nem kellett operálni.
1: Így van. Tehát csodálatos. Ez a régi gyógymódok működnek. Nagyon jól működnek.
0: Most egy dr. Sári Kornélia által kiválasztott zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves Kornélia, a műsor címe egészségedre. Mit teszel te egészséged érdekében napi vagy heti szinten, hogy ilyen fit, csinos, fiatal hölgy vagy? Hát, gyönyörű vörös hajjal, sima bőrrel.
1: Hát teszek érte, tehát magától azért nem, tehát egy kor után már magától semmi nem megy. Tehát nagyon megnézem, hogy mit teszek. Tehát ha lehet, csak biopiacon vásárolt és magam által főzött dolgokat eszem. Mára még egy jó étterembe is, hát mindig belecsúszik valami, ilyen kifőzdékbe soha nem eszem. Reggelire viszonylag többet eszem, ebehajtósan. Ebédre többnyire zöldségeket és zabkása, vagy köres, vagy ilyesmiket, és vacsorára csak egészen minimálisan gyümölcsöt, joghurtot, ilyesmit.
0: Tehát te is vallod, reggelizd, mint egy király, ebédelj, mint egy polgár, és nagymamám mindig azt mondta, a vacsorát adod az ellenségednek.
1: Így van, így van. Na most ez emellett körülbelül 30 éve jogázom rendszeresen.
0: Látszik?
1: Tehát az ugye a joga ezekkel a túlnyújtásokkal egy csomó energiát szabadít fel, és ruganyosabbá teszi a testet. De én csinálok kriya jogát és rádzsa jogát is, tehát meditációkat is csinálok. A kriya joga az az energiaközpontok jogája, fantasztikusan jó. Ugye a hatha joga a végtagok jogája. Tehát, hogy így fokozatosan tanultuk először a hatha jogát, kriya jogát, rádzsa jogát, és légző gyakorlatokat is csinálok. És akkor emellett van két kutyám, akikkel muszáj sétálni minden nap, tehát sétálok velük minden nap. Hát ez egy fél-egy óra körülbelül.
0: Hogy jól néz ki, egyszer nyilatkozott Sophia Loren, és mi a véleményed ezzel kapcsolatban? Azt mondta, attól néz ki olyan jól, hogy minden nap spagettit eszik. Egy másik úgy nyilatkozott, nem tudom ki volt az, melyik világszépség, hogy a gének. Nem csinál semmit, csak a gének. Mi a véleményed a kettőről?
1: Egyikbe se hiszek.
0: Én se.
1: Hogy a spagettit, hát én is szeretem a spagettit, tehát eszem spagettit, kagylóval.
0: De az nem tesz semmit, mert te azt mondtad, sok mindent teszel, hogy ilyen jól nézel ki, és a génekbe se, ugye?
1: Sokkal inkább ez az evés mennyiség beosztása, és a mozgás, és hát a lelki stabilitás.
0: Mi a véleményed a harmadik véleményről, belső kisugárzás, belső szépség?
1: Hát, ugye, hogyha valakinek rendben van a lelke, nincsenek negatív érzelmei, és van egy Isten kapcsolata, ez mind kell ahhoz a bizonyos belső kisugárzáshoz. Legfőképpen az Isten kapcsolat. Tehát Isten nélkül nem lehet gyógyítani.
0: Van egy olyan mondás, fiatal arc mindenkinél szép, időskorba pedig azt viseljük, amit...
1: csináltunk magunknak.
0: Igen.
1: Így van, pontosan.
0: Igen. Test, lélek, szellem. A három

0: Blábuszék, professzor doktor Papp Lajos szerint mi a te véleményed? Te is azt mondod, hogy minden mindennel összefügg?
1: Igen, igen. Tehát a szellem az elsődleges, a szellem vagy a tudatunk, és ugye a tudatunkat a szívünk irányítja. Tehát, hogy a szívünk rendben legyen, és stabil legyen, és érzelemekkel teli legyen.
0: És kötődésünk legyen a Teremtővel.
1: És igen, és azt tartja az Istennel a kapcsolatot, így van.
0: És a lélek?
1: Na most a lélek ugye az az érzelmek összessége, abban már nagyon sok minden belefér. Tehát abban negatív érzelmek is beleférnek. És teljesen normális, hogy valaki néha fél, vagy néha haragszik valakire, csak ne ragadjon bele. Ne ragadjon bele. Tehát valahogy oldja meg, vagy ő maga, vagy kérjen segítséget, de hogy a szabaduljon fel, ő szabaduljon meg tőle. És akkor rendben lesz. Tehát ez a lélek része. A test megbeszéltük. Tehát a testet igazán a tudatunk, a szellemünk irányítja.
0: A testtel foglalkozik az egyetemes orvoslás. Láttam egyik rajzát, nem nagyon közismert, nem olyan közismert, mint a négy karú, négy lábú férfi, a körbe és a négyzetbe, amit én is használok nagyon gyakran, mert tetszik, hanem egy ismeretlen rajzát a ember energiájáról és az emberi testről, ahol azt jelzi a rajzon, hogy az emberi test, ha 100-nak vesszük minden, ami az emberhez tartozik, az emberi test csak 6% volt, és 94% a lélek és a szellem. Tehát gyógyítás terén csak 6%, amit a testen keresztül, mondta ő, tudunk gyógyítani, és 94%, amit a diszharmóniát, mondjuk ne betegséget, mondjuk a diszharmóniát a lélek és a szellemen keresztül gyógyítani tudnánk. Mi a véleményed?
1: Hát 100%-ban nem tudom megmondani, de ez egy állandó oda-vissza hatás van ezek között. És ugye a nyugati orvoslás csak a testen, illetve a test anyagán keresztül avatkozik be. Csak az anyagán keresztül. Az energetikáját figyelembe se veszi. A keleti orvoslás az anyagon és az energián keresztül egyaránt, és a szellemen keresztül is. Ezért tud sokkal többet elérni. Volt nekem egy olyan, vagy hát van egy olyan álmom, hogy mert hogy én az István kórházba a végén egy kórházi osztályt vezettem, ahol akupunktúrával gyógyítottunk. 6 orvos, nővér, masszőr, gyógytornász, fizikoterápia, tehát egy elég nagy csapat volt. És az az álmom, hogy minden STK-ba legyen egy ilyen csapat. Még azt is gondolom, hogy talán csak egy orvos vezető kéne legyen, és a többi csak képzett akupunktőr. Rengeteg betegséget lehetne így meggyógyítani, és nagyon lecsökkenne a gyógyszer felhasználás, és a TB-nek a pénzkiadása is.
0: Nagyon
1: de legfőképpen az emberek járnának jól.
0: Nagyon szép. Hobbit, Kornélia, csak nem a munkád?
1: Hát az a helyzet, hogy én nagyon szeretem a munkámat. Az akupunktúrát is, a pszichodrámát is. Tehát én azért csinálom, mert szeretem, mert rengeteg örömet okoz, rengeteg sikerélményt.
0: És teszed a jót.
1: De legfőképpen örömet okoz.
0: Mert teszed a jót.
1: És a tanítást is nagyon szeretem. De hát azért nagyon szeretek úszni a Balatonba, nagyon szeretek koncertre járni, és szeretek a kutyáimmal is. Nagyon szeretem a baráti beszélgetéseket. Szóval van egy csomó minden.
0: terveit 2026-ra. Mondtad, hogy szeretnéd, hogy minden orvosi központban, minden egészségházban legyen egy ilyen, legalább egy orvos, aki foglalkozna akupunktúrával, és ilyen kezelésekkel.
1: Hát ez az én vágyam.
0: Vágyad. De és a terveid ebbe az évbe?
1: Most is van egy ilyen repülőcsi tanfolyam, amit hát elkezdtem már januárban, és az egyik fő tervem, hogy nagyon jól megtanítsam nekik.
0: Ide kik jelentkezhetnek? Csak orvosok?
1: Orvosok, igen. Igen.
0: Természetgyógyász nem?
1: Hát de van azért egy-két természetgyógyász, aki már tanult valahol akupunktúrát. Tehát én nem az alapokat tanítom itt meg, hanem egy magasabb szintet. Fokút. Aztán a másik tervem, hát ez a dráma. A harmadik tervem, hogy szervezünk egy akupunktúrás kongresszust őszre, október 10-ére.
0: Ugyanott, Kőbánya?
1: Nem, ez a Don Bosco kultúrházban lesz.
0: Budapesten?
1: Budapesten, igen. Tehát, hogy azt jól megszervezni, körülbelül ennyi.
0: Privát?
1: A privát pedig a baráti társaság. Baráti. Nagyon fontos, hogy most szombaton is volt nálam 8 ember barátok, és annyira jól esik egy-egy ilyen jó nagy beszélgetés.
0: Feltöltődik.
1: Igen, igen.
0: Árszpoétikád, hitvallásod, nekem élni és élni hagyni. Neked?
1: Hajjaj, ezzel nem is gondolkoztam még. Megpróbálni elfogadni és megérteni mindent, de amivel nem értek egyet, azon megpróbálni változtatni. Vagy azt az embert arra felé vinni, ha ő is elfogadja ezt.
0: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm dr. Sári Kornéliának, hogy bemutatta munkáját, és egy kicsit privát, saját magát is. És ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a rádió hullámhosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
1: Viszontlátásra mindenkinek.
0: Tehát dr. Sári Kornélia és Turcsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Ígérvényben van a hőségriasztás és a vörös kód is. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. Még marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Keddé félig tart a hőség miatt elrendelt vörös kód. A vörös kódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívót. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívja fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet és figyeljünk oda az állatokra is. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. Vízosztással segíti utasait a MÁV a hőségben. Az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A vasúttársaság a készletereig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Naponta 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. Újraindítják a visegrádi együttműködést, írt a Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Befagyasztaná a polgármesterek fizetését egy Tiszás képviselő. Szabó Tibor a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését is kezdeményezi. A főpolgármester és a megyei jogú városok polgármestereinek fizetését a 2024-es szinten fagyasztja be, megakadályozva az automatikus évről évre történő emelést. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, gyümölcsöket, jégkrémeket ellenőriz a NÉBIH. Mától augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A fagylaltokat előállító létesítményeknél higiéniai és nyomkövetési ellenőrzést végeznek. A bringás büfékben vizsgálják az alkoholos italokat is. Kedden is több órás napsütésre, kellemes nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. A délutáni maximumok 25-30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel. Szerdán túlnyomóan napos, száraz idő valószínű, helyenként komoly felhőkkel. Reggel 11-17, délután 27-32 fok lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így ismét erősödik a melegedés.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
4: Több mint 2500 panasz, ez a közműszolgáltatókkal szembeni tavalyi mérleg. Szerintem ezen senki sem lepődik meg. Sok a bajunk velük, amelyeknek egy része, valljuk meg, abból fakad, hogy sokak nincsenek tisztában fogyasztói kötelezettségükkel sem. Hogy melyik közműfajtára és miért panaszkodunk legtöbbet, és mire figyeljünk a saját érdekünkben, erről is beszélgetünk a mai műsorban. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Egy hallgató történetét végigolvasva gondoltuk azt, hogy beszélnünk kell a fogbeültetések kapcsán a fogyasztói jogainkról, mert hogy azok vannak nekünk, csak kevését tudjuk. Felmerül ugyanis a kérdés, egyáltalán lehetnek-e egy orvosi beavatkozás kapcsán milyen fogyasztói jogaink, illetve hogy milyenek ezek a fogyasztói jogok. Aztán beszélünk ma a biztosítással kapcsolatos panaszokkal, nagyon-nagyon sokat panaszkodunk a biztosítókra, legalábbis ez derül ki a pénzügyi békéltető testület összegzéséből. De az is kiderül, hogy mik azok a pontok, ahol elakadunk, elakadhatunk. Ma szeretnénk, hogyha fellibbenne a függöny, és mindenki alaposan körbejárjuk mi ezt, és mindenki tudná, hogy mikor, hova fordulhatnak. Aztán foglalkozunk arról is, hogy mikor szállíthatják el az autónkat. Ugye mindenkinek réme az úgynevezett lopós autók, szerintem van, mikor ilyen random módon jelennek meg, és viszik el az autót. Nem kevés pénzbe fáj ez nekünk, és milyen jogaink vannak velük szembe, erről is fogunk beszélni a mai műsorban. Mint hogy arról is, hogy itthon is gyakorlatilag egy nem ritka az, amikor félrevezetik a vevőket, illetve hát a fogyasztókat. Egy irat megsemmisítő kapcsán végigbeszéljük, hogy hányszor lehet szórakozni, packázni velünk, vagyis ha igaz az, hogy háromszori javítás után kötelesek kicserélni, illetve visszaadni a pénzt, akkor miért szórakoztak egy hallgatóval? Erre is választ kaphatnak mindazok, akik végighallgatják a mai műsort. Nagyjából ezek a témák, és már is belevágunk. És ahogy azt a felvezetőben hallhatták, lassan már nincsen műsorparkolási ügyeink, vagy éppen büntetéseink nélkül, de pont azért, mert ez egy nagyon-nagyon fajsúlyos terület, és én, mint autós is azt mondom, hogy itt nagyon sokat tanulok ennek kapcsán, mert azt hiszem, hogy talán a múltkor pont az 5 perces türelmi időről volt szó, és én is megdöbbenéssel hallottam, hogy az nem arra szolgál, hogy eltotyogjak a parkolórához, hanem egészen máshol. Na de ma ugye arról fogunk beszélgetni, hogy mikor szállíthatják el a lopós autók az autómat. Szerintem már mindenkivel megesett, dr. Kecskés András ügyvéd parkolási szakértővel is, ugye megesett már veled is?
5: Igen, sajnos velem is előfordult. Egyszer? Ennek mindannyian áldozatai leszünk.
4: Egyszer volt?
5: Nem, ez csak idő kérdése, nem egyszer volt sajnos.
4: Azt hiszem, hogy ügyvéd módjára másról kezdesz beszélni. Nekem egyszer volt, de az egy mélyen szántó volt, mert ilyen utalan, tehát az egy dolog, hogy megbüntettek, az egy dolog, hogy még egyszer megbüntettek, az meg a harmadik dolog, hogy valami a világ vége után 4 perce volt az autó.
5: Igen, ezt általában ugye külvárosi közterületfelügyelet által fenntartott területre szállítják el, de ugye mi az, amire figyelnünk kell, mikor szállíthatja el ugye a közterületfelügyelő az autónkat? Ugye az egyik eset az, hogyha az akadályozza a forgalmat, tehát például kapubejáróban, forgalmi sávban, vagy kijelölt gyalogos átkelő helyen parkolunk, akkor ugye akadályozzuk a forgalmat, ugye ez az elszállítást vonja maga után, vagy ha veszélyezteti a közlekedés biztonságot, olyan helyen várakozunk, ahol baleset veszélyt idézünk elő, illetőleg az üzemképtelen járművet is elszállíthatják, ugye ehhez elegendő az, hogyha például a gépjárműnek nincsen rendszáma, vagy lejárt a műszakia. Ilyenkor ugye a szállítást megelőzően egy 10 napos figyelmeztető matricát kell elhelyezni a gépjármű vezető oldali ablakán. Tehát, hogyha a 10 napon belül a üzemben tartó tulajdonos nem intézkedik önként akkor az elszállítás elviszi. Iránt, akkor ugye elszállítják, és hát ugye, ahogy egy elmúlt adásban beszéltünk már a kerékbilincs cselés lehetőségéről, ugye a kerékbilincseléstől számított 48 órán belül, ha a gépjármű tulajdonosa nem jelentkezik annak érdekében, hogy ezt leszedni, akkor 48 órán túl azt is elszállítják.
4: Meg egyébként akkor, mikor ilyen nagy rendezvények vannak, akkor is oda ki szokták tenni ezt a jelet, hogyha eddig nem takarítod el az autódat, akkor elszállítják, és mondjuk nekem az jutott eszembe, én valahol boldogan nyaralok Rawalpindibe, és én leparkoltam, és honnan tudtam volna, hogy 2 hét múlva ott éppen valami esemény lesz, akkor nagyon mérges az ember, hogy hazajön, és nem tudja, hogy ellopták az autóját, avagy elvitték. Erről nem kell értesítést?
5: Igen, ezt sajnos megtehetik, mert ugye azért ezt nem hetekkel előtte szokták jelezni, hanem általában mondjuk 1-3 nappal előtte rakják ki ezeket a mobiltáblákat, és azon fel van tüntetve ugye az az időköz, amikor ugye az adott helyen nem lehet várakozni, és sajnos igen, ez is az elszállítást vonja maga után, és ugye hát azért itt nem apró pénzzel kell számolnunk a költségeket tekintve, mert ugye először ki kell fizessük ugye magát a szár elszállításnak a díját, ami egy olyan 20 ezer forint körüli összeg között mozog. Illetőleg ugye nyilván ugye ez egy szabálytalan parkolás, szabálysértés, így ugye a szabálysértési vagy helyi bírságot is ki kell fizetni. Ez azért ugye önkormányzatonként eltérő lehet, de akár egy 65 ezer forintos bírságot is maga után vonhat, illetve ott van még ugye a napi tárolási díj, tehát hogyha én több napon keresztül nem megyek a gépjárműre, akkor ugye naponta ez egységesen 1200 forint, ezt meg kell fizetnem.
4: Tehát tulajdonképpen
5: egy olyan százasba simán belefáj az, hogyha ha én nem figyelek és szabálytalanul parkolom a járművemet. Illetőleg ugye, hát ha még kicsit távolabb megyünk a történetbe, ugye akkor azt is megvizsgálhatjuk, hogy mi történik az elszállított autóval, hogyha valaki egyáltalán nem jelentkezik érte. Mert ugye általában, de az ugye a legvége, tehát ugye a szállítást követően ugye a közterület felügyeletnek meg kell kísérelni felvenni a kapcsolatot közvetlenül ugye a gépjármű tulajdonossal, üzemben tartóval, ugye jelezve azt, hogy melyik telephelyen található a gépjármű, és milyen feltételekkel tudja azt onnan, fogalmazzunk úgy, hogy kiváltani. De hogyha valaki 6 hónapon túl sem jelentkezik ugye a gépjárműért, akkor a közterület felügyelet jogosult ugye ezt vagy árverésen értékesíteni, vagy akár elbontani ugye azt a gépjárművet, és ugye alkatrészenként értékesíteni. Ami még nagyon fontos, tehát hogy még egy kicsikét tetézzük a hátrányt, hogyha az autó értékesítése során befolyt vételár nem fedezi az addig felhalmozott költségeket, tehát a szállításdíj, szabálysértési bírság, tárolási díjat, akkor bizony az feletti tartozás összegét, azt ugye a hatóság adók módjára behajthatja az üzemben tartón.
4: Hát, hogyha még él az üzemben tartó.
5: Hát vagy akkor meg vagy van egy örökös, akkor ja, felkutatják az örököst, vagy akkor végeredményben ugye a magyar állam lesz.
4: Kettő szeretnék kérdezni, az egyik az, hogy Óbudán konkrétan szerintem 15 éve áll egy utánfutó egy fának kikötve. Nem látok rajta rendszámot, de lehet, hogy azért, mert hogy okosak voltak és levették. Ilyen esetben mi van? Tehát ezt itt az idők végezetéig itt tárolhatják?
5: Én azt gondolom, hogy ezt is elszállíthatják, de sajnos én a városban több helyen tapasztalok olyat, tehát látok olyan autót, ami bőven több, mint nem csak hogy 10 napon, de 6 hónapon túl is ott van. Már tulajdonképpen sokszor nem megállapítható, hogy az csak egy, hogy mondjam, optikailag garambürülék, vagy van alatta fizikálisan ténylegesen egy gépjármű is, tehát hogy olyan szinten, és tehát az, hogy a jogszabály lehetőséget biztosít bizonyos határidők eltelte esetén az elszállításra, ugye ez nem feltétlenül egy kötelezvény, tehát sajnos előfordul több esetben az, hogy jóval több ideig ott parkol egy gépjármű.
4: Igen, és itt is, hogy én örülök neki, mert hogy Egyman Norbert is ideért, mert már a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke is jelezte, hogy bele folyna ebbe a beszélgetésbe. Szia!
6: Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, azért jelentkeztem, mert volt egy konkrét eset, és említetted ezt a 15 éve ott lévő utánfutót. Nálunk konkrétan az volt, hogy a nejem kapott idegbajt, mert az iskolánál nem tudott rendesen parkolni, mert ott volt már hetek vagy hónapok óta egy autó, és ő bejelentette egyébként az önkormányzatnál, és kb. Egy héten belül el is szállították onnan. Tehát ez egy érdemes és talán jó megoldás, hogy...
4: Tehát az önkormányzatnál kell bejelenteni.
5: Tehát ugye az állampolgár is önként jelezheti azt, hogyha ilyet tapasztal.
4: A másik kérdésem viszont az, hogy ugye ez főleg a kertvárosiasabb részeken, vagy ahol garázs van, az nagyon jellemző sajnos ma már, hogy pofátlanul beállnak és nem tud az ember a saját tulajdonába bemenni. Ilyenkor tudom, föl kell hívni a közterületfelügyeletet, a saját tapasztalatom az, hogy hümögnek, ki se jönnek, nem, hogy kiküldenek egy lopós autót. Miért nem viszik el ilyenkor jogosan, hisz teljesen indokolatlan akadályozza a magántulajdon használatát?
5: Jogszabály szerint, ha fölhívom a közterület felügyeletet, akkor kötelesek kijönni és intézkedni az elszállítás iránt, hiszen ez egyértelműen az eset, amikor ugye akadályozza a forgalmat.
4: Tehát de leginkább rátesznek egy darab papírt arra az autóra, és aztán elmennek.
5: Pedig el kell, hogy szállítsák, hiszen ugye nekem a magántulajdonomhoz való bejutást ugye gátolják, tehát jogszabály szerint én igenis kérhetem az intézkedést, ha a közterület felügyelő nem intézkedik megfelelően, szemben, akkor ugye az intézkedés elmulasztásával szemben pedig panasszal élhetek. Tehát, hogyha ezt az ember ott az a esetleg, hogy mondjam, lustább közterület felügyelőnek elmondja, hogy panasszal fog élni az intézkedés elmulasztásával szemben, akkor én azt gondolom, hogy ez egy kellően kényszerítő erő kell ahhoz legyen, hogy ő ténylegesen akkor intézkedjen az elszállítás
4: egyébként
5: iránt.
4: Egyébként a közterület felügyelőknek ki a felügyelője?
5: Hú, ez egy jó kérdés, én azt gondolom, ez önkormányzat.
4: Önkormányzat, a kerületi önkormányzat.
5: A kerületi fővárosi
4: tehát ott lehet bejelenteni.
5: Így van.
4: Magyarul akkor nagyon drága játék ez, amikor elviszik az autónkat. Szabályton parkolás például azért is elvitték régen, mert erre utaztak, hogy egy picit kilógott, mondjuk nem 15 méter volt a kereszteződésnél, azért is elvitték.
5: Hát, igen, régen voltak ilyen történetek, ez már igazság szerint a jog visszaélésszerű gyakorlását jelentette a hatóság részéről. Én is azt gondolom, hogy ilyenek ma már nincsenek, illetőleg az olyan szintű parkolás, ami a gépjármű elszállítását vonja maga után, azért azt általában, hogy mondjam, észreveszi az ember. Tehát nehéz gondatlanságból úgy megállni, hogy az ember ne legyen azzal tisztában, hogy hát nem egy arra kijelölt parkolás helyen parkol, illetőleg, hogy hát mondjuk azt, hogy akadályozza a forgalmat. Aha. Tehát általában ezt észrevesszük, és inkább bízunk abban, hogy tényleg csak 3 percre szaladunk be oda, ahova beszaladunk, és akkor
4: szerintem
5: nem fognak intézkedni.
4: Szerintem mindegyikünk már látott olyat, főleg a Bécsi úton, hogy megállott, hogy keskeny, és a sineken megáll. A villamos csörömpöl, valamikor fél órát nem lehet közlekedni.
5: Tehát ezt nehéz nem észrevenni, hogy
4: és
5: hogy
4: de ilyenkor miért nem jön? Tehát ilyenkor azt gondolom nagyon indokolt, hogy azonnal ott termedjen a hatóság.
5: Hát itt az a kérdés, hogy a hatóságnak is mennyi a kapacitása, éppen honnan kell azt az adott úgynevezett lopós autót arra a környékre hívni. Tehát azért sok esetben az intézkedés az a természetéből kifolyólag több időt vesz igénybe, mint ameddig az a forgalmat akadályozó parkolási esemény ugye fennáll, de én tapasztaltam már olyat pont ügyfélnél, aki jött hozzám, és
4: te a belvárosban vagy.
5: Igen, és 5 percen belül lement, és azt mondta, hogy nincs ott az autója. Tudja, hogy szabálytalanul parkolt úgy a sarkon, hogy bízott benne, és egyszerűen neki pekhe volt, mert valószínű, hogy már akár magát a parkolást már végignézhette egy közterület felügyelő, és tudta, hogy ott volt a környéken
4: hát
5: az autó.
4: Hát meg tudják, hogy hol nem lehet leparkolni, és akkor így arra van. Mennek rá, hát ezt mind a ketten tudjuk. Összefoglalva, tehát nagyon drága, nagyon nem jó, hogyha ilyen dologba belecsúszunk, csak én azt gondolom, hogy pont ott nem működik ez, ahol tényleg jogos lenne. Minden esetre azért sok fontos információt kaptunk. Köszönöm szépen!
3: Facsipesz.
4: És ahogy azt a műsor elején ígértem, biztosítási panaszok kapcsán fogunk beszélgetni egy kicsit. A pénzügyi békeltetőnek azért rengeteg olyan tapasztalata van, meg megoldást is kínál, amit azt gondolom érdemes közzétenni. Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvívője megvállalkozott arra, hogy mindenbe képbe tesz minket. Szia!
7: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
4: Kezdjük akkor azzal, hogy ugye te is tudod meg én is, hogy azt gondolom, hogy a pénzügyi békértetőnek a panaszak törzsét azt a biztosítási vitáink adják.
7: Igen, gyakorlatilag a banki panaszok után a második helyen stabilan ott van a biztosítási jogviták rengeteget. Tavaly például 1200 ilyen ügy volt, és gyakorlatilag a legnagyobb hányada ennek a lakásbiztosítási különböző csőtöréstől kezdve különböző káresemények a problémák. Amiért érdemes erről beszélni, az, hogy miközben az egyik oldalon a pénzügyi békéltető testületnek egy klasszikus bírósághoz képest nincs lehetősége szakértők kirendelésére, tanúk meghallgatására, tehát az egyik oldalon korlátozottabbnak tűnhet az eszköztára.
4: De a másik oldalon meg ott a haszna?
7: A másik oldalon viszont ugye ez ingyenes, nagyon gyors, a bíróságnál sokkal gyorsabb, és most tulajdonképpen azért gondoltam, hogy beszéljünk erről, mert hogy nagyon, nagyon sok olyan ügyfél van, fogyasztó van, akik találtak megoldást, és szeretnénk erre fölhívni a figyelmet, hogy ilyen esetekben mit tud tenni az ügyfél, hogyha mégis szeretné bizonyítani az igazságát. Volt olyan ügyfél, aki, és ezt a jogi fogalmat én előtte nem nagyon ismertem, úgynevezett előzetes közjegyzői bizonyítással tudott élni.
4: Na, az mi?
7: Ez azt jelenti, hogy megkért egy közjegyzőt, akinek van lehetősége a jog erejénél fogva szakértő kirendelésére, szakértő helyszíni szemle lebonyolítására, és ugyan ez neki pénzbe előzetesen került. Valamennyi pénzbe belekerült, de hogyha egy akár sok millió forintos lakáskárról beszélünk, és be tudod csatolni egy ilyen dokumentumot, akkor nem kellett szakértőt kirendelni, itt egy konkrét ügyben tulajdonképpen ezzel a közjegyzői bizonyítással tudott élni.
4: Hogy hívják? Előzetes
7: közjegyzői bizonyítás. Gyakorlatilag bárkit fel tudunk erre kérni. Sokkal egyszerűbb eszköz, hogyha gyakorlatilag a biztosítóval való egyeztetéseket is bekérjük. Nagyon sokszor önmagában ott a biztosítóval való telefonos beszélgetés, amit a jogszabály alapján föl kell venni a biztosítónak, és meg kell őriznie. Ez is nagyon sok tanúsággal szolgálhat az egyesség vagy a döntés kapcsán, de az is nagyon sokat jelenthet, és sok segítséget jelenthet számunkra, hogyha fényképeket vagy videófelvételeket készítünk. Tehát mi magunk dokumentáljuk a történetet, és ez is az utólagos bizonyításnál egy nagyon nagy fogódzót jelenthet a pénzügyi
4: békét. Egyébként van olyan biztosító, aki azt kéri, hogy ki se jönnek, fotózzam le, mondjuk az ablaküvegen betört, fotózzam le, küldjek be ilyen fotót, olyan fotót, nem tudom hányat föl kellett tölteni, és a számlát beküldtem, tehát nyilván ez nem ilyen vitás ügyekben van, de egy csomó mindenben már egyszerűbbé tették az életünket.
7: Digitális a kárrendezés is, sőt a minősített fogyasztóval otthonbiztosításunknak.
4: Tehát neki sem mennek soha?
7: Igen, azért ez nagyon függ attól, hogy itt mekkora kárösszegről van szó, mi a pontos bejelentés, milyen kártérítést vagy kárkifizetést várunk el. Amit szeretnék még mondani, hogy milyen eszköztárunk van, ezt is kevesen tudják, hogyha mi előzetesen már nyilván a biztosító tudtával, ismeretével megtettünk kárenyhítési vagy hát akár elhárításra vonatkozóan lépéseket, akkor az is elképzelhető, hogy azok a cégek, akiknek a segítségével ezt megtettük, ők tudnak segíteni. Egy konkrét esetben...
4: Tehát magyarul, hogyha elkezdett beömleni a lakásomba a víz, akkor nem vártam meg, míg a biztosító fizetem, kihívtam egy szakcéget, és azok kárt állítottak el, és dokumentálták, és kaptam róla egy igazolást.
7: Annyi a feladatom, hogy pár napig, vagy amíg ők kiérnek, a biztosító kiér, addig ne nagyon mozgassam a dolgokat.
4: De hát közben, hogy hát a...
7: Közben kárt is kell enyhítenem, hogy még súlyosabb ne legyen a kár.
4: Hát, senki sem szeret akváriumban élni.
7: Illetve mondjuk, ha utólag már a biztosító fölmérte a kárt, megállapod, vagy hát adott már egy kifizetési összeghatárt, és nekem még további követelés van ügyfélként, akkor elképzelhető, hogy ezt én tudom igazolni. Egy konkrét történetben egy csőtöréskárról volt szó, és a biztosító nagyon korrekt módon a helyreállítási költségeket, illetve ez is egy szokásos vita, az elfolyt víz összegét is megfizette, de az ügyfélnek további követelése volt, mert ez a jó pár köbméter víz, az ott maradt az ő házában, és gyakorlatilag azt onnan ki kellett szivattyúzni, különben további súlyos állagromlás következett volna, penészedés, ellázás, stb. Na ezt már nem akarta kifizetni a biztosító, és az ügyfél amellett, hogy először egy számlát hozott a biztosítónak, ez kevés volt, de utána kiderült, hogy ez a szakcég, aki ezt a szárítást, kiszivattyúzást végezte, nagyon professzionális módon egyrészt ezt videóval dokumentálta, másrészt egy nagyon profi szaktanúsítványt adott, amit a biztosító végignézett, és azt mondta, hogy én fizetek. Tehát nagyon-nagyon széles az eszköztárunk. Tulajdonképpen arról szól ez a kis üzenetünk, hogy miközben tanult szakértőt nem tud fizetni a pénzügyi békéltető, ennek ellenére óriási eszköztárunk van arra, hogy tudjuk az igazunkat bizonyítani.
4: Számomra meg az a legfontosabb ebből az egész beszélgetésből, az evidens, hogyha bajunk van, akkor forduljunk a PBT-hez, mert ingyenes és gyors.
7: Pénzügyi békéltetők rövidítése.
4: Igen, pénzügyi békéltető testülethez, De ami egy nagyon fontos új információ, hogy érdemes előzetes közjegyzői bizonyítást kérni, mert akkor már is van szakvéleményünk, és ezzel meg tudjuk gyorsítani, hogy az ügy végére pont kerüljön, és nem kell bíróságra menni.
7: Így van. Vagy őket, a közjegyzőket, vagy egyéb szakértőket is meg tudunk.
4: De nyilván így olcsóbb, mint hogyha...
7: Olcsóbb, de lehet ez teljesen ingyenes is. Egy példánál, egy viharkár esetében a biztosító például azt mondta, szétverte a redőnyét, a külső részét a háznak, a vihar, azt mondta, hogy akkoriban nem volt vihar azon a településen, és annyit tett az ügyfél, hogy a állami meteorológiai szolgálattól hozott egy tanúsítványt, hogy de volt, és ezzel is ingyenesen tudjunk nagy összegeket visszaszerezni.
4: Bevallom, imádom az ilyen konkrét történeteket, mert szerintem sokkal inkább beragad a fejünkbe az üzenete. Binder Istvánnak, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
3: Facsipesz.
4: Több mint 2500 panasz volt, mint ahogy azt már mondtam is a műsor elején a közműszolgáltatókkal szemben, csak tavaly, tehát azért sokat panaszkodunk rájuk, de élek a gyanúval, mint hogy korábban itt a biztosítókról is szó volt, hogy az egyáltalán nem ok nélküli. Tehát azért elgondolkoztató az, hogy miért is van. Ami még érdekes lehet a tanulságokból, hogy melyik típusú közműcégekre vagyunk leginkább kiakadva, és hogy ha panaszkodunk, akkor mi az, amire tényleg figyeljünk, hogy hatékony és hatásos is lehet. Egymar Norberthez fordulok, bocsánat, de már itt van velünk Zentai András, ovega.hu főszerkesztője is, mert hogy korábban ő itt ebben a műsorban egy csomó érdekességet mondott a közműcégekről, ilyen mindenféle időpontokról, úgyhogy megkértem, hogy ő is jöjjön el, és beszélgessünk itt hármasba. Erről szia neked is, mert Norbi van.
8: Szervusz, már. Köszöntöm a hallgatókat is.
4: Szóval, akkor kezdjük azzal, hogy tavaly tényleg nagyon sok kivoltunk ezekre a cégekre.
6: Igen, de azért azt gondolom, hogy árnyalnunk kell a képet mindenképpen. Tehát 2500-nál is több panasz érkezett a fogyasztóvédelmi hatósághoz, a kormányhivatalokhoz, valamilyen közüzemi szolgáltatáshoz. Igen. Egyébként ugye említetted a felvezetőben, a legtöbb, több mint a fele a villamosenergia szolgáltatást érintette, aztán a vízi közmű szolgáltatás volt, mert dobogón végzett a földgáz szolgáltatás, és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos bejelentések
4: egyébként
6: voltak a legtöbb.
4: Nem akarok itt poénkodni, de emlékeztek arra a régi reklámra, ha áram van, minden van.
6: Igen. Hát ez a mai internet vezérelt a világban, azt gondolom, és
8: én
6: szülőként meg...
8: Én ezt szállóigeként ezt a régi szlogent, igen.
4: Jó, szerintem. Na mindegy, abszolút. Visszatérünk a komoly dolgokra. Nekem pedig az volt az érzésem, hogy a vízi közműszolgáltatókra vannak jobban ki az emberek, mert olyan történeteket hallok, hogy döbbenet.
6: Mi azt tapasztaltuk, hogy így az áramnál volt a leggyakoribb, de ugye ez a 2500 panasz, ez a bejelentett panasz jelenti.
4: Ez nem azt jelenti, hogy ez a valóság.
6: Hogy mindegyik problémát, meg azt jelenti, hogy ebből mindegyik probléma volt, mert ebből csak 600 esetben indult fogyasztóvédelmi hatósági eljárás, amikor tényleg muszáj volt megindítani az eljárást, és ebből, csak még befejezem, 157 esetben állapítottak meg csak jogsértést a hatóságok. Magyarul lehet, hogy 2530 bejelentettük, de abból csak 157 volt, amikor jogos volt a panasz, és amikor tényleg akár kötelezni kellett a közműszolgáltatót, vagy ne egy Isten bírságolni.
4: Számomra ott kezdődik, hogy az sem köztudomású, hogy a fogyasztóvédelmi hatósághoz is lehet fordulni közműcégekkel kapcsolatos panaszok esetén, mert hogy mindenki a közműcégéhez rohangászik, utána meg a békéltető testülethez. A békéltető testületnél egyébként utána néztem, sokkal, de sokkal több ilyen ügy volt. Szóval ez azért annyira, ne örüljünk ennek.
6: Igen, az árnyalt képet még szeretném újra árnyalni. Két dolog. Egyrészt ugye a hatáskört említetted, ugye más az energiahivatalnak is vannak bizonyos hatáskörei közműszolgáltatással kapcsolatban, a fogyasztóvédelmi hatóságnak is. A másik az pedig, hogy első körben mindig minden esetben a közműszolgáltatónál kell bejelenteni a panaszt. Ennek három oka van egyébként. Az alapvető oka az, hogy a jogszabály előírja, de igazából az, hogy békeltető testületi eljárást is csak akkor tudunk indítani, ha bejelentettük. Igen. Fogyasztóvédelmi hatósági eljárás is csak akkor indulhat, ha ezt bejelentettük. És a harmadik talán a legfontosabb, hogy Az esetek többségében megoldódik a probléma, hogyha bejelentettük a szolgáltatónál.
4: Tehát de hogy? Mondjunk el.
6: Úgy, hogy a szolgáltató is próbálja, például megmagyarázza a számlát, vagy ki igazítja a számlát, mert ilyen konkrét eset is van, hogy valójában elsőbben rossz számla érkezett, az összeg nem volt megfelelő, panaszkodott a fogyasztó, oda ment a szolgáltatóhoz, a szolgáltató megküldött egy módosító, egy korrekt számlát.
4: Például azt sem egészen, azért mondtam, hogy beszélgessünk arról is, hogy nekünk mik fogyasztóknak a kötelességeink, mert például számomra egyébként nem logikus, de a szabály szerint, ha én nem kapok egy, mondjuk egy villanyszámlát, akkor, és utána jó megbüntetnek, akkor az az én saram, mert nekem kötelességem tudni, hogy minden hónapban meg kell, hogy kapjam a számlát, és nekem kell fölhívnom a szolgáltatómat, hogyha ezt elmulasztottam, mert ő mossa kezeit, hogy tessék szíves lenni elküldeni ismét a számlát. Ez szerintem nagyon furi, de ez a szabály, ezt ugye tudjuk. De csöndbe vagytok.
8: Igen, ezt én is így tudom. Egyébként én is árnyalnám egy picit ezt a képet, tehát 2500 bejelentés, de gondoljunk már bele, hogy hány ügyfele van az energia, a villamos energiaszolgáltatóknak. Tehát gyakorlatilag annyi ügyfele van, ahány háztartás van Magyarországon.
4: Nem, mert egy csomó helyen már ilyen pénzbedobós óra van. Egyre több. Uh-huh. Na mindegy, ezen tényleg kár vitázni, de azért, ha...
8: Én szerintem ez nem olyan nagy szám. Én őszintén szóval örülök ennek, hogy ilyen kevés
4: de jó a panasz.
8: Neked. Én abszolút, tehát meg is lepődtem, hogy ilyen kevés. Én azt ennél sokkal több van. Azért is egyébként, ha valaki még nem tudja, akkor elmondom egy kis önreklámot is csinálok, a hvg.hu-nak van egy ügyfélszolgálata. Ide bárki bármilyen panaszt kérdést megírhat.
4: Fogyasztóvédelmi?
8: Bármilyen, uh-huh. Bármilyen. Tehát akármivel kapcsolatban, ugye a hvg.hu-nak van egy olyan, nem tudom, filozófiája, hogy az információs szegénységet próbáljuk mi csökkenteni, uh-huh. Azt jelenti, hogy mindenféle dologról könnyen hozzáférhető információt adunk az olvasók számára.
4: Ez és volt a reklám helye, igen.
8: De nem csak a reklám, mert rákanyarodok mindjárt, hogy miért mondom ezt most. Tehát konkrétan hozzánk is küldenek állampolgárok olyan e-maileket, amik arról szólnak, hogy nekik valami problémájuk van ezzel, azzal, amazzal. Ezeket a panaszokat sokszor becsatornázzuk természetesen a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, a Békéltető Testületekhez, stb. Mi ugye nem intézzük el ezeket a panaszokat, hanem információt adunk róla, hogy mit kell ebben az ügyben tennie. Amiről egyébként nekünk ilyen közmű szolgáltatókkal kapcsolatban szoktak panaszkodni az emberek, mert sokszor ez a helyzet, az például az volt, hogy ez az előrefizetős villanyóra feltöltésénél van sokszor elakadás, illetve például, hogy most ugye hideg volt a tél, és hozott egy olyan döntést a kormány, hogy mindenkinek jár vissza pénz az energiából. És például, hogy az előfizetős villanyóránál nem íródott neki jóvá az a 7000 forint, aminek jóvá kellett volna írni.
4: De azt hiszem automatikusan a villanynál nem is, hanem ott külön kérvényezni kellett. Én nem is kérvényeztem, én tudom, hogy úgy beidegesedek ezektől a kitölthetetlen digitális...
8: Ugye, aki gázzal fűtenek, nem kell kérvényeznie
4: az
8: semmit.
4: Az automatikusan kapta, de aki villanyára...
8: Akinél nincs a gáz, igen. És előre fizetős villanyórája van, ott egy kicsit más a szituáció. Ott ugye az volt a mondás, hogy a következő feltöltésnél jóvá írodik, de nem íródott jóvá, és akkor most mi történt? Hát ilyenekről haladtunk. Ez ugye nem a tavalyi évre vonatkozik, mert ez egyébként idén volt már, tehát igazából csak áttételesen tartozik ehhez a részhez.
4: Én meg azt gondolom, vegyük át a legfontosabbakat, egy kicsit kanyarodjunk vissza, tehát hogy beszéljük már át, hogy hogyan kell működnie a panaszunkkal az ügyfélszolgáltak, mennyi ideig ülhetnek rajta, mert például a pénzügyi ügyekben 15 napon belül kell reagálniuk, de leginkább én is ügyfélszolgálatra értem panasszal, és nem sikerült nekik megoldani, írták, hogy még egy kis türelmet, de 15 napon belül. Itt mi a határidő?
6: Itt is 15 nap, tehát ez a speciális, ugye tudjuk, az általános panaszkezelés az 30 nap, de kifejezetten a közüzemi szolgáltatásoknál, pénzügyi szolgáltatásoknál 15 nap, tehát itt is ezt szigorúan határozza meg a törvény.
4: A másik, amin sokan fölmérgelődtek, mert nekünk is jött ilyen panasz, hogy végre sikerült neki valami telefonautomatával, vagy mivel beszélni, és akkor mindenféle, azt írta szó szerint, hogy a mellbőségét nem kérték, de mindenféle ilyen kódszámokat kértek, hogy ügyfélszámnak hívják, ha jól tudom, vagy szerződésszámnak. Megnéztem, van olyan, nekem digitálisan jönnek, de van, ahol jó nagy számok vannak, és ha kiveri a szemem, tehát hülye vagyok, ha nem veszem észre, de van, ahol nem. És ezért nem tud ügyet intézni. Előfordulnak ilyen ügyek is.
6: Hát elvileg ugye a számla is tartalmazza, amellett, hogy a szerződésünk is, a számla hát is a vevő azonosító adatok.
4: Neked életszerű, hogy a szerződésekkel sétálsz a szerződés a nem,
6: de a számlával igen. Tehát ha valami gondom van az összeggel, akkor valószínűleg ott van előttem a számla, és azon minden vevő azonosítónak ott kell lenni. És egyébként ez egy nagyon jó tanács, hogyha bármi problémánk van, felhívjuk a telefonos ügyfélszolgálatot, legyenek ott nálunk a számlák, nyilván be kell minket azonosítani, akárkinek nem fognak tájékoztatást adni.
4: Aha. Hát ez érdekes. Amiről még pontosan az Entai Andrással beszélgettünk, azok igen. Az elévülési idők, mert hogy kettőt, tehát nem lehet megjegyezni, mert a mi fejünkben az van mindenütt 5 év. Azt az egyet megjegyeztem, hogy a telekommunikációs cégeknél 1 év, de nem tudom, hogy a közmű cégeknél elevenítsük már egy kicsit föl, kikezdi. Nem tudjátok? Pedig te annyira jól elmondtad, mindegy. Ezek szerint akkor érdemes visszakeresni ezt az anyagot, mert nagyon fontos az is, hogy nem egyforma. Van, ahol 3 év, ha jól emlékszem, van, ahol 5 év, pedig ez a saját érdekünk is, és ez azért baj, mert mi fogyasztók nem tudjuk, és hogyha betámadnak minket valami tartozással, akkor nem tudunk zsebből sem erre jól reagálni. Egyébként idén is lesz egy ilyen... Tehát ugyanúgy fogjátok figyelni, hogy a közmű cégek meg igen, a fogyasztóknak milyen a kapcsolata?
6: Hát sőt, jelen időben mondhatom, hogy vannak ilyen vizsgálataink, tehát folyamatban vannak. Aha. Az éves ellenőrzés és vizsgálati programnak ez az egyik pontja most
4: De mi
6: is.
4: A cél? Az, hogy kevesebb legyen, vagy az, hogy mi jobban legyünk informálva? Mert ha jól tudom, akkor ezeknél a cégeknél is, tehát nem tudatlanok ülnek ott, hanem fogyasztóvédelmi szempontból is oktatják őket. Vannak ilyen cégek, akik ebből élnek, nem is rosszul, hogy ezeket oktatják. Tehát
6: Abszolút kettős a cél. Nyilvánvaló, hogy kevesebb panaszt legyen, meg hogy sokkal tudatosabbak legyenek a fogyasztók. Tehát tudják, hogy mikor élhetnek kifogással, tudják, hogy hova kell bejelentést tenni, aha. És abban is legyenek tudatosak, persze, hogyha nem sikerül megoldani a problémát, hova fordulhatnak. De nyilvánvaló a végső cél az, hogy minél kevesebb probléma legyen, mert megértik a számlát, mert a közműszolgáltató jól számolt nekik, és jól tájékoztó.
4: Látjátok, ha áram van, minden van, mert megtaláltad.
8: Ha áram van, minden van természetesen. Egyébként ugye az elévülési időnél pontosan fogalmaztál ezzel kapcsolatban, hogy általánosan ugye Magyarországon 5 év az elévülési idő, de ebből vannak eltérések és kivételek, ugyanis a közüzemi díjaknál, ami például víz, gáz, az elévülés az 3 év, na, és televízionál és internetnél pedig csak 1 év. De ugye az elévülési idő az úgy működik, hogy csak akkor van, akkor számolódik, ha ez semmilyen jogi lépés nem szakítja meg. Ugye a sima fizetési felszólítás az nem jogi lépés, de például az ügyvédi levél az már jogi lépés, illetve az is megszakítja, hogyha mi a magatartásunkkal tehát azt a képzetet keltjük, hogy ki akarjuk fizetni, például fizetünk valamit.
4: Uh-huh, tehát, de azért az, akkor jól emlékeztem, hogy 3 év az elévülési
8: idő. Így van,
4: idő,
8: 3 év.
4: De ennek igen. Megfelelő lépcsői, meg feltételei is vannak.
8: Igen.
4: Én köszönöm, hogy ezt mindezt elmondtátok. Én még Norbit nem engedem el, mert van egy csomó témánk.
3: Facsipesz.
4: Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő is befutott itt a Célegyenesbe. Köszönöm, hogy itt vagy. Hallgatói kérdéseket ígértem a hallgatóknak, illetve megoldásokat. Kezdjük is mindjárt egy olyan e-mail, amit a facsipesz2025@gmail.com-ra küldött a hallgató. Azt panaszolt, hogy vett egy irat megsemmisítőgépet, azt már 2 vagy 3 szó bedöglött, egyébként szerintem nagyon rosszak, én kivágtam, a kukákem is volt, de ő kitartóan elvitte mindig javítani, és a 3. javítás után, amikor megint megállt a tudomány, berágott, visszavitte, és azt mondta, hogy köszöni szépen, szeretné visszakapni a pénzét. Eddig minden is rendben van, gondolom, mert tőletek megtanultam, hogy ez így szabályos, elállhat a vételtől, ahogy mondjátok, bigfa nyelven, nem hétköznapi nyelven, de ott akadt el a történet, hogy az áruház, ahol vásárolta, közölte vele, hogy ők adnak egy másikat, cseréljék. Mondta, hogy dehogy neki soha többet nem kell, azt mondták, jó, akkor kap egy utalványt és vásárolja le. Azt írja a hallgató, hogy ő már erre az áruházláncra rá se tud nézni, mert azzal azonosította, és ez joga van, mindenkinek joga van mindenhez. Tehát én azt gondolom, hogy ez szabad akarat, és azon háborodott föl, hogy miért kötik őt megint oda, ő már ebben nem bízik abban, hogy jó termékek vannak, miért nem adják vissza a pénzt. Röviden, a kérdés, jogos, hogy megakadályozzák, Tehát mondhatják azt, hogy vásárlási utalványt kapsz, kötelező visszaadni ilyen helyzetbe a pénzt.
9: Magánszemély volt, vagy állami
4: szerv? Magánszemély, mondom, egy hallgató. Hát egy hallgató nem lehet állami
9: ki,
4: szerv.
9: Ki tudja manapság annyit
4: de
9: olvasni ilyenek.
4: Az a lehallgató szerv, nem állami szerv.
9: A lényeg az irat megsemmisítőkkel, úgy azért némi piaci tapasztalatom van, bár én sem állami szervként darálom a dolgokat, de hogy van annyi tapasztalatom, hogy ténylegesen az olcsóbbja, ami hangsúlyozzuk három felkiáltó jellel, hogy ez körülbelül 500 000 forintig van.
4: Igen.
9: Tehát nem arról van szó, hogy...
4: De ő
9: nem
4: is tudom, több mint 100 000-re.
9: Így van. Tehát két tudás problémája van, úgyhogy ha egy kicsit a termékekről is tudunk tudást osztani az embereknek, akkor fontos elmondani, hogy az első probléma, hogy a 6-10 ígért lap helyett mondjuk épp, hogy nem megy tönkre, ha hármat...
4: Fölforra az agya.
9: Így van, ha hármat megpróbálunk beletolni. A másik pedig tényleg az, hogy nagyon gyakran tönkre megy ez az egészen pici motor, ami bennük van.
4: De mindegy, nem is
9: tanács,
4: ez...
9: mivel hogy alapvetően 10 000 forint fölött vannak ezek a termékek, tehát jótállásra kötelezettek, ezért a jogszabály keretei, hogy hányadik javításra cserét, hányadik cserére pénzt vissza, azok azért viszonylag egyértelműek. Javítást alapvetően háromszor mindenképpen tűrnie kell a fogyasztónak.
4: Ő tűrte.
9: A három javítás után, ha a negyedszerre ugyanazzal, vagy bármilyen más hibával elromlik, tehát ezt hangsúlyozzuk ki, mert hallottuk cégektől párszor, hogy ja, hát ez egy másik hiba, nem? A jogszabály teljesen egyértelműen azt várja tehát, el a cégtől, hogy bármilyen meghibásodás esetén negyedszer is elromlik a termék, három javítás után, abban az esetben kötelező kicserélni a terméket.
4: Hoppá.
9: Vagy amennyiben nem tudja kicserélni, abban az esetben visszajárhat a vételár.
4: Vagyis akkor soha az életben nem fog megszabadulni az irat megsemmisítő krémálmától ez a szerencsétlen ember, mert ugye, illetve hát itt még akkor vele jó fejek is akartak lenni, nem?
9: Nem ennyire rossz a helyzet, mert azért... Van egy polgári törvénykönyvünk, amit sokan nem értenek, és alá is írom, hogy a jogtudomány teljesen külön tudomány, és a hétköznapi embereknek nincs rá szükségük, de van bírói gyakorlat, ami azért amennyiben itt három javítás volt, már kicserélték egyszer, abban az esetben teljesen tisztán beállhat akár egy érdekmúlás, tehát hogy azt mondom, az hogy na nekem jelent? Erre a termékre többet
4: már
9: nincs szükségem.
4: Ledaráltam,
9: viszont,
4: amit kell.
9: Ledaráltam a darálómat, illetőleg alapvetően nem oldotta meg a problémámat, így egy másikat vettem, ez fontos, hogy aha. Akkor elmegyek és veszek egy másikat, és azt mondom, hogy amennyiben te kedves elektronikai cikkeket árusító bolt, nekem javítgatsz és cserélsz ugyanarra a, majdnem csúnya szavakat mondtam, ócska készülékre, akkor én veszek máshol

0: ezek a problémák jöttek elő, akkor én azt gondolom, hogy a pénzicafizetési igény a fogyasztónak teljesen természetes, sőt, azt is kimondanám, hogy alapvetően a piacon dolgozó normálisabb és tisztességesebb kereskedők ezt már hamarabb megteszik, mert nekik mínuszban van onnantól fogva az a termék, úgyhogy ők azt háromszor javítják, meg egyszer cserélik. Tehát nem akarnak,
1: de ilyenkor nem fizetik ki nekik a gyártó, vagy nem veszi vissza tőlük, mert mondjuk ez már nem fogyasztóvédelmi kérdés.
0: De egyébként az, és rátapintottál a lényegre, mert általában azokkal a termékekkel szokott gond lenni, ahol a beszállítói, kereskedői kapcsolatban valami gond van. Aha. Nem érik el, megszűnt, nem hajlandó visszavenni, vagy egy olyan alkú alakult ki, ami miatt nem így egy-egybe veszik vissza. Tehát mindig van mögötte valamilyen üzleti ok, de minket ez nem kell, hogy érdekeljen. Nekünk ez a jogunk három javítás és egy csere után mindenképpen fennáll, és álljunk ki mellett, hogy jogosan követeljük vissza a vételárat.
1: Szuper, tehát a hallgatót megnyugtatjuk, hogy ne hagyja magát. Mondjuk biztos, hogy egy jámbor ember, mert én már biztos visszaszereztem volna. Szóval nem rikácsolva, de nagyon határozottan kell fellépni ilyen esetben. Kedvesen és határozottan.
2: Facsipesz.
1: A2. Nekem erről mindig az A2-es autópálya jut eszembe. Ausztriában, mert én azon sokat jártam, és nem is értettem eleinte, amikor láttam a tejeken ezt az A2-t, hogy mi van az osztrák autópálya finanszírozása, na mindegy, nem mondok ilyen nagy hülyeségeket, mert tudom, hogy nem az, de megígértem, hogy ma megfejtjük ezt. A nagy teívó Binder István nincs már itt a stúdióban, mert ő aztán hosszasan tudna magyarázni róla. Viszont be kell érnünk, itt van Norbi, valaki viszont alaposan, úgy te se tudtad eleinte, hogy
3: nem,
1: mi az,
3: így nem? Van, pontosan.
1: De hogy lehet, de egyszer csak lehet, hogy valamit ráírnak valamire?
3: Nem, azért ez nem ilyen, hogy csak ráírják.
1: Ja, és
3: egyébként nagyon sokan nem tudják, mert pont ma hajnali 17:30-kor a feleségemnek tartottam kis oldást az A2 tartalmát, illetően, amikor készültem a műsorra, de a kollégák szerencsére értenek hozzá, és nagyon alaposan felvilágosítottak. Ugye nagyon sokszor látjuk, ez az A2 laktózmentes tej, ez egy rendkívül népszerű, de semmi köze az A2-nek a laktózmentességhez. Mert van A2
1: sima tej. Én csak sima laktózmentest veszek a gyerekem.
3: De van egyébként sima A2 tej is, ami nem laktózmentes.
1: Hú, akkor most megzavartad az
3: agyam. Azért is, most tegyük szerintem akkor tisztán, hogy a laktózmentesség az a tejcukorra, magára a laktózra, igen, vonatkozik. Az A2 pedig a tejfehérjére.
1: Mert van, aki mind a kettőre allergiás, van, aki csak a laktózra, meg csak a tejfehérjére.
3: És ez az A2, ez nem valami GMO-s termék, meg nem egy technológiai folyamat, a tehénről van szó. Aki a tehénnek, nem viccelek, ez az A2, ez egyébként a beta-kazein, és ez egy genetikai variáns. A tehén, mert olyan genetikai gének vannak, beta-kazeinek, amik lehetnek csak A1-ek, csak A2-k, vagy A1 és A2.
1: De ezt miért most kezdték el vizsgálni?
3: Nyilván mind a tudomány állása, mind a kísérletek, hogy az A2 tejfehérje hogyan hat a fogyasztókra, az lehet, hogy eltérő, mint az A1-es genetikában rendelkező, vagy beta-kazénnel rendelkező.
1: Tehát aki mindentől fél, az vegyen laktózmentes A2 tejet magyarul, és akkor mindenre be van oltva.
3: Hát igen, vagy igen, vagy egyáltalán ez sem biztos. Ez azért fontos, mert egyébként a cégek, akik A2-vel hogy A2-t használnak mondjuk a tejekre, azt mondják, hogy a sokkal könnyebb bizonyos fogyasztóknak megemészteni, nem okoz puffadást, nem okoz következményeket. De ez tudományosan, WHO által, vagy más állami szerv által nincsen bizonyítva.
1: Ez csak Magyarországon terjedt el, ez az A2 lehet, hogy az Európa.
3: Abszolút nem magyar találmány, az Európában is nyilvánvaló, hogy behoztuk. Nyilván a fogyasztónak kell azt önmagával kvázi kikísérleteznie, hogy mondjuk neki az A2 az jobb-e esetleg, mint az A1.
1: Hát én nem vagyok egy kísérleti nyúl, úgyhogy biztos nem fogom, viszont Máté valamit nagyon akar ezzel kapcsolatban.
0: Igen, mert ugye a fogyasztó nem sosem áll meg annál, hogy milyen terméket választunk, hanem hogy mire milyen terméket választunk. Nekem is voltak tejemésztési problémáim, elmentem több laboratóriumba, több vizsgátot lefolytattam. Kifizettem egy csomó pénzt, majd utána kiderült, hogy lényegében a tej 100 összetevőjére lehet a gyomrom érzékeny, és ebből jelenleg laboratóriumban 5-öt, van, aki 8-at tud vizsgálni. Aha. Tehát azért ezt is érdemes végig gondolni, hogy az ember meddig fut azután, hogy vajon megtalálják-e azt a kis alkotó részt, ami a 16. gémvariánsú tehénben van meg.
1: De az, aki viszont bírja
0: nem
1: a tejet, annak annak tök mindegy, hogy A2-t is iszik.
3: Ilyen mondani. Szempontból igen, tehát aki bírja, tehát ilyen szempontból nincs különbség, hogy A1 vagy A2.
1: És ezt akkor ez egy újabb feladat, hogy vizsgáljátok majd a hatóság laboratóriumban, hogy ez megfelele az A2-nek, de a tehént fogjátok vizsgálni, vagy a tejet?
3: Hát azt gondolom, ez már túlmegy a fogyasztóvédelmi kérdés.

0: örökön. Itt azért egészségügyi vizsgálatok vannak, és folyamatban a WHO is egyébként vizsgálja, tényleg ennek milyen hatása van.
1: És ezt csak a tejnél láttam, tehát a savanyított termékeknél nem láttam, bár nekem egyszer azt mondta egy orvos, ugye mondtam, az én gyerekem nagyon laktózérzékeny, hogy nehogy már vegyek savanyított, laktózmentes feliratú tejterméket, mert minden, ami savanyított, tehát a kefir, a joghurt, a másfél éves sajt, az mind ott, abban már nincs laktóz. Tehát ugye ez is egy, ez egy nagy kamuna, kimondom.
0: Az A2 kifejezetten csak a tejre vonatkozik ilyen szempontból.
1: Ja, aha, csak a tejre. Igen?
2: Ez egyébként nem kamu, hanem ott arról van szó, ugye, hogy ott a gépsornak, amin készül az adott termék, a laktózmentességét garantálják a laktózmentes feliratú terméknél.
1: Na de még ha megsavanyodik valami, nem akkor, akkor a gépsor is savanyú lesz.
2: De érintkezhet olyannal a csomagolás során akármi, és aki nagyon erősen a laktózra érzékeny, annak ez igenis számít, de egyébként valóban így van, hogy például a savanyodás természetes folyamata, tehát a tejsavas erjedésnek a természetes folyamata során a laktóznak a jelentős része az ugye elhasználódik.
1: Hú, most már ilyen élelmiszeripari szakértőké váltunk, tehát a lényeg az, hogy a kettő, az, ha kimegyünk Ausztriába, az autópálya is, de már nem csak nálunk, hanem Európában is találkozhatunk olyan tejjel, amire föl van írva, hogy a kettő, és ez a
0: Béta-kazein.
1: Kazein. Tehát nem mindegy, melyik tehéntől való.
0: Pontosan, így van.
1: Aha.
0: Így van.
1: Azért elmennék Svájcon megnézném, hogy ott a tehének milyen fajták. Na mindegy. Köszönöm szépen!
3: Facsipesz.
1: Azt gondolom, hogy egy hallgatónak egy írása, panasza kapcsán muszáj belemennünk abba az egészségügybe, mégpedig a fogbeültetésbe, mert egy hihetetlen történetet osztott meg velünk, nagyon röviden annyi, hogy implantáltatott fogat, vagy nem tudom, hogy nevezzem ezt, és egy hónap után valami 8-at tettek be neki, egy hónap után az egyik ilyen tartó implant eltört, és így az egész fog lefittyent, vagy használhatatlan, hát nem akarok belemenni a részletekbe. Visszament az orvoshoz, aki először is jól eszítte, hogy miért eszik keményen, de azt írta nekem, hogy egy chipsen tört ez el, és utána mondták, hogy újból kell műteni, újból ez egy borzasztó költség, fájdalom, stb. Mondom a lényeget, megműtötték, kivették, beraktak egy új ilyen implantátumot, és miután minden évben, tehát ilyenkor szerződést kötünk, minden évben el kell mennie egy kontrollra, amikor az első éves kontrollra ment, akkor azt mondta neki az orvos, hogy elnézést kér, mert kiderült, hogy ez a svájci implantátum, ez a széria, ez tényleg kicsit hibás volt, és eltört. De azt nem, azt, amikor beültették a másodikat, nem fizettették ki vele magát az implantot, viszont kifizettették vele az altatást, és hát hogy mondjam, a munkadíjat, elég furcsa hangzik ez egy orvosi szempontból. Tehát, hogy ő jó ráfázott, én azt gondolom, hogy lelkileg is, én nem szeretnék ennek áldozatául esni, és hogy szabályos-e ez? Tehát, hogy próbáljuk meg egy kicsit lecsupaszítani a történetet fogyasztóvédelmi szempontra, mert szerintem ezen így nem gondolkodik el senki, amíg nincs baj.
4: Hát remélem, hogy az adást számos fogorvos is hallgatja, mert a tapasztalatom az, hogy bizony a fogorvosok nagy többsége sem gondolkozik el rajta, és van kellően tájékoztatva arról, hogy egy beütetett implantátum, illetve az ő munkája, az ugyanúgy szavatosság és jótása kötelezett lehet. Nyilván a termék szavatosságra és jótállásra maga a munkája, és az elvégzett munka az meg kell egy szavatosságra kötelezett lehet. Úgyhogy pontosabban szavatosságra kötelezett. Úgyhogy azt kell, hogy mondjuk így elsőre, hogy pont az implantátum az gyógyászati segédeszköznek minősül külön jogszabály alapján, a gyógyászati segédeszközök pedig fel vannak sorolva jótásra kötelezett termékek között, vagyis minden egyes implantátumra, attól függően, hogy mennyi volt az ára, 250 000 forintig 2 év jótállást kell válni, 250 000 forint fölött pedig 3 év jótást kell vállalni.
1: 250 000 alatt nincs, azért tudjuk.
4: Így van, én is ettől tartok, hogy túl sok minden nincsen, de mondjuk el tudom képzelni, hogy egy tömés akár, vagy egy egyszerűbb korona lehet, hogy 250 ezer alatt van, tehát álljunk ki, mert azok is abban a kategóriába minden tartoznak. Aha. Az az anyag, amit beépít, az most így azt mondom, hogy jelen ismereteim szerint, de ha konkrétan van valaki a kérdése, utána nézünk egyesével, de jelen tudásom szerint az, amit belénk építenek, az alapvetően mind a gyógyászati segédeszköz, vagy hasonló kategóriában van. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy innentől fogva egy fogimplantátum az ugyanúgy viselkedik, mint egy klímaberendezés, vagy egy telefon, vagyis nem mint a szánkban hűteni fog nyilván, meg csörögni se remélem, de hogy ugyanúgy viselkedik, hogy amennyiben...
1: De neki csörgött szekénynek, mehetőr.
4: Hát az a rosszabbik eset, igen. De hogy az a nélkül, hogy pont ugyanaz az eljárás, tehát a beépítő, azt eladó fogorvosnak, mert hogy önmagában az implantátumot a fogorvos fogja eladni. Vannak összetettebb esetek, ahol nem, és akkor egy kicsit változik a történet, de azért, hogy aki eladja nekünk az implantátumot, az ugyanolyan kötelezettségekkel bír, mint a telefont értékesítő kiskereskedő. Vagyis mindaddig javítania, cserélnie kell az adott beépített implantátumot, amíg be nem bizonyítja, hogy a hiba az átadás után keletkezett, vagyis, és nem gyártási eredetű.
1: Vagyis kifizettette vele a második munkadíjat meg altatást, és ez jogtalan.
4: Persze, hiszen amikor a telefonunkat bevisszük, az autónkat bevisszük, abban az esetben is mindig ugyanúgy ki kell fizetnie nyilván a teljes költséget. Kiemelném, hogy a polgári törvénykönyv továbbá egy erős mondatban kifejten leírja, hogy a szavat vagy önmagában összefoglalva a jótási szavatossági, tehát a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek, azok a kötelezettet terhelik. Tehát még a bizonyítási kötelezettség is ebben az esetben, ugye? Tehát nem úgy van, hogy megvárom, hogy a svájciak a hírekben írnak-e valamit erről az implantátumról, hanem ameddig én nem bizonyítom be, hogy nem volt hibás az implantátum, addig nekem ezeket a terheket fizetnem kell. Tehát az kedves ügyfélnek mindösszesen annyi lett volna a dolga, hogy még egyszer lelkileg ráveszi magát arra, hogy beüljön abba a székbe, és még egyszer megcsináltatja ugyanazt
1: de
4: a fogat.
1: De ő kifizette ilyenkor végtelen ideig, nem tudom ez mikor történt, 2-3-4-5 év múlva már futhat a pénzzel, ez volt a tanuló pénzzel.
4: Elévülési időn belül ez érvényesíthető, tehát 5 éven belül természetesen. Tehát itt alapvetően az, hogy kiderült utólag, hogy így van, az mindenképpen a fogyasztót segíti, hiszen az orvos által elmondott vélemény is megerősíti, hogy egy hibás teljesítésről van szó. Aha. Tehát nem, hogy nem bizonyította a fogorvos azt, hogy az implantátumot a fogyasztó rontotta el egy kőcsipszel, hanem ezt nem bizonyítva, kifejezetten bebizonyította, hogy ugye az implantátum gyártója hibázott.
1: Igen.
4: Tehát ebben az esetben végképp nincsen semmi kérdés, hogy a fogyasztót költségmentesen megilleti a reparálás.
1: De ha már itt tartunk, majd legközelebb beszélgessünk, mert úgy látszik, hogy fog problémával is szívesen fordulnak hozzánk, egyébként koporsó problémával is fordultak, de én arra még most várnék egy kicsit talán őszig, akkor már úgyis a hangulatunk nem olyan vidám, mint itt a napsütésben. Szóval magyarul 4 vagy 5 olyan történetünk is van, és ezeket majd föl fogjuk dolgozni, amikor hidakra panaszkodnak, és van egy olyan is, amikor az orvos férje megverte az ügyfelet, úgyhogy ezekre is majd készüljünk föl, jó?
4: Annyit azért mondanék megerősítve ezt, hogy például egy eléggé közvetlen, közeli hozzátartozomnak volt egy csiszolás plusz korona készítés, és nem jól vették le a mintát, és nem volt jó, és elindult a vita, hogy ki a hibás ezért. És konkrétan ki akarták újra fizettetni az egész legyártásnak a költségét.
1: Na hát ezért fogunk róla beszélni.
4: Ő veszi le a mintát, ő a felelős.
1: Igen, ezért fogunk erről beszélni. Úgy látszik, hogy ez a fogászati dolgok, ezek kimeríthetetlenek, de még egy mondat, hogy ugyanez minden orvosi beavatkozásra? Tehát...
4: Hát egy nagy vonalat kell húznunk, ez igen. A társadalombiztosítás által finanszírozott, és a társadalombiztosítás által nem finanszírozott beavatkozás, ugyanis a TB által finanszírozott, tehát a klasszik, nem, úgymond nem fizetős van, kórházak, igen, azokra teljesen más jogszabályi környezet vonatkozik, nem értek vele egyet, de így van. Amennyiben magánegészségügyben zsebünkből bármilyen magánegészségbiztosításra vagy egyébre finanszírozva rendelünk szolgáltatást, azokra viszont ilyen implantátumok esetében beépített, adott, legyártott, stb. Egészségügyi termékek esetében ott a jótállás szavatosságai ugyanúgy élnek.
1: De még a plasztikai sebészetben is, ugyanis sok rém történet van azzal kapcsolatban is, hogy ilyen műüzéket csináltatnak, nem, melleket, és aztán az kiszakad, meg mi, nem, de valami rémisztőek.
4: Erre azt tudom mondani, hogy van barátom, aki Nyugat-Európában, aki Nyugat-Európában pont azt nem, de mást igen, és tudom, hogy az egészségügyi szolgáltatója brutális biztosításokkal rendelkezik, mert hogy olyan mértékben igényelnek kártérítéseket, kártanításokat a fogyasztók az elrontott, vélt vagy valósan rossz beavatkozások után. Így van, de nálunk ugyanazok a jogszabályok. Tehát itt nálunk egyetlen egy nagy különbség van, hogy a bíróságoknál éppen átalakulóban van a kártérítési összeg megítélésének a mértéke. Tehát az elmúlt évtizedekben sajnos a bíróságok nagyon-nagyon konzervatívan ítélték meg Magyarországon a személyi károkat. Ez azt jelenti tényleg, hogy egy simán bebizonyított, akár 100 milliós kártérítés esetén is megítéltek 6 millió forintot, most mondok valamit. A Nyugat-Európában ez nem így megy, tehát lényegében, ha én komolyabb egészségkárosodással elütök valakit egy síterepen vagy biciklivel, és nekem ez felróható, akkor ott nem a 10 milliós, és sajnos nem is a 100 milliós kártérítésekre kell fölkészülni, hanem a milliárdosokra, és ugyanígy vannak az egészségügyben is, kénytelenek kifizetni ezeket, így nálunk.
1: Köszönöm szépen, uraim, hogy eljöttetek, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották.
3: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Világjáró.
7: A Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
8: a Hobby Rádióban.
7: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
9: Még érvényben van a hőségriasztás és a vörös kód is, a vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca, még marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Keddé félig tart a hőség miatt elrendelt vörös kód. A vörös kódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívót. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívja fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet és figyeljünk oda az állatokra is. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. Vízosztással segíti utasait a MÁV a hőségben. Az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A vasúttársaság a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Naponta 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. Újraindítják a visegrádi együttműködést, írt a Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Befagyasztaná a polgármesterek fizetését egy Tiszás képviselő. Szabó Tibor a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését is kezdeményezi. A főpolgármester és a megyei jogú városok polgármestereinek fizetését a 2024-es szinten fagyasztja be, megakadályozva az automatikus évről évre történő emelést. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, gyümölcsöket, jégkrémeket ellenőriz a Nébik. Mától augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A fagylaltokat előállító létesítményeknél higiéniai és nyomkövetési ellenőrzést végeznek. De a bringás büfékben vizsgálják az alkoholos italokat is. Kedden is több órás napsütésre, kellemes nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. A délutáni maximumok 25-30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel. Szerdán túlnyomóan napos száraz idő valószínű, helyenként komoly felhőkkel. Reggel 11-17, délután 27-32 fok lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így ismét erősödik a melegedés.
3: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 23-án a Zoltán nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A török-magyar eredetű név a szultán méltóság névből ered. Jelentése fejedelem és uralkodó. Ez a név okos, gyors, elemző elmével ajándékozza meg, de nagy önértékelési problémákkal és önbizalomhiánnyal, valamint félreértésekből adódó magánnyal is járhat. Becézése: Zoltánka, Zoli, Zolika, Zolcsi, Zotya, Zolti, Zoltika, Zolka, Zolkó, Zozó. Jeles viselői a névnek: Berecki Zoltán színész, Gangsta Zoli énekes rapper, Gera Zoltán labdarúgó, Maksa Zoltán humorista, Zelk Zoltán író, valamint ön, kedves Zoltán.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 23-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1500-zal kezdünk, június 23-a a Szent Iváni tűzgyújtás napja. Június 24-e előestéje volt a szertartásos tűzgyújtás legfontosabb időpontja, hogy a gonosz szellemeket, sárkányokat előzzék. Folytassuk a 17. század elejével, 1606. június 23-án a Bocskai István vezette szabadságharcot lezárta a bécsi béke megkötése, amelyben a Habsburgok biztosították Erdély önállóságát, a protestáns vallás szabadságát és véget vetettek a felségsértési pereknek. Folytassuk a 19. századdal, 1874. június 23-án Budapesten megindult a fogaskerekű vasút a Városmajortól a Schwab-hegyig. A 2,8 km hosszú vasút abban az időben a harmadik ilyen jellegű tömegközlekedési eszköz volt a világon. A vonalat 1890-ben hosszabbították meg a Széchenyi-hegyig, az azóta már 3,7 km hosszú vasútat 1929-ben villamosították. 1973. augusztusában vonalát teljes egészében felújították. Folytassuk a 20. századdal, és most már maradjunk is itt. 1935. június 23-án született Kárpáti György, 168-szoros válogatott vízilabdázó. 5 évet lépünk előre, 1940. június 23-án született Wilma Randolph, amerikai atléta, a fekete gazella. Futóként az első nő volt, aki 3 aranyérmet nyert az 1960-as római olimpián. 30 évet ugrunk, 1970. június 23-án meghalt Fekete István, József Attila díjas író, a Tüskevár szerzője. Aztán folytassuk 1987-tel, június 23-a, olimpiai nap. 1894. június 23-án Pierre de Coubertin báró kezdeményezésére Párizsban összeült a kongresszus az olimpiai játékok felújítására, amelyen elhatározták az olimpiai eszme újjáélesztését. Ennek emlékére 1987 óta ünnepeljük az olimpiai napot. Aztán szépen haladjunk a 20. század vége felé, 1995. június 23-án meghalt dr. Jonas Edward Salk, a paralízis elleni vakcina kidolgozója. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvár Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a Filippiekhez írt levél második részéből.
1: Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Aki, mikor Istenek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: 2026. június 23-a kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből 7. fejezet 6. verstől 12. vers és 14. vers. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva szét ne tépjenek titeket is. Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Ez ugyanis a törvény és a proféták tanítása. A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Elmélkedés. Jézus tanítása ezen a napon három egymástól látszólag különálló kijelentést tartalmaz. Az első: ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak. A második: amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. A harmadik pedig: széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz, szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz. A három kijelentést belső logika kapcsolja össze. A szent dolgok és a gyöngyök az evangélium igazságát jelentik, a hit kincsét. Jézus arra tanít, hogy ne adjuk ezeket meggondolatlanul azoknak, akik csak megvetik vagy eltapossák. Ez nem kirekesztést jelent, hanem bölcs megkülönböztetést. Ne feledjük, a hit ajándék, amit csak az tud befogadni, aki nyitott rá. Nem minden pillanat alkalmas a tanúságtételre, olykor időt kell kérni, türelmesen kell figyelni, ki kell várni, hogy mikor lehet a Szentlélek csendes munkájához csatlakozni. Ez a megkülönböztetés azonban nem válhat közönnyé. A következő mondat a szeretet aranyszabálya. Amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Ez már nem a viszonzás logikája, hanem a kegyelemé. A keskeny út képe segít megérteni, hogy a krisztusi élet sosem a könnyebb út. Az evangélium mindig szűk kapun át vezet. Az önmegtagadáson, a szolgálaton, a kitartáson keresztül. A széles út nem igényel döntést, elég, ha sodródunk. A keskeny út viszont minden lépésnél hív, válaszd ma is a jót, a jézusi utat, még ha kevesen is járnak rajta. Uram Jézus Krisztus, add, hogy ne szórjam szét hitbeli kincseimet meggondolatlanul, hanem bölcs szeretettel hirdessem az evangéliumot. Add, hogy tanúságtételem során nyitott szíveket találjak, és ne zárjak ki senkit a magam ítélete alapján Isten országából. Add, hogy amit szeretnék másoktól megkapni, a megértést, a figyelmet, a jóságot, azt előbb én gyakoroljam embertársaim felé. Segíts, hogy ne a könnyű utat válasszam, hanem a hozzád vezető keskeny ösvényt, akkor is, ha nehéz, ha egyedül érzem magam rajta, mert hiszem, hogy veled biztosan célba érek. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a Biblia első 5 könyve nem 10, hanem összesen 613 parancsolatot tartalmaz? Valószínűleg soha senki nem került közel ahhoz, hogy megfeleljen mindegyiknek, noha Jézus kimondta, ha valaki az egyiket megszegi, az olyan, mintha az összeset megszegte volna.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy igazi vasárnapi ételkülönlegességet hoztam önöknek. Lisszaboni rostéos fog készíteni, előre mondom. Hozzávalók 4 személyre. 4 szelet rostéos, kb. 60 deka, 8 vékony szeletelt csonka, 2 evőkanál olaj, 2 evőkanál vaj, 1 evőkanál borecet, 1 deciliter vörös bor, 8 gereszt fokhagyma, ízlés szerint só, őrölt bors, fél citrom, 1 babérlevél és 1 csokor petrezselyem. Az 5 gereszt fokhagymát megtisztítjuk, finomra vágjuk. Elkeverjük kevés sóval, borssal és 1 kis kanál borecettel. Ezzel a fűszerkeverékkel jól bedörzsöljük a hússzeleteket. Ezután a vajat és az olajat serpenyőben felmelegítjük, beletesszük megtisztítva a megmaradt 3 gereszt fokhagymát és babérlevelet, néhány másodpercig sütjük, majd kiveszük, ezután ezt eldobhatjuk. A fűszeres visszamaradt olajban megpirítjuk a rostélyos szeleteket, majd vizet öntve alá puhára pároljuk. Kevés olajban megpirítjuk a sonkát, és tároláskor minden rostélyosra 2 szeletet teszünk. Az olajat összeforraljuk borral és fél citromlevével, ezzel megöntözzük a hússzeleteket, utána még finomra vágott petrezselyemmel is megszórjuk. Sült burgonyát ajánlok hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is! Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Még érvényben van a hőségriasztás és a vörös kód is, a vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca, még marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Keddé félig tart a hőség miatt elrendelt vörös kód. A vörös kódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívót. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívja fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet és figyeljünk oda az állatokra is. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. Vízosztással segíti utasait a MÁV a hőségben. Az országos tiszti főorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A vasúttársaság a készletereig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Naponta 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. Újraindítják a visegrádi együttműködést, írt a Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Befagyasztaná a polgármesterek fizetését egy tiszás képviselő. Szabó Tibor a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését is kezdeményezi. A főpolgármester és a megyei jogú városok polgármestereinek fizetését a 2024-es szinten fagyasztja be, megakadályozva az automatikus évről évre történő emelést. A törvénymódosítás 2026. július 1-jén lépne hatályba. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozást tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, gyümölcsöket, jégkrémeket ellenőriz a NÉBIH. Mától augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A fagylaltokat előállító létesítményeknél higiéniai és nyomkövetési ellenőrzést végeznek. A bringás büfékben vizsgálják az alkoholos italokat is. Kedden is több órás napsütésre, kellemes nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. A délutáni maximumok 25-30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk és nyugati széllel. Szerdán túlnyomóan napos száraz idő valószínű, helyenként komoly felhőkkel. Reggel 11-17, délután 27-32 fok lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így ismét erősödik a melegedés.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.